0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a világ egyik legjobb DJ-je és producere, és a világ egyik legjobb énekesnője egy dalban, hát nem is tévedtek. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss. Ezzel indítottuk. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, viszont a folytatásban sem tévedek. Ezt figyeljük. Ó, igen. Alex Foren jön, az igazi mai sláger, az Ordinary, amit indítok. Itt a Rádió 1-en.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ezek között pedig hozok egy nagy kedvencet a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépőjétől, Sam Feltől, aki elképesztő nevekkel dolgozott már együtt, például Ella Andersonnal, Kesával, Rita Orával, vagy éppen Sigmával is. Ebben a dalban pedig Rosalinda partnere, az igazi mai sláger a Heart Like Mine Sam Feltől, aki május 24-én itt lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek. 3:43 van, a legnagyobb kedvencek között pedig Joel Corey a folytatásban. Viszont remélem már mindenki kitalálta, hogy melyik Rádió 1-es helyszínt választja majd Balázsik rocsóján. Jövő hét hétfőn startol, először hétfőn Győr, aztán Sopron, Szombathely, Dunaujváros és Debrecen következik délutáni rocsó, 4-től 5-ig Live Mix, 5-től 8-ig pedig Balázsék. Most meg Joel Corey a Galantisszal és a Stay a Little Longer-rel.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a következő órában is, hozom a legnagyobbakat, kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, az éjszaka közepén járunk, mindjárt 3 óra, a következő 60 percben viszont olyan újdonságok, mint Bibi Rex, a Faithless New Religion, vagy éppen Ray és a Where is My Husband is jön, de készülök például X-Sensera és Misha Miller Don't Leave-jével, a kezdésen pedig Hurts, Purple Disco Machine és a Wonderful Life 2025-ös verziója jön. Nagy kedvenc, pár perc is, ezt indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Több mint 1 millióan szenvednek időnként migrénes fejfájástól idehaza. A legtöbb érintett otthon próbálja orvosolni a panaszokat, pedig a fejfájás centrumokban ingyen kaphatnak kezelést a betegek, és a házi orvos is tud segíteni, mondta rádiónknak Kerényi Levente, a Magyar Fejfájás Társaság elnöke.
3: Világszerte olyan 1,3 milliárd embert éri a migrénes fejfájás. Magyarországon körülbelül 1,2 millió ember érintett ebben az élete folyamán, vagy kisebb, vagy nagyobb gyakorisággal. Maga a migrénes fejfájás a leggyakoribb korlátozottságot okozó betegség 50 éves kor alatt. Tehát nagyon sok embernek rontja így az iskolai, munkahelyi, szociális aktivitását és teljesítményét. Maga a betegségnek úgymond kimutatható oka nincsen. Az agy nem megfelelő működése okozza ezt a fejfájás típust. Nőkben 4-szer gyakoribb, mint férfiakban, és úgy évente a hölgyek körülbelül 18, férfiak 6%-a érintett a migrénes fejfájásban. Viszont a betegeknek 3/4 az nem fordul orvoshoz, saját maga próbálja ellátni a fejfájását. Viszont Magyarországon több mint 30 fejfájás centrum működik a különböző klinikákon és kórházakban, ahol elérhető a betegek számára egyrészt a betegség diagnózisának a felállítása, illetve ha ez megtörténik, akkor ennek megfelelően a kezelése. Maga a fejfájásra az jellemző a migrénes fejfájásra, hogy általában súlyos, általában féloldali, általában lüktető, a mindennapi aktivitásban, lépcsőnjárás, hajlásban zavarja a beteget, vagy rontja a fejfájást, és kísérő tünetei is nagyon zavaróak lehetnek, vagy a fény, vagy a hang, vagy a szagok zavarják a betegeket a fejfájásos roham kapcsán, vagy hányinger, esetleg hányás is kísérheti, jelentősen rontva az ember mindennapi életét.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy 3 óra után is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Az igazi mai slágerek között még egy olyan előadót hozok, akiről pont tegnap beszélgettük Attissal, hogy róla mindig lehet tudni, hogy fú, na ez egy Teddy Sims dal, mert hogy nagyon jó stílusa van, amikor a legújabb dalát most meghallgattuk, akkor is azt éreztük, hogy persze, hát ezen érződik, hogy Teddy Sims. És tényleg, ahogy ezen az igazi mai slágeren is, szenzációs tőle a The Door, ezt indítom a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és megint egy újdonság, és egy olyan hangulat, ami szerintem ilyenkor 3:30 előtt tökéletes lesz. Kell, hogy egy picit pörögjünk, kell, hogy legyen egy kis lendületünk, és ebben segít Bibi Rexa és Fét lesz. Már ez a két név önmagában azt gondolom, hogy garantálja, hogy nagyon fogjuk szeretni ezt a dalt, és nagyon szeretjük az igazi mai slágerek között a New Religion, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nagyon fontos, a játék Rádió egy születésnapi fesztivál belépőkért ma is folytatódik. Déltől kell majd figyelni azokat az előadókat, azokat a világsztárokat, akik fellépnek a fesztiválunkon. Ha meghallunk majd tőlük egy zenét, akkor csörögni, tizedikén mondani a Rádió egy szlogent, és milyen a páros belépő. Én pedig addig is hozom a legnagyobb kedvenceket. Most egy újdonság a Raytől, ez a Where is my husband? Itt a Rádió 1-en.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi ma is lát.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő 60 percben is, mindjárt 4 óra, jönnek most a legfrissebb infók. 8-tól ma is Balázsék, a Balázsék Weekenddel, akiknek jövő héten ugye roadshowjuk lesz. Erről a következő órában mesélek. Abban az órában, amit Ed Sheeran és a Camera indít majd. Méghozzá Cyril, vagyis a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépőjének a remixében. Mindjárt hozom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Elindult a 2026-os nosztalgia szezon a fővárosban. A Budapesti Közlekedési Központ és a BKV ZRT ismét forgalomba állította a város ikonikus járműveit, amelyek egészen október végéig közlekednek majd. A kínálat idén is sokszínű. A klasszikus favázas és acélvázas villamosok mellett feltűnnek az ikonikus Ikarusz buszok, nosztalgia trolik, sőt, a fogaskerekű régi kocsija is. Ezek a járművek nem csak közlekedési eszközök, hanem a budapesti város

0: történet mozgó darabjai. A szezont az N41-es Nosztalgia villamos nyitotta meg, amely a Móricz-Zsigmond körtér és Kamara erdő között közlekedik. Május 2-től pedig már hétvégente az N2-es Nosztalgia villamos is jár a Pesti Dunaparton, az egyik leglátványosabb útvonalon. Május 10-től havonta egyszer különleges szerelvényekkel közlekedik az N18-as Nosztalgia járat, a Csóka utca és a Szent János kórház között. A nyár folyamán pedig több autóbuszos különlegesség is érkezik. Júniusban indul az N109-es Nosztalgia buszjárat Cabrio Icarusszal. Május végétől pedig az N4-es vonalon klasszikus buszok járnak vasárnaponként. Újdonság, hogy idén nem csak az Icarus 60-as, hanem annak trolibuszos változata az Icarus 60T is forgalomba áll. Emellett a gyermeknapi programokhoz kapcsolódva Nosztalgia trolibuszok is közlekednek majd. Az N70-es trolibusz, az N74-es trolibusz és az N75-ös troli vonalán. A tervek szerint a nyári hónapokban a fogaskerekün is újra megjelennek a régi kocsik, így a hegyvidéki útvonalakon is lehet majd időutazni. A Nosztalgia járatok nem csak közlekednek, hanem eseményekhez is kapcsolódnak. Városi rendezvények, ünnepi hétvégék és közlekedési nyílt napok részei is lesznek. A jegyek megvásárolhatók a Budapest Go alkalmazásban, a BKK pénztáraiban, illetve a járműveken is. A szezon tehát elindult és egészen őszig tart. Egy kis kerülő most nem időveszteség, hanem élmény.
1: A Tudás Perceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Indul! Magyar

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, jó munkát, jó bulit, éppen ki mit csinál. A mikrofonnál Király Tamás. Igen, ez egyébként egy teli hét volt most, de olyan kicsit furcsa nekem, mintha rövid lett volna, mert ugye előtte hosszú hétvége volt. Na, de ne filozofálgassunk, pörgessük az igazi mai slágereket, és ezek közül most egy aktuális, óriási kedvenc. Szó szerint K2 és a Turn the Lights Off. Ezt indítom már is a rádió egy.

egyszer. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jövő héten, hétfőn már Balázsék Roadshow, délutáni Roadshow, élő kitelepülés, Győrben, Sopronban, Szombathelyen, Dunaújvárosban és Debrecenben elképesztő ajándékokkal és hihetetlen hangulattal. A Roadshow 5-től 8-ig, de előtte már mi 4 órától ott leszünk live mixel minden helyszínen. Várunk tehát mindenkit. Én pedig addig is pozom az igazi mai slágereket, köztük a legújabb Hypatontól Norma J. Martinnal. Ez az Out of My Head itt a rádió.

fiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, már 3-4-5 is elmúlt, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek között pedig egy friss, amit indítok, Ray Daltontól, szenzációs hang, szenzációs dalok, és most egy újdonság, a Blood Running a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Elindult a Bringáz a suliba tavaszi kampánya, kerékpárverseny miatt útlezárás Kecskeméten. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Vasárnap rendezik meg Kecskeméten az első híres téti egyéni és páros kerékpáros időfutamot. A versenyzők egy teljesen lezárt 19 kilométeres pályán tekernek majd, ezért több fontos útszakaszt ideiglenesen lezárnak a forgalom elől. Érintett lesz az 54-es főút egyik körforgalma, valamint az 540-es főút egy szakasza is. Írja a híres.hu. A közlekedőket sárga táblák segítik majd a kijelölt terelő utakon, amelyek az 5-ös főút felé irányítják a forgalmat. A szervezők arra kérik az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a változásokról, és számoljanak hosszabb menetidővel. Látványos történelmi programokkal várják az érdeklődőket szombaton Bugacon az Aranymonostornál. A monostorok történelmi napján lovas bemutatók, solymászat és korabeli harci jelenetek idézik meg a középkort, az íjászatot pedig a látogatók is kipróbálhatják, írja a Vármegyei Lap. Mesélek, ha van kinek címmel általános iskolás diákok számára hirdetett rajzpályázatot a Kecskeméti Rajzfilm Stúdió és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A felhívás a cigánymesék animációs sorozat epizódjaira épül. A legjobbakat május 31-én a gyereknapi program részeként díjazzák. Elindult a Bringáz a suliba tavaszi kampánya, a program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést és játékos élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
3: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola és lesz további 200 iskolának lehetőség össze is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
2: Nem lesz front felettünk, kellemes májusi időre számíthatunk egész hétvégén. Bács-Kiskun vármegyében legtöbb 20

0: 23-25 fok lehet, és a meteorológusok jelzése szerint már magas lesz az UV-sugárzás, úgyhogy érdemes erre figyelni. Jó részt napos, felhős órák váltakoznak, csapadék pedig hétfőtől jöhet kisebb adagban.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Több mint 1 millióan szenvednek időnként migrénes fejfájástól idehaza. A legtöbb érintett otthon próbálja orvosolni a panaszokat, pedig a fejfájás centrumokban ingyen kaphatnak kezelést a betegek, és a házi orvos is tud segíteni, mondta rádiónknak Kerényi Levente, a Magyar Fejfájás Társaság elnöke.
3: Világszerte olyan 1,3 milliárd embert éri a migrénes fejfájás. Magyarországon körülbelül 1,2 millió ember érintett ebben az élete folyamán, vagy kisebb, vagy nagyobb gyakorisággal. Maga a migrénes fejfájás a leggyakoribb korlátozottságot okozó betegség 50 éves kor alatt, tehát nagyon sok embernek rontja így az iskolai, munkahelyi, szociális aktivitását és teljesítményét. Maga a betegségnek úgymond kimutatható oka nincs. Az agy nem megfelelő működése okozza ezt a fejfájás típust. Nőkben 4-szer gyakoribb, mint férfiakban, és úgy évente a hölgyek körülbelül 18, férfiak 6%-a érintett a migrénes fejfájásban. Viszont a betegeknek 3/4 az nem fordul orvoshoz, saját maga próbálja ellátni a fejfájását. Viszont Magyarországon több mint 30 fejfájás centrum működik a különböző klinikákon és kórházakban, ahol elérhető a betegek számára egyrészt a betegség diagnózisának a felállítása, illetve ha ez megtörténik, akkor ennek megfelelően a kezelése. Maga a fejfájásra az jellemző, a migrénes fejfájásra, hogy általában súlyos, általában féloldali, általában lüktető, a mindennapi aktivitásban, lépcsőnjárás, hajlásban zavarja a beteget, vagy az rontja a fejfájást, és kísérő tünetei is nagyon zavaróak lehetnek, vagy a fény, vagy a hang, vagy a szagok zavarják a betegeket a fejfájásos roham kapcsán, vagy hány inger, esetleg hányás is kísérheti, jelentősen rontva az ember mindennapi életét.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt most már a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 11 perccel május 9-én a Gergelyek a névnaposok. Sok boldogságot nekik. A legnagyobb kedvencek jönnek továbbra is, és nagyon fontos, ma is lesz játék Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőért. Ha dél után valaki meghallja valamelyik világsztár fellépőnket, akkor 10-ként kell majd csörögni. Ez meg David Guettától és a One Republic-től a nagy kedvenc. Az igazi mai sláger az I Don't Wanna Wait, amit már is indít.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: A igazi mai slágert hall.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A számunk 0620-311-111 legyen elmentve, mert ezen keresztül lehet játszani velünk délután, ahogy az előbb is mondtam, játék, Rádió 1 születésnapi fesztivál páros belépőket lehet bezsebelni most hétvégén is. Meg Joel Corey, nagy kedvenc tőle a Be Alright, Anthony Tomár is.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Úgy tűnik, hogy a mai napon 24 fok, holnap 24 fok. Hát hétfőn meg nagy eséllyel eső, és ilyen 21-22 fok, kedden pedig 15. Hát ez nem túl meleg, de most egyelőre örüljünk a hétvégének és a jó időnek. Mellé pedig az igazi mai slágereknek. A hírek után a következő 30 percet például Dua Lipa is a Houdini indítja. Mindjárt hozom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Elindult a 2026-os nosztalgia szezon a fővárosban. A Budapesti Közlekedési Központ és a BKV ZRT ismét forgalomba állította a város ikonikus járműveit, amelyek egészen október végéig közlekednek majd. A kínálat idén is sokszínű. A klasszikus favázas és acélvázas villamosok mellett feltűnnek az ikonikus Icarus buszok, nosztalgia trolik, sőt, a fogaskerekű régi kocsijai is. Ezek a járművek nem csak közlekedési eszközök, hanem a budapesti várostörténet mozgó darabjai. A szezont az N41-es nosztalgia villamos nyitotta meg, amely a Móricz Zsigmond körtér és Kamara erdő között közlekedik. Május 2-től pedig már hétvégente az N2-es nosztalgia villamos is jár a Pesti Dunaparton, az egyik leglátványosabb útvonalon. Május 10-től havonta egyszer különleges szerelvényekkel közlekedik az N18-as nosztalgia járat, a Csóka utca és a Szent János kórház között. A nyár folyamán pedig több autóbuszos különlegesség is érkezik. Júniusban indul az N109-es nosztalgia buszjárat Cabrio Icarusszal. Május végétől pedig az N4-es vonalon klasszikus buszok járnak vasárnaponként. Újdonság, hogy idén nem csak az Icarus 60-as, hanem annak trollibuszos változata az Icarus 60T is forgalomba áll. Emellett a gyermeknapi programokhoz kapcsolódva nosztalgia trollibuszok is közlekednek majd. Az N70-es trollibusz, az N74-es trollibusz és az N75-ös trolli vonalán. A tervek szerint a nyári hónapokban a fogaskerekün is újra megjelennek a régi kocsik, így a hegyvidéki útvonalakon is lehet majd időutazni. A nosztalgia járatok nem csak közlekednek, hanem eseményekhez is kapcsolódnak. Városi rendezvények, ünnepi hétvégék és közlekedési nyílt napok részei is lesznek. A jegyek megvásárolhatók a Budapest Go alkalmazásban, a BKK pénztáraiban, illetve a járműveken is. A szezon tehát elindult és egészen őszig tart. Egy kis kerülő most nem időveszteség, hanem élmény.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágerme, egy köztük pedig Sam Felt, a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépője, aki korábban többek között Kygóval is turnézott már, nagyon menő dolog, és az is az, hogy május 24-én Budapesten a Rádió 1 születésnapi fesztiválon zenél majd, ez pedig az igazi mai slágere, a Heart Like Mine, itt a Rádió 1-en.
1: Hi, I'm Sam Felt, and this is my brand new song, now on Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Jelentős fejlesztések zajlanak Ágas egyházán, jótékonysági bált rendez egy kecskeméti iskola, folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Látványos beruházások valósulnak meg egy uniós támogatásnak köszönhetően Ágas egyházán, írja a baon.hu. A fejlesztés egy nagyobb, több mint 200 millió forintos projekt része, amely a csapadékvíz kezelését célozza. Ennek keretében több mint 2 kilométer hosszan épül ki csapadékvíz elvezető rendszer. A cél, hogy megvédjék az utakat a belvíztől és csökkentsék a klímaváltozás hatásait. A beruházás emellett a közlekedés biztonságot is javítja, különösen a téli időszakban. Jótékonysági bált szervez a kecskeméti Korvin Mátyás általános iskola, az eseménynek a Bajor étterem ad otthont május 9-én. Az est célja az iskola alapítványának támogatása, miközben tartalmas programokkal is várják a résztvevőket, írja a keol.hu. A bál megnyitó műsorral indul, majd vacsora, zene és tánc követi. Pénzbüntetéssel sújtottak egy kollégium vezetőt, miután egy internetes mém miatt kirúgással fenyegetett meg egy diákot, közölte a kecskeméti törvényszék. Az ügy egy ártalmatlannak tűnő esettel indult. A diák egy fotóból készített mémet osztott meg egy zárt csoportban, amit később törölt, és többször bocsánatot kért. A kollégium vezető azonban feljelentéssel fenyegette meg, majd arra kötelezte, hogy a ballagás után hagyja el az intézményt. Mindezt úgy, hogy hivatalos fegyelmi eljárás nem indult a diák ellen. A kecskeméti járásbíróság döntése szerint a vezető túllépte a hatáskörét, amikor szankcionálta a végzős tanulót. A bíróság ezért 234 ezer forintos büntetést szabott ki rá. Az ítélet azonban egyelőre nem jogerős. Kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk.
1: Nem lesz front felettünk, kellemes májusi időre számíthatunk egész hétvégén. Bács-Kiskun vármegyében legtöbb 23-25 fok lehet, és a meteorológusok jelzése szerint már magas lesz az UV-sugárzás, úgyhogy érdemes erre figyelni. Jó részt napos, felhős órák váltakoznak, csapadék pedig hétfőtől jöhet kisebb adagban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után járunk 9 perccel, és már csak bő 2 hét, és itt a Rádió 1 születésnapi fesztivál, május 24-e a dátum, a fellépők között pedig ott lesz Accent is, vele is bulizhatunk majd, aki most az igazi mai slágert hoz, ez a Don't Leave. A telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111. Ez a Rádió 1, szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig Bibi Rexa a folytatásban, aki alig múlt 20 éves, amikor a Fall Out Boys egyik tagja, a basszusgitárosa felfigyelt rá is, egy közös projektet is indítottak. Azóta pedig tényleg a világ legnagyobb sztárjaival dolgozott együtt, most épp az oldalán Faithless Bibi Rexával közösen, ez a New Religion itt a rádió egyen.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a hétvégén is folytatódik a játék a Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőjéért, ma déltől egyébként. Hogy mit kell tudni a játékról, mire kell figyelni, mutatok minden részletet most, aztán pedig ezt indítom. Az igazi mai slágerek között Kamrád és a Be Mine a folytatásban mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor

0: Hollywood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Yo, sex is Mike Posner.
0: Csak igazi mai slágerm.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Nemzetközi elismerést kapott a Kecskeméti Kórház főigazgatója, ma van a táncház napja, folytatódik a jó idő. Köszöntöm, íme a részletek, Ármán Évi vagyok. Nemzetközi elismerést kapott a Kecskeméti Kórház főigazgatója. A Stroke ellátás Oscar-díjaként emlegetett Spirit of Excellence elismerést kapta meg Óvári Csaba, a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház főigazgatója. A rangos nemzetközi díjat a Hollandiában rendezett Stroke kongresszuson adták át, ahová a világ több országából érkeztek szakemberek. Óvári Csaba az első magyar orvos, aki átvehette ezt az elismerést. A méltatás szerint kiemelkedő szerepet vállalt a vármegye stroke ellátásának fejlesztésében és a lakossági edukáció erősítésében is. Számolt be róla a híres.hu. A szakember hangsúlyozta, a siker közös munka eredménye, amelyben a mentők, az orvosok, az ápolók és a társ szakmák együttműködése is fontos szerepet játszik. Új református gyülekezeti otthon épül a kecskeméti Széchenyi városban. A Kecskeméti Református Egyházközség csaknem 50 éve tart istentiszteleteket a városrészben, most pedig megvalósulhat a gyülekezet régi terve egy modern közösségi központ létrehozására, írja a keol.hu. Az előkészítés csaknem 10 éve zajlik, a munkálatok még májusban elkezdődnek. A tervek szerint az új gyülekezeti otthon jövő nyárra készülhet el. Ma van a táncház napja, az ünnepet országszerte az első magyarországi táncház évfordulójához kapcsolódva tartják meg. 1972-ben ez indította el a hazai mozgalmat. Szeretnék a különböző tájegységek táncait, a népzenét és a népi kézműveskedést átadni a következő generációknak, mondta rádiónknak Árendás Péter, a Hagyományok Háza népzenei szakcsoportjának vezetője.
2: Fiatalok és idősebbek, ezrei, tízezrei, mondhatom túlzás nélkül, hogy százezrei a magyar néphagyományt élik, nem csak mint egy tananyag olvasnak róla, hanem ezeket a dalokat éneklik, ezekre a zenékre megtanulták azokat a tánclépéseket, és a saját maguk tudnak kötetlenül táncolni. A már rég elfeledett kézműves mesterségeknek is újra a tudásátadása elindult. A táncház napján mi ezt mutatjuk, hogy ez nem egy múltbéli dolog, hanem az a jelenben is nagyon is élő.
1: Híreink végén pedig néhány szó az időjárásról. Nem lesz front felettünk, kellemes májusi időre számíthatunk egész hétvégén. Bács-Kiskun vármegyében legtöbb 23-25 fok lehet, és a meteorológusok jelzése szerint már magas lesz az UV-sugárzás, úgyhogy érdemes erre figyelni. Jó részt napos, felhős órák váltakoznak, csapadék pedig hétfőtől jöhet kisebb adagban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig Martin Garrix folytatja, képen amerikai turnét csinál, és egy nagyon menő ötletük volt, minden városban, ahova megy, felállítottak egy telefonfülkét videokamerával felszerelve, nyilván egy spécit, amiben tudták az emberek, hogyha bemennek, akkor üzenhetnek úgy, hogy azokból a videókból a koncerten is vetítenek le. A Gigalet falakon. Nagyon menőn néz ki egyébként, én a Dallas-it láttam. Vagány nagyon. Ez pedig az igazi mai sláger tőle, Martin Garrix és a Butterflies a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázsék rócsója hétfőn startol, minden állomás, minden info jön most, aztán pedig ez a nagy kedvenc indítja a következő zenei órát. Lady Gaga és az Abrakadabra pár perc és hozom is itt a rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Hallgasson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: Nyomjon magába minél több virsit a Mester Good virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rócsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Az izgalmas újdonságoknak, a legendás sikerműsoroknak és a népszerű műsorvezetőinknek köszönhetően a TV2 negyedik, a TV2 csoport pedig már ötödik éve piacvezető főműsoridőben. Köszönjük nézőink és hirdetőink bizalmát!
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Reklámot hallottak.
8: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Kövesd a Rádió 1

0: A Kecskeméti téje. A lilafehérek közvetlen riválisukat, a Mezőkövesdet fogadják május 10-én, vasárnap 17 órakor a Széktói stadionban. Töltsük meg a lelátót, búcsúzzunk közösen egy szép sikerrel az évtől. Jegyek ezúttal kizárólag az a lelátóra, online a jegymesteren, személyesen pedig a mérkőzés előtt a pénztárakban. Vasárnap 17 óra, Széktói stadion. Hajrá KTE!
1: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
2: Kecskemét, Napsugár utca 2.
1: Beszélsz ki autóbontó.
3: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
4: A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden szombaton 10-től 14 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon. A Rádió 1 gongon.
5: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek. Köszöntsék fel barátaikat. Mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676-414-010.
4: Rádió 1 gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Május 24.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Elindult a Bringáz a suliba tavaszi kampánya, kerékpárverseny miatt útlezárás Kecskeméten. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Vasárnap rendezik meg Kecskeméten az első híres TT egyéni és páros kerékpáros időfutamot. A versenyzők egy teljesen lezárt 19 kilométeres pályán tekernek majd, ezért több fontos útszakaszt ideiglenesen lezárnak a forgalom elől. Érintett lesz az 54-es főút egyik körforgalma, valamint az 540-es főút egy szakasza is. Írja a híres.hu. A közlekedőket sárga táblák segítik majd a kijelölt terelő utakon, amelyek az 5-ös főút felé irányítják a forgalmat. A szervezők arra kérik az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a változásokról, és számoljanak hosszabb menetidővel. Látványos történelmi programokkal várják az érdeklődőket szombaton Bugacon az Aranymonostornál. A monostorok történelmi napján lovas bemutatók, solymászat és korabeli harci jelenetek idézik meg a középkort, az íjászatot pedig a látogatók is kipróbálhatják, írja a Vármegyei Lap. Mesélek, ha van kinek címmel általános iskolás diákok számára hirdetett rajzpályázatot a Kecskeméti Rajzfilm Stúdió és a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A felhívás a cigánymesék animációs sorozat epizódjaira épül. A legjobbakat május 31-én a gyereknapi program részeként díjazzák. Elindult a Bringáz a suliba tavaszi kampánya, a program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést és játékos élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
3: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola és lesz további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni. Itt ugye új iskolákat várunk majd,

0: Nem lesz front felettünk, kellemes májusi időre számíthatunk egész hétvégén. Bács-Kiskun vármegyében legtöbb 23-25 fok lehet, és a meteorológusok jelzése szerint már magas lesz az UV-sugárzás, úgyhogy érdemes erre figyelni. Jó részt napos, felhős órák váltakoznak, csapadék pedig hétfőtől jöhet kisebb adagban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 11 perce járunk már 7 óra után, és ha már elindult volna a játékunk, akkor a következő dalnál kellene 10-ként telefonálni. Ma is keressük ugyanis azokat a fellépőket, azokat a világsztárokat, akik jönnek a Rádió 1 születésnapi fesztiválra május 24-én. Accent például ilyen, aki a következő dalban érkezik, Tóth Gabival, a Sugar Daddy-t hozom. A játék pedig ma déltől indul,

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, egy érzelmes dal után pedig egy érzelmes hangú előadó Ray Dalton, egyenesen Amerikából egy szuper popzene, ami ahogy elnézem a slágerlistás teljesítményét, sokáig velünk lesz, és ez egy jó hír. Ray Dalton, Blood Running, ezt indítom a rádió egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Jelentős fejlesztések zajlanak Ágas egyházán, jótékonysági bált rendez egy kecskeméti iskola, folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Látványos beruházások valósulnak meg egy uniós támogatásnak köszönhetően Ágas egyházán, írja a baon.hu. A fejlesztés egy nagyobb, több mint 200 millió forintos projekt része, amely a csapadékvíz kezelését célozza. Ennek keretében több mint 2 kilométer hosszan épül ki csapadékvíz elvezető rendszer. A cél, hogy megvédjék az utakat a belvíztől és csökkentsék a klímaváltozás hatásait. A beruházás emellett a közlekedés biztonságot is javítja, különösen a téli időszakban. Jótékonysági bált szervez a kecskeméti Korvin Mátyás általános iskola, az eseménynek a Bajor étterem ad otthont május 9-én. Az est célja az iskola alapítványának támogatása, miközben tartalmas programokkal is várják a résztvevőket, írja a keol.hu. A bál megnyitó műsorral indul, majd vacsora, zene és tánc követi. Pénzbüntetéssel sújtottak egy kollégium vezetőt, miután egy internetes mém miatt kirúgással fenyegetett meg egy diákot, közölte a kecskeméti törvényszék. Az ügy egy ártalmatlannak tűnő esettel indult. A diák egy fotóból készített mémet osztott meg egy zárt csoportban, amit később törölt, és többször bocsánatot kért. A kollégium vezető azonban feljelentéssel fenyegette meg, majd arra kötelezte, hogy a ballagás után hagyja el az intézményt. Mindezt úgy, hogy hivatalos fegyelmi eljárás nem indult a diák ellen. A kecskeméti járásbíróság döntése szerint a vezető túllépte a hatáskörét, amikor szankcionálta a végzős tanulót. A bíróság ezért 234.000 forintos büntetést szabott ki rá. Az ítélet azonban egyelőre nem jogerős. Kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk.
1: Nem lesz front felettünk, kellemes májusi időre számíthatunk egész hétvégén. Bács-Kiskunvár megyében legtöbb 23-25 fok lehet, és a meteorológusok jelzése szerint már magas lesz az UV-sugárzás, úgyhogy érdemes erre figyelni. Jó részt napos, felhős órák váltakoznak, csapadék pedig hétfőtől jöhet kisebb adagban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsik rócsója pedig már hétfőn indul, de nagyon-nagyon fontos délutáni rócsóról beszélünk. 4 órától minden helyszínen live mix, 5-től pedig 8-ig Balázsik. Először Győr, Széchenyi tér, aztán Sopron várkerület, majd Szombathely főtér, Dunaújváros, Városháza tér és Debrecen Kossuth tér. Ezeken a helyszíneken hétfőtől péntekig Balázsik, az igazi mai slágere pedig megállás nélkül. Most Taylor Swift és a The Fate of Ophelia itt a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Már csak pár perc és Balázsék jönnek a Balázsék Weekenden, jövő héten pedig startol a roadshowjuk. Viszont nagyon fontos, hogy ma is lesz játék. Délután, ha meghallunk egy előadót, aki élőben fellép a világszárok közül a Rádió 1 születésnapi fesztiválon május 24-én, akkor hívni kell minket 0620-311-111, lehetőleg 10-ként mondani a Rádió 1 szlogent is, ez páros belépőtér. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, Skygo-tól és OneRepublic-tól, amit indítok, a Chasing Paradise. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Wettergut támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
3: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
8: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Május 11-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban. Pszt, figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
9: Most már tényleg itt az ideje, hogy akciósan beszerezze a tavaszi újdonságokat. Az Alföld áruházban csütörtöktől szombatig 7000 forinttól 15% engedményt adunk, ha bemutatja a törzsvásárlói kupont, vagy feliratkozik hírlevelünkre. Ne feledje, szombaton 16 óráig várjuk az Alföld áruházban.
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
0: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden szombaton

0: 1. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
3: Nemzetközi elismerést kapott a Kecskeméti Kórház főigazgatója, ma van a táncház napja, folytatódik a jó idő. Köszöntöm, íme a részletek, Ármán Évi vagyok. Nemzetközi elismerést kapott a Kecskeméti Kórház főigazgatója. A Stroke ellátás Oscar-díjaként emlegetett Spirit of Excellence elismerést kapta meg Óvári Csaba, a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház főigazgatója. A rangos nemzetközi díjat a Hollandiában rendezett Stroke kongresszuson adták át, ahová a világ több országából érkeztek szakemberek. Óvári Csaba az első magyar orvos, aki átvehette ezt az elismerést. A méltatás szerint kiemelkedő szerepet vállalt a vármegye stroke ellátásának fejlesztésében és a lakossági edukáció erősítésében is. Számolt be róla a híres.hu. A szakember hangsúlyozta, a siker közös munka eredménye, amelyben a mentők, az orvosok, az ápolók és a társszakmák együttműködése is fontos szerepet játszik. Új református gyülekezeti otthon épül a kecskeméti Széchenyi városban. A Kecskeméti Református Egyházközség csaknem 50 éve tart istentiszteleteket a városrészben, most pedig megvalósulhat a gyülekezet régi terve egy modern közösségi központ létrehozására, írja a keol.hu. Az előkészítés csaknem 10 éve zajlik, a munkálatok még májusban elkezdődnek. A tervek szerint az új gyülekezeti otthon jövő nyárra készülhet el. Ma van a táncház napja, az ünnepet országszerte az első magyarországi táncház évfordulójához kapcsolódva tartják meg. 1972-ben ez indította el a hazai mozgalmat. Szeretnék a különböző tájegységek táncait, a népzenét és a népi kézműveskedést átadni a következő generációknak, mondta rádiónknak Árendás Péter, a Hagyományok Háza népzenei szakcsoportjának vezetője.
4: Fiatalok és idősebbek, ezrei, tízezrei, mondhatom túlzás nélkül, hogy százezrei a magyar néphagyományt élik, nem csak mint egy tananyag olvasnak róla, hanem ezeket a dalokat éneklik, ezekre a zenékre megtanulták azokat a tánclépéseket, és a saját maguk tudnak kötetlenül táncolni. A már rég elfeledett kézműves mesterségeknek is újra a tudásátadása elindult. A táncház napján mi ezt mutatjuk, hogy ez nem egy múltbéli dolog, hanem az a jelenben is nagyon is élő.
3: Híreink végén pedig néhány szó az időjárásról. Nem lesz front felettünk, kellemes májusi időre számíthatunk egész hétvégén. Bács-Kiskun vármegyében legtöbb 23-25 fok lehet, és a meteorológusok jelzése szerint már magas lesz az UV-sugárzás, úgyhogy érdemes erre figyelni. Jó részt napos, felhős órák váltakoznak, csapadék pedig hétfőtől jöhet kisebb adagban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben,

0: Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Idős bácsi, aki lövöldözött, megvan? Hát beszéljünk róla egy fél maratot. Hát nagyon szeretjük a történetet idézőjelesen, de hát ez annyira abszurd és annyira rotesz, hogy erre azért muszáj beszélni. Ugye, nyugdíjas bácsi üldögélt az erkélyén, ugye? És hát nem volt semmi probléma. Arra repült egy madár.
2: Itt a kávéját,
1: itt a kávéját, az öreg kis nyugdíjas bácsi. Napsütés. Arra repült egy

0: ez a galambasztár ott nekiárt egy kicsit ott a turbékolni, meg hát hogy is mondjam csak.
1: Hát meg mit csinál a galamb ugye a turbékoláson kívül? Mit szokott még csinálni?
0: Össze-vissza szarja ott a dolgokat.
1: Úgy van. Hova szart?
0: Hova szart? Hát rászart a bácsinak az erkélyére. Mi történt, ugye?
2: Felbosszantotta magát?
0: Felbosszantotta magát a bácsi. Felbosszantotta magát a bácsi, ugyanis a galamb volt olyan gonosz, hogy összetojta a nyugdíjas bácsi kocsiját.
1: Ugye? Fölháborító.
0: Egy átlag kis nyugdíjas mit csinál? Szór neki morzsát, megmérgezi, hozzávágja a papucsát, ne adj Isten káromkodik, esetleg a csirke farhátból megmaradt
2: nyesedéket. Hogy sorosbérem.
0: Igen, megnyerősítja, hogy sorosbérem, és azt mondja, hogy háború. És hozzávág valamit. Tehát ez a nyugdíjas bácsi, ezt kemény fából faragták, ő megjárt a Dél-Koreát, Észak-Koreát, Vietnámot, nagyon sok mindent.
1: Benne vannak még a régi emlékek.
0: Régi emlékek, így van, azért a Donkanyarból megjárta a második világháború, talán még az első világháború is ott volt. Fogott egy puskát.
2: Mennyire kell zéró toleranciának lennie benned ahhoz, hogy ez megtörténjen? Ő milyen lehet a Lidl-ben, akkor kicsit tovább kell sorban állni?
0: A bácsi elé nem akarsz beállni a sorba, sem
2: látni mögé. Akarom a kommentjét, amit Facebookra szokott írni, jó? Csak az ideg állapot miatt.
0: Fogott egy puskát, és lövést adott le a lőfegyver. Figyelj, zseniális a történet. Lövést adott le a lőfegyverből a nyugdíjas a szemközti ház második emeleti lakásban élő felesége mellett. 671 éves B. János, ugye, hát leadta a lövést, ami ezt a kis galambot nem találta el, mert ez a turpis kis, okos kis galamb, ez túljárt a nyugdíjas, ez megugrott és elrepült.
1: Hát viszont B. János célzási képességei már nem egészen olyanok, mint régen.
0: B. János már nem úgy lő, mint a harmadik dandárban, második világháború, mikor harcolt ugye a németek ellen. Fogta magát, és az a lövedék úgy gondolt, hogy becsapódik inkább az alvó gyerekek közé egy óvodába.
2: Szeretném képzelni?
0: Nem hiszem.
1: Jani bátyám, gratulálunk.
0: Jani bátyám, mi az Isten történik magukra, hogy már Jani bátyám. Elhiszitek ezt a történetet?
2: Nem, azt, hogy délutáni vagy a óvodában, délutános vagy. Tudod, hogy járkász, már végre aludtak a kis taknyos kölykök. Tudod,
0: igen, végre csönd van.
3: Ezsi, Józsika is alszik.
0: Azt minden ember.
3: Kezdjünk
1: hátra kávézni, meg
3: cigizni. Jó.
2: Kati, aludjál, Kati! Látlak, Kati!
1: És ezzel csak... Jó, nédi,
0: lőnek! Megérkezik a lövedék. Igen. Azt mondta a nyugdíjas bácsi. Száldogált a galamb ide oda, rászart az autójára, ekkor odalőttem, de nem találtam el, sajnos a fa túloldalán lévő óvodába ment be a golyó. Erről egyébként csak akkor értesültem, amikor nem sokkal később a rendőrök felkerestek. Hát figyelj az öreg, a szenzációs. Belőtt az óvodába, nem találta senkit a lövedék, kijöttek a rendőrök, nyilván azonnal fahoz állították, kiszedték, megbilincselve távozott. A letartóztatását kezdeményezték, az ügyészség nem látta indokoltnak, így elengedték B. Jánost.
1: De kedvesek.
0: Elengedték.
1: Honnan tudta az óvoda, hogy honnan jön a lövés? Látták B. Jánost fegyverrel a kezében?
0: Egyébként ez egy jó kérdés.
1: Vagy ilyenkor kijön egy hogy hívják ezeket? Lehet, hogy
2: gyakorlatozni az előkertben.
0: Valószínűleg B. Jánosnak már híre volt Solymáról, hogy néha lemegy a játszótérre, és beelenged néhány lövést a homokozóba.
2: Én látom magam, hogy így gurul a fűben. Tudjátok, hogy ez egy ilyen légkiskával.
0: Igen, egy cigivel a szájában.
2: Igen.
0: Mindjárt ott van meg, János bácsi, előjött.
2: Na, és szerintem ez van, hogy tudták róla, hogy ilyen, meg amúgy vannak jelek, tehát hogy alapból szerintem szereti az ilyesmit, annak gyakran vannak terepmintás cuccai, tehát terepmintás nadrág.
1: Hogy jössz rá, hogy kilőtt be az óvoda ablakon?
2: Igen, hát, hogy alapból nem látják őt akkor sem, amikor terepmintásban van. Tehát, hogy látod, de nem látod, mert ugye beolvad a környezetébe. Meg tudja, hogy olyan a terasza is, hogy tudod, ilyen katonai hálóval van.
1: Átszázó háló.
2: Álcaháló.
1: És megcsillant a távcsőn a fény.
2: Ezért szerintem, hogy van olyan kocsin, ilyen, tudod, ilyen matrica, hogy
1: nem fegyver tudom, az autóban.
2: Fegyver az autóban, vagy vadisznó halva jó, vagy valami hasonló. Biztos, hogy... De nézd csak, hogy milyen fit.
0: Ott van fit, ott állítja elő a rendőr, nézd meg.
2: És rendőr. Igazán volt, nézd milyen színű ruhája.
0: Nézd, terepszínű ruhába a bácsit éppen előállítják ugye a rendőrök.
2: Miért vagyok egy jós, egy látnok? Miért?
0: De nagyon durva, hogy megmondtam, hogy az alvó óvodások közé nyitott ablakon becsapódott a lövedék. Figyelj! Tehát azért az elég kemény. Tehát, hogy az...
2: Nekem volt légpisztolyom gyerekkoromban, természetesen. És
1: nem is volt kérdés.
2: Ez volt ilyen galamb holokauszt, és a lényeg, hogy légpisztolyom is volt, meg startpisztolyunk is volt. Nem tudom miért, apukám hozta Csehszlovákiából, és mindig a garázs ajtóra lőttünk, mert arra tettünk fel egy ilyen izét. És akkor
0: az igen, de az nagyon gyerekként az óriási élmény. Óriási élmény,
2: olyan légpisztolyom nem volt, ami ekkora hatótávolsága át tudott volna törni egy üveget.
0: Tehát, de ott van a fotó, azért nézd meg itt, azért ez komoly golyók is vannak, én nem értettem hozzá, hogy mi ez. Azt egy galambot akartam megriasztani, valóban nem is az volt a célom, hogy meglőjem el talán, csak hogy menjen el a házunk előtti fáról. Sajnos sok gondot okoznak egy héttel ezelőtt, borzasztóan összepították az alatt a parkoló kocsimat. Érted? Kiállt az erkélyre, és elkezdett galambra lövöldözni.
2: Tehát kettő lehetőséged volt, hogy ne szarják össze a kocsidat. A. Veszel egy ponyvát 1500 forintért a Mömaxba.
0: B. Lövöldözni kezdesz.
2: B. Szerzel magadnak egy légpuskát. És elkezd lövöldözni.
1: A ponyva nem jó, mert azt ándan levenni, föltenni, és a ponyva is szaros lesz. Hova teszed a galambszaros ponyvát?
2: A galambra.
1: De a galamba fenn van a fán.
2: Akkor tegyél ponyvát a fára. Tessék.
0: Egészen elképesztő. Az öregtől elvettek egy csomó töltényt, fegyvert, kis lövedéket, nagy lövedéket. Tehát az öreg azért egy Rambó volt. Bocsánat.
1: Várjál már!
2: Azok ott vadászfegyverek.
0: A lakásban több puskát is találtak. Távcsöve se volt az öregnek. Figyelj, az öreg zombitámadás és harmadik világháborúra készült. Távcsöves, rendes vadászpuska, sörétes, itt minden van.
2: Ez egy embertípus. Ez egy embertípus. Ő azért vett magának lépuskát, mert tudta, hogy azért nagyon elkapnák, hogyha ezzel lő neki a galambra, de valójában ezzel akart kilőni a galambra.
0: Négy vadászlőfegyver, egy légpisztoly. Kiderült, hogy a férfinak van fegyvertartási engedélye. Először tagadta, hogy őlött volna a légpisztolya, de később beismerte. A gyerekek egyébként nagyon megijedtek, de örültek, hogy senki nem sérült meg.
2: Talás,
0: elhiszed.
1: Az ez kemény.
0: Azért ez nagyon kemény.
2: Rendőrség. Haló, jó napot.
0: Tessék.
2: Jó napot. Kérem, jöjjön ki.
0: Mit csináljunk?
2: Úgy tudom, hogy önnek van fegyvertartási engedély, igaz?
0: Nincs. Nem tudom, miről beszél.
1: Nincs is fegyverem,
0: és nem is élőttem arra a galambra.
2: Itt ez a kitömött vaddisznó a ház előtt, hogy ez az öné?
0: Nem. Tudja, mi a dolog? Rohadjanak meg azok a kis gyerekek az óvodában. Oda akartam belőni.
2: Hogy kérdezz meg, a fregolin, ezek a terepintásúák, ezek az öné?
0: Igen, ez a célkereszt a kocsiján.
2: Igen. János, kérem, jöjjön. Miért csinál?
0: A felesége fejére rajzolt érte. Hát tényleg az öné.
2: A felesége miért van álcahálóban, kérem?
0: Igen, miért kell rohangálni a cikcakos irányba játszott érten a feleségének egy álcahálóval jár? Ezt meg tudja magyarázni?
2: Miért van a postaládájára, vagy stüszi vadász?
0: Igen, évek óta háborús vészhelyzetben vagyunk, az öreg készült.
1: Készült tényleg.
2: Szerintem ilyen prepper is lehet amúgy, nem érzitek? Hogy van egy biciklitárolója megrak a konzervekkel?
0: Biztos vagyok benne, hogy ott komoly víz és élesztős WC-papírkészletek voltak felhasználva, vagy felhalmozva, igen.
2: És itt tudós így röhöng, és az óvodában az óvodások ugyanígy tudod egy kis fegyverekkel.
0: Lőnek vissza, igen.
2: Ez egy régi konfliktus.
0: Igen. János bácsi csak a kicsik vashiányát próbált orvosolni.
2: De akkor miért ólommal?
0: Feltette felhőbe, onnan beesett az óvodába.
1: Képzeld el, hogy altatod a gyerekeket másnap? Nem fognak belőni, aludjatok nyugodtan.
0: De leesik, hogy belőnek? Tehát valami puffy puffa, összetörik egy üveg, vagy neki valami, leesik, hogy belőttek. Csak még lehet, hogy betört egy ablak. Nem tudom, hogy jöttek rá az óvónők. Nem feltétlenül lejönnék rá, most ide belőne valaki.
2: De miért engedték haza másnap?
0: Egyébként ez egy jó kérdés.
2: Tehát, hogy belőtt egy óvoda ablakát.
0: Látták, hogy ártalmatlan. Van fegyverviselése, rájött egy galambra.
1: Érted, ez egy nem átgondolt cselekedet volt, és akkor óvatosan fogalmaztam, hogy nem az óvodába akart szegény belőni, csak hát ugye útba esett.
2: Szerintem kéne egy racionális büntetés ilyen esetekre, és az lenne, hogy egy fecskében állítsák ki az óvoda előtt, és az óvodások kapjanak egy pinball puskát.
1: És lőjenek vissza.
2: Igen, és meg kell büntetni a bácsit, hogy pontosan tudnia kell, mi a szitu.
0: Menza, olyan régen beszéltünk, iskolai kaja, nem tudom, olvastátok-e, komoly változások vannak, kíváncsiak vagyunk, drága szülők, ki, hogy értékeli a változásokat, jön-e a gyerek úgy haza, hogy anya, finom volt a kaja, érzem a változást, mert hogy állítólagosan, ugye az van, hogy tavaly február óta ugye új előírások szerint étkezik, mint egy 1,2 millió hazai bölcsődés, óvodás és általános középiskolás. Van egy csomó változás, ami elindult a hazai közétkeztetésben, és most találtunk egy cikket, ami arról szól, hogy elemzi ezeket a változásokat, megmondja, hogy még mi vár ránk 2028-ig, de hogy a gyermekeink majd finomabb ételeket fognak enni, AB menüből választanak, salátabár, gyümölcsbárból választanak.
2: Ez a lányos így van.
0: És hogy
1: van
0: jobb,
1: vitaminbárotok.
0: Jobb helyeken már AB menü és vitaminbár és gyümölcsös pult is várja a gyerekeket.
2: Supermenza, úgy hívják.
0: Supermenza, ez a Supermenza így
1: jó,
0: van.
1: Jó, de a csokis piskóta kockát nem vehetik
2: azt
1: el tőlünk.
2: Vinni kell. Már most beviszed magadnak.
0: Igen.
2: Nagyon-nagyon jó, figyelj, nagyon jókat mesélnek a menzáról.
0: Azt mondják, igen, hogy növekszik az étkezők száma az AB menü választással. A közétkezeti szövetske azt mondja, beérkezett adató alapján sokkal inkább nőtt a helyi menzán ebédelők, csökkent az ételmaradékok száma, kialakultottak vitaminpultokat, két vagy háromféle kínálatból válhozhatnak a gyerekek. Ez tényleg, ez működik? Ez nem csak egy-két kiemeltebb jobb állapotú, vagy magániskolában van.
2: Teljesen állami, így izé, és az volt,
0: és egy AB első menüje van.
2: Igen, AB menüje van, plusz, tehát az van, hogy nem is, tehát mindenből lehet választani, mert ilyen ki van téve, rendesen svéd asztal van gyakorlatilag. Van hideg melegpult, van salátabár, és akkor próbálni kell hatni rájuk azért, mert ugye, hogyha rajtuk múlnak, akkor csak köreteket ennének a gyerekek, a legtöbben. Igen, elnézést a köretből, ha még lehet. És akkor nagyon aranyosan megbeszélték az osztályfőnökök velük, hogy akkor mindent kóstoljunk meg, ha már van rá lehetőség, és elkezdtek a gyerekek salátákat enni.
1: És vagy nem, magától... de ő maga dönt.
2: Tehát magának veszik ki a kis tányérjára a mennyiséget, meg azt, hogy mit akar enni.
1: Nem az van, hogy a fehér cipős, kivágott orrú cipős konyhás.
2: Ők azért ott sírkálnak, ott sírkálnak.
1: Jó, azért
0: 62-es bicepszel.
1: És akkor oda csapta a tányérra a finom főzeléket, kaptál egy vállalhatatlan fasírtot rá, és most már nem adják, hanem a gyerek dönt.
2: Igen, állnak sorba a kis tálcákkal, oda megy magának, szed, megvárják egymást, nézik, hogy ki mit szed, akkor elindul egy ilyen egészséges versengés, hogy jó, hát ne, hogy már neked több legyen, másfajta legyen, izé. És aztán pedig ugye nem nincs annyi maradék. Tehát, hogy annyit eszik meg, amit a szemek kíván. Nyilván ezt meg kell szokniuk, van egy ilyen átmeneti időszak. A másik, hogy ott vannak azért a konyhai asszisztensek, nem tudom mi a nevük, akik segítenek nekik, ha baj van, vagy elfogy valami, vagy egyáltalán cukik. Nagyon jól megy.
0: Csökkentették a sóbevitelt, ugye ez WHO vonatkozás, legalacsonyabb határértéket csak 28 szeptemberétől kell majd alkalmazni. Azt mondják, hogy 50-70%-kal csökkenteni kell még a jelenleg megengedett sóbevitel maximumát, de hogy így is folyamatosan nő az ott kajálók száma, és javul a közétkezetés. Nálunk nincs ilyen, egyféle étel van, a zöldséggyümölcs kimerül az almalében és a zöldbab főzelében, ezt Évi küldte nekünk. A lányom 4/4-es, nincs AB menü, ha nem eszik leves, nincs repeta, hogy azzal lakjon jól, és a főmenü megmaradjon a konyhásoknak. Aha! Nem eszi meg a leves, nem kap előételt, hogy azt aztán elviszik a konyhás néni.
2: A leves amúgy ez a legdurább dolog, amit szoktak csinálni a menzán, nem? Tehát, hogy az ott nagyon el tudnak szabadulni. Az egy
0: igen.
2: Ilyen, olyan, mint egy ilyen jósgömb, hogy ahogy belekanalazol, akkor tudod meg, hogy mi vár rád valójában.
0: De hogy azért ez egyébként mennyire kulturált, hogy lenne egy ilyen salátabár nekik tényleg, hogy ez a szupermenze, ez megvalósul, hogy az AB menü választás. Tehát azért ez egy nagyon klassz dolog lehetne ez, hogy kicsit több ráfordítással, kicsit gondosabb előkészítéssel nem kéne sokat hozzátenni, valószínűleg egy kicsit jobb minőségű ételeket legyenek a gyerekek. Tehát ez nem azt jelenti, hogy háromszoros árára menne föl. Mi volt a legultáltabb, mi volt a legkedvesebb? Tessék, mindenki mondhat egyet. Amit megláttad, és azt mondod, hogy fúj, undorító.
2: Úristen,
0: és amire azt mondod, úristen, de jó, ez van, ezt nagyon szívesen. Egy régi klasszikus menzakaja. Tessék, én tudok egy kezdem a paradicsomos káposzta, rüheltem mindig. Tehát azt megláttam, elkeseredtem, borzasztó édes volt. Úszott egy ilyen paradicsomos lében, és adtak hozzá valami cipőt a belső hús. Az borzalom volt.
1: Szerencsés volt, hogy hús is volt hozzá.
0: Hát jutott hozzá valami.
1: Fecnik voltak beleszaggatva.
0: Fecnit beleszaggattak.
1: Húsból. Viszont nálunk két hetente a középiskolában pénteken az
0: bélszíroló.
1: Nem. De az is volt.
0: Bélszíroló.
1: Nem volt benne
0: bélszíroló. Nem volt benne bélszíroló.
1: Úristen, de jó volt.
0: Bélszíroló.
1: Nincs meg.
0: Hát egy ilyen kis húsrúdnak álcázott bélszín, 1% bélszín.
1: Ez a szocializmusnak egy fantasztikus terméke. Fagyasztva árulták, olyasmi, mint a hotdog virsli, csak kicsit rövidebb és kicsit fel van duzzadva, és erre azt írták, hogy bélszínroló, és az tette igazán kívánatosan, hogy te bélszínt eszel. A bélszín tartalma 0,001.
0: Semmi nem volt benne.
2: Egy volt. Igen. Nekem a bél és a roló szavak, amik legyenek
0: ezt. Roló volt a neve.
2: Rolónak hívják, ez egy dolog, de hogy bél, ez egy bélroló.
1: Ha visszajövünk a izéről, a kitelepülésről, hozok neked,
2: nem
1: és nagyon finom. Nagyon finom.
2: Elmondom, nem, mi volt a prémium étel.
0: Na mi volt a prémium, tessék.
2: Figyelj, és mai napig szoktam rá gondolni, az darált főtt marhahús volt.
0: Igen.
2: Ledarálták, hogy ilyetok itt érnézének tűnjön.
0: Metszószal.
2: Metszószal, főtt krumplival.
0: Az egyébként egy jó kaja volt. Összenyomtam mindig a krumplit, és kicsit így beleforgattam a metszószba. A hús nem bírtam megenni, mert nagyon rágós volt. De
2: nem,
0: a metszósz...
2: azért volt ledarálva, hogy ne kelljen rágnod.
0: Ja, ledarálták nektek?
2: Le volt darálva, úgyhogy megfőzték, és utána ledarálták.
0: Vagy arra kanini előre megrágtak.
2: Valaki valaki megrágta.
0: Tehát 10 óra, hogy bement, megrágta.
2: És a sóskaszósz ugyanebben a konstrukcióban.
0: Egyébként a sóskaszósz krumplival jó volt.
2: A cukros sóskaszósz krumplival.
1: A jó az nem ilyen.
0: Összenyomott krumplival, ilyen folyékony sóska, kicsit cukrosan. Én azt adtam, én azt szerettem.
2: Igen, az nagyon, az rendesen, az igen, egy umami volt akkor.
1: Én a leveseket gyűlöltem.
0: Mindegyik leves szar volt. Mindegyik. Nem volt olyan leves, ami jó volt.
1: Nem volt benne, a húsleves, azt tudtad, hogy valami de kettő darab ilyen vegeta volt.
2: Aminek tudjátok, hogy a megyek neki ki volt magozva, és azért úgy, olyan volt, hogy ilyen szárnya lenne.
0: Igen, és a habarás az kicsit így összeállt ilyen darabokba a tetején, az jó volt. Jó, de azért, amikor tejbegríz volt kakaóporral, azért akkor azt mondtad, hogy van élet. Még egyet. Van élet a halál egyet. Után. Tehát azért hármadán, háromszor álltál sorba, egy kicsit citromízű tejbegrézi, finom, hamis kakaóporral a tetején.
2: De legrosszabb az a sárga borsó főzelék volt, amit szintén ledaráltak, és arra rácsöpögtettek szaftot, tudod, ilyen
1: pörkölt szaftot. Három hússal.
2: Három hússal, és akkor az, ahogy az olaj, így mint egy ilyen, nem tudom, mint egy ilyen...
1: Zsír volt az kicsim.
2: Hát, igen. Szerintem az olaj. Olaj
0: volt, mennyire durva, hogy annyira megmaradt, hogy így szinten érzed. Tehát, hogy tényleg azért azt etted, olyan trauma volt. Igen, benne van, bementél a konyhába, és érezted a műanyag tálca, a pohár, a kaják illata. Tehát azért milyen szenzoros, tehát tényleg hogy érzed, hogy az emlék a szagformájában megmarad?
2: A fémcsévingeknek a szaga, tudod, a hideg fémszag.
0: Igen. Náluk csak undok konyhás nénik voltak, tényleg 62-es bicepszel, kézzel fogták a húst, dobták be a tányérba, nem szórakoztál, adták, repete nem volt.
2: Tudod, voltak, mint Tony Soprano. Olyanok voltak, mint Tony Soprano, csak nőben.
0: Igen.
2: Hátul álltak mindig, és akkor ment az ilyen bullying a gyerekeknek, meg egymásnak is folyamatosan húzták a bajszát.
0: És nagyon nagy szatyrokkal mentek el mindig 3 órakor. Nem akarom őket meggyanúsítani, de ők nyilván elvitték a maradékot. Olyan szatyrokat pakoltak ki, hogy abból egy állatkertet meglett.
1: Gyönyörű disznók nőttek. Igen. Moslékból, igen. Akkor még lehetett moslékkal letetni.
0: Jó, mondok egy extra, tessék, nagyon sok csoki krémmel, piskóta kocka. Végén az... elfogy a csoki krém, és már csak a száraz piskóta marad, ezért beosztod a csoki krémet, hogy maradjon végig. Mekkora kaja volt?
2: Igen, nem volt.
0: Nem volt
1: nem
0: ilyen?
1: Volt. Nem volt.
0: Piskóta kocka csoki krémmel.
2: Nem volt. Teljesen értetlen állok a helyzet.
0: A legklasszikusabbat hagytátok ki.
2: Mi lett volna velem, ha lett volna?
0: Nagyon kevés csoki pudingot adtak hozzá, ezért az eleje kánál volt, a végén már csak a száraz piskóta marad.
1: Puding, hát ilyen krém, egy ilyen öntet. Kakaós ízé, össze volt hideg vízzel.
0: Igen.
1: Persze, nem volt abban se puding, se...
0: Hát azt én képzelem hozzá.
1: A csokoládét hogy... életében nem látott, haver. Az a legrosszabb minőségű kakaópor volt, kicsit fölhúzva vízzel.
0: Csoki nem volt benne. Igen. De azt én nagyon-nagyon szerettem, az nagyon jó volt.
2: Ami megmaradt még a torpedó szendvics a büféből. Az volt, amikor már felsős volt,
0: az
2: és volt
0: az nem tudom,
2: az egy
0: van.
2: Fényes, ilyen hosszú kifli formájú, olyan, mint egy baguette, csak ilyen nagyon rossz minőségű lisztből készült, az ilyen fehér lisztből, és a teteje tojásosan meg van kemve, ahol beraknak egy vajat, sonkát, sajtot, meg uborkakarikákat, és az összesütik. És
1: akkor... Hát te azért elég menő helyre jártál.
0: Egyébként igen. Ez egy fariseres zsömle volt, meg tej. Igen.
2: Na, de ez a büfé volt, ez nem a menza, ez a büfé. És akkor ez volt már az alternatíva, akkor nem büfésztél, ha nem menzáztál, büfésztél.
1: Ez volt a csúcs.
0: Mondok még egy nagyon undorított grízes tészta, egy pici ízzel a tetején, lehetted a lekvárt, ami nem lekvár volt, igen. És üres grízes tésztát tettél, kicsit megsóztat, ha nagyon éhes voltál. Mi volt a grízes tészta? Micsoda? Az ki találta ki? Az hogy az lehet megetetni 10 évig a gyerekekkel? De nem lekvár volt, íz volt íz a tetén, volt. És egy nagyon pici, úgyhogy gyorsan fogjon el, és üres grízes tésztát tegyél.
4: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Elindult a Bringáz a suliba tavaszi kampánya, kerékpárverseny miatt útlezárás Kecskeméten. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Ármán Ivi vagyok. Vasárnap rendezik meg Kecskeméten az első híres TT egyéni és páros kerékpáros időfutamot. A versenyzők egy teljesen lezárt 19 kilométeres pályán tekernek majd, ezért több fontos útszakaszt ideiglenesen lezárnak a forgalom elől. Érintett lesz az 54-es főút egyik körforgalma, valamint az 540-es főút egy szakasza is. Írja a híres.hu. A közlekedőket sárga táblák segítik majd a kijelölt terelő utakon, amelyek az 5-ös főút felé irányítják a forgalmat. A szervezők arra kérik az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a változásokról, és számoljanak hosszabb menetidővel. Látványos történelmi programokkal várják az érdeklődőket szombaton Bugacon az Aranymonostornál. A monostorok történelmi napján lovas bemutatók, solymászat és korabeli harci jelenetek idézik meg a középkort, az íjászatot pedig a látogatók is kipróbálhatják, írja a Vármegyei Lap. Mesélek, ha van kinek címmel általános iskolás diákok számára hirdetett rajzpályázatot a Kecskeméti Rajzfilm Stúdió és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A felhívás a cigánymesék animációs sorozat epizódjaira épül. A legjobbakat május 31-én a gyereknapi program részeként díjazzák. Elindult a Bringáz a suliba tavaszi kampánya, a program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést és játékos élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
2: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola és lesz további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
1: Nem lesz front felettünk, kellemes májusi időre számíthatunk egész hétvégén. Bács-Kiskunvár megyében legtöbb 23-25 fok lehet, és a meteorológusok jelzése szerint már magas lesz az UV-sugárzás, úgyhogy érdemes erre figyelni. Jó részt napos, felhős órák váltakoznak, csapadék pedig hétfőtől jöhet kisebb adagban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na mi van, gyerekek? Ez mi ez a hajóút? Olvastátok, hogy elmész így a Kanári-szigetek felé egy kicsit hajózgatszott, és akkor azt mondják, hogy akkor aztán itt hantavírus járvány. Hantavírus? Komolyan tudsz venni egy ilyen vírus, aminek az a neve, hogy hanta?
1: Alapból elkezdesz rajta röhögni.
0: Hantavírus van egy hajón, és hát ugye az van, hogy ezek elindultak valóban a Zöldfoki-szigetekről, vagy Zöldfoki-szigetekhez, és úgy kette-hárman azt gondolták, hogy ők hajlandóak ebbe úgy belehalni, nyilván nem önszántukból, és emberről emberre is terjed, és most ide-oda ingázik ez a hajó, hogy hol kössön ki, meg mi legyen.
2: Hallod, tudod, ez a hantavírus.
0: Vízhelyzetet hirdettek. De mi a fene ez a hantavírus? Olvastatok erről valamit, hogy mi történik?
1: Patkányok terjesztik meg, rágcsálók.
2: Vérzéses láz. Csak ennyit szeretném mondani. Két szó. Vérzéses láz.
0: Na, igen. De ez egy luxi hajó, ami megy a Kanári-szigetekre, és viszi az embereket. Értem, hogy minden hajón van egy patkány, meg ez egy régi időket idézi. De azért ez a patkányról valahogy egy ilyen luxi hajón átterjed az emberre, azok ott szépen belehalnak, és akkor meg, hogy gyerekek, nem kötünk ki sehol, mert hogy egészségügyi vészhelyzet van, mindenki maradjon a kabinban, ne kapja el senki lehetőleg a hantavírust, mert néhány bele is halnak, de mi még itt egy kicsit hajózgatunk a Zöldfoki-szigetektől a Kanári-szigetekig. Ezért nem egy megnyugtató hajóút.
1: Nem engedték kikötni? Vagy azt mondták, hogy ki van fizetve az egy hét, most már körbe megyünk?
0: Nem engedik őket kikötni. Tehát ugyankor az van, hogy ugye mindenkit megvizsgálnak, aki leszáll a hajóról, fölmennek az egészségügyi arcok, maszkba, minden. Mindenkit egyenként vért vesznek, meg köptetnek, meg kivizsgálnak, és csak azok szálltak, akik nem fertőzöttek. Tehát ott bolyong a Kanári-sziget környékén a hajó, de nem enged nagyon leszállni senkit.
2: Ugye most elolvastam a lefolyását, és lehet, hogy nekem hantavírusom van.
0: Jaj, ne csináld már, most ezt nem azért hoztam be, hogy azt mondtad, tényleg már diagnosztizált magad, hogy hantavírusod van.
2: Figyelj, most lesz csak kitalálod, de figyelj, mondom. A betegség nagyon magas lázza, jó, ez most nincs el éppen, de nem
0: egyenlősen.
2: Rossz közérzet, abszolút az van, napok óta, izomfájdalommal jár. Fejfájás is jelentkezhet, már érzem, hogy jön. A betegek tüzete megkevesbedik. Ez a szó ide van írva a házipatika.com-ra, hogy megkevesbedik. A vizelet.
0: A vizelet? Nekem ez ma megkevesbedett egy kicsit reggel.
1: Így áll valamit.
2: Neked szokott megkevesbedni a...
0: Soha. Volt már olyan, hogy megkevesbedtél. Nem.
2: Megkevesbedtek a vizeletek, azonban tudni kell, hogy az érintettek többsége tünetmentesen esik át a fertőzésen, még ha van is enyhe vesekárosodása. De ugye hát, ha megkevesbedett ugye a vizeletet, akkor már ez magával hordozza ezt a rizikót is. Súlyos esetben a betegség átmeneti vesekárosodást, veselegtelenséget, a fertőzés érintheti a májat is. Na, érzem.
1: A májad is oda van, mi? Megvan még? Melyik?
2: Igen, és 10%-os a halálozási aránya.
0: Azt mondták a Kanári-szigeteken a spanyolok, hogy rendben, hogy ide jöttök, köszönjük szépen, ne gyertek, nem engedünk benneteket kikötni. Majd azt mondta az egészségügyminiszter, jó lenne ez a hajó inkább más országok felé menne, ne kössön itt ki nálunk. Elindultak a Kanári-szigetekre, nem engedik őket kikötni.
2: A Horváci szoros felé tartnak.
0: Igen. De milyen érdekes, hogy luxus, és aztán börtön, nem? És a kettő milyen közel van egymáshoz, hogy egy ideig élvezed egy hétig, de aztán kiderül, hogy kettárban meghaltak, és hirtelen ott ülsz a kabinba, kaját kapsz, nem nagyon mozoghatsz.
1: De nem jöhetsz és ki, nem is képzeled.
2: Meg van kevesbedve a vizeletet.
0: Megkevesbedett a vizeletet, figyeled a feleséget, hogy köhög-e egyébként, kicsi stresszelsz, hipohonder vagy, azt gondolod, hogy már elkaptad a hantavírust, vérzéses lázad van, miközben ülsz egy kabinba, a világ legszebb helyei hajózva. Tehát mennyire kettős ez a dolog, nem?
1: Ráadásul képzeld el, ha csak belső kabinod van, mert kifele még nézed az óceán, meg kívülsz, ahogy hívják.
2: Én beraknám a Titanicot, végignézem, aztán magamtól meghalni.
0: Igen, de valószínűleg még úgy hánynál vént, hogy nem tudod, hogy vérhány, de már detektálnád a tüneteket magadon.
2: Te meg már rég vérhánynál, akkor mindig azt mondja, hogy ez csak vörösboros kóla, úgyhogy te csókolod egyet Ferivel, anélkül bármi. Igen.
0: Én az ellenkező lennék, Bali, jól vagy? Kicsit csápat vagy és vérhánytál, semmi bajom.
1: Semmi baj, gyertek.
0: Jön vissza vörösboros kóla, minden oké. És gondold, hogy ezeket beküldöd a kabinba. Hogy eteted? Hogy itatod? Hogy mozgatod őket? Hogy
1: mozgatás nincs. A kabin.
0: Micsoda logisztika az ott, amikor 3000 embert hirtelen bezársz a saját kabinjába, hogy juttatsz neki kaját, hogy mozognak ki, senki ne találkozzon senkivel. Tehát ezért ez nem feltétlenül hangzik túl jól.
2: Tudod ki az, akit azonnal fel kellene hívnunk? A Csonka András, aki ugye nagyon nagy elánnal népszerűsítette nekünk ugye a hajós utazásokat a minap.
1: Igen. Hogy na hogy most
2: ez a
1: mi van
2: Bandikám? Dolog a világon, semmi rizikója nincsen, szuper kényelmes, semmi rizikója nincsen. Ő a legnagyobb hipohonder az országban, ha ezt meg fogja tudni, véget fogunk vetni egy szériának.
0: De szerint, egy komoly hipohonder, aki azt hallja, hogy többen meghaltak fertőzésben, gondold el, mit él át a bezártsággal, a fertőzés veszéllyel és a saját halálfélelmével együtt egy kabinba üldögélve úgy, hogy csak amikor Covid volt, és valaki hangosat köhögött a buszon, hátranéztél, és szemmel verted. Vagy a sorba mögötted, mert annyira megijedtél. Egy hajón, ami nem tud sehol kikötni, és napok óta kolbászol össze-vissza, ott mi lehet? Ez egyébként nem egy könnyű élethelyzet.
2: Hírek rá az oldalára, hogy hantás.
0: Tudod, mennyire rettegnénk? Elmondom, mi lenne. Feri, mennyire vagy rettegve? Sörhöz odaférsz, gyere. Jó, üres, hát üres, a mínusz kettőn üres a bár. Na jó, tudod, én már azonnal kiszöknék. Feri, azonnal hoznám a piákat, kirabolnám a bárt. Te meg ma ott üldögél, rohadt nagy izével, viszkivel a kezedben. Végre megjöttetek. Azt hittétek, hogy a kabinba fogok ülni. Eszter, a paplan alatt, a bezárt kabin mellett. Vizsgálná a vizelet mennyiségét megkevesbedve. Zsül szerintem csúszdázna. Zsül azt mondaná, francban, menjünk már meg csúszdázna. Zsül mit csinálna?
2: Nem, Zsül feltörte a központi számítógéprendszert.
0: És nézzük, hány alatt van a fedélzet.
2: És éppen a közelben felelhető hegyeket keresi.
1: Igen. Hogy... De te ellenfele, hogy te állandóan körbe küldenéd, gyerekek, most csak egy decit pisültem.
0: Igen, te vizsgálnád magad. Csak az ajtód alatt juttathatnánk be kaját, nagyon lapos összenyomva a kaszinót, és nem mernél ajtót nyitni, senkivel nem találkoznál, a megkevesbedett vizeledet.
2: Nagyon rosszul ismertek engem. Nem, a pánik helyzetben én vagyok a legnyugodtabb. Alapból azzal kezdeném, hogy megkeresném a felelősöket. Lemennék a hajó aljába, és előhívnám a patkány személyzetet, akik ugye terjesztették ezt.
1: Melyik voltál?
0: Nem jönnél ki a kabinból. Nem jönnél ki.
2: Én biztos, hogy kijönnék, és éjszaka fognám, és vannak a mentőcsónakok, abban egyet alapból elkötnék magamnak.
0: Egy mentőcsónakot, ami hidraulikusan működik, leengeded, vízre teszed?
2: Zsülle, már rég feltörtük a rendszert, és pontosan tudjuk, hogy mivel a hány méter.
0: Indítsd a kettes kabint, indítsd a kettes kabint. Zsülle egy laptoppal már leengedi a mentőcsónakot.
2: Te már vért vizelsz, amikor Zsülle, mivel tartunk
1: a karibi, az közepén,
2: a karibi hangulatban, kókuszból iszunk a tejet.
0: Én kapnám el, tehát ott lennénk a hajón bezárva.
2: És neked mindened véresül, hogy a melbimbóid.
0: De ez erős tagadásban lennék, tudod. Kevés önreflexió, erős tagadás. Balázs éppen vért köhögte, semmi bajom. Balázs véres a pólót, nem, ezt egy utastól vettem. Komoly lázas vagy, lázaideg. Dehogy is, csak most jöttem a merülőből. Én tagadásban lennék.
2: Balázs, mert vér folyna a köldökéből.
1: És várjál, és ti ketten Zsüllel lelépnétek, és te egy napernyővel ülnél a csónak végében. Zsül megevezne.
0: Zsüli szívesen evezne.
2: Lapátolj, Zsül, lapátolj!
1: Mindjárt ott vagyunk.
0: Majd egy véres hányással leköpne téged. És na, és ott lennél igazán bajban az óceán közepén.
2: Az lenne a legdurrebb, hogy tudod, ahogy felmelnénk a ponyvát, ami van rajta, hogy ne essen be az eső, ott feküdne alatt a Laci.
0: És azt mondja, mit csináltak itt? Szarok erre a vírusra, valamiben meg kell halni. Addig élvezem az életet. Laci, megittál három üveg viszkit, elszívtál egy fél dobocit, mit csinálsz? Valamiben meg kell halni.
2: Nektek van viszitek?
0: Jöjjön a vírus. Igen, valószínűleg ez lenne, de azért nem egyszerű élethelyzet, gyerekek. Nem egyszerű élethelyzet. Kaszinó, never, színházterem, semmi. Kabinba üldög, és azt mondják, nem sokára kikötünk a Kanári-szigeteken. Majd a sziget azt mondja, csokom, tessék innen arra, mert itt mi nem adunk kikötési engedélyt. Ezek most
2: én
0: hajóznak.
2: Akkor mellúszásban közelítek a sziget felé.
0: Te már egy indián félsen elindult sziget felé.
1: Hogy pótolják a izét, a kaját például? Mert most akkor ez hosszabb út.
0: Szerintem betöltik a hajót. Tehát az lehet, hogy úgy nem engedik leszállni őket, vagy kis szállító hajókkal betöltik őket.
2: Nem, a legfiatalabb mérgezetteket vagy fertőzötteket kezdik el megenni. Tehát az, ahogy,
0: igen, megnézik, hogy kik a potenciális.
2: Igen, a potenciális, akik már nincs sok hátra, azokat fogják és abálják, stb.
0: Igen. És hogy terjed? Ugye emberről emberre terjed. Ugye azt mondják? Tehát, hogy akár...
1: Hát először ugye állatról emberre, amikor ezt...
2: Nem, először állatról állatra. Hát patkányok egymás között, és utána pedig
1: de
2: a
1: az, hogy a patkányok egymás között, ez ki nem szarja le.
2: Tehát ne haragudj, de úgy ez a hozzáállás, ez az arrogancia.
1: Hát most két patkány hantás az engem nem érdekel. Igen? Utána az van, érdekes. Hogy rámászik érted a raktérbe az üvegre, amit te aztán megfogsz a kis kezeddel, mikor kibontja, a pincér megfogja, kibontotta a kis üdítős, és
0: odaadja. Már tölti
1: is,
0: igen.
1: És már ott is vagy.
0: A nincs specifikus gyógymód.
2: A patkányok a saját segjukkal nyitogatják a söröket odalem.
0: De azért ez is milyen szépen mutatja, hogy ott vagy a luxiba, kifizettél 1 milliót, pezsgőt iszol, kaviárt eszel, és közben patkányok lent az alaksorba terjesztik a hantavíruson, meg néhányan belehalnak. Hogy milyen érdekesen működik az ember, elmegy valahova a luxusba, miközben 3 patkány meg megölött embert.
2: De nem ez a luxus. Ez nem a luxus.
0: Hát azért ilyen út azért az, ha jó hajóval mész, azért eszel iszol, jössz, mész, kiszáll szép helyeken, Karib-térségbe hajózol, hát azért ez luxi, nem?
2: A luxi az nem ezt jelenti. A luxi az, amikor senki nem szól hozzád egy egész délután.
0: Amikor egyedül vásárolok az MDF piacon
2: az luxus.
0: Az az igazi luxus. Na jó, hát gyerekek, azért mi leosztanánk. Én nem tudom, én bennem ilyenkor az
1: nem
0: van.
1: Nem osztasz le semmit, te halott vagy haver.
0: Ez egy kicsit fáj, hogy egyből megöltetek, mint Kenny. Tehát én ilyenkor nagyon renitensre tudok átmenni. Tehát mind, amit tiltanak, meg bezárnak, meg nem ülhetsz ott, bennem ilyenkor fölébred a lázadó, hogy már pedig nekem nem mond meg. Induljunk, Feri, portyázni. Szerezzünk ételt.
1: Én most nézem a hajóról, van egy videófelvétel, így maszkos beöltözött emberek mászkálnak, nem mennénk mi ott sehova.
0: Igen.
1: Nagyon kemény.
0: Nagyon para. Nagyon para.
1: És tök üres a hajó. Sehol senki, mindenki a kabinjában van, és csávuk beöltözve, gumiruha, maszk.
0: Ilyen Covid időszakot idéz, hogy jönnek ezek az emberek, ilyen fehér ruhában, maszkban, és ott járkálnak. De akkor ez nem lehet egyszerű azért ez a vírus, csak akkor mindig finomítás van. WHO is finomítja, ritkán terjed állatról ebben. Emberre nagyon ritka, és megjönnek ezek a halálosan felöltözött, ilyen permetező pisztolyjal a kezükbe, ezek a nagyon félelmetes Biohazard feliratú csávók, azért valami mégiscsak van, tudod, és így takarítják a hajót, szóval, hogy kemény.
2: Én azt gondolom, hogy ezek az emberek, akik izgalomra vágynak, azok most megkapták. Tehát, hogy aki azért ment erre a luxus útra, hogy mindent meglásson, mindent megnézzen, ez most megjött.
0: Galád meg létizsül, vagy keresétek meg, nézzi. Volt egy hajó, emlékeztek a Covid idején? Fél évig nem kötött ki, az megvan, emlékeztek arra? De beszéltünk róla, gondolom. 2020-ban rabul ejtették őket, és valami 3 vagy 5 hónapig nem kötött ki az óceánjáról. Na az milyen pszichó, és mekkora próbatétel az agyadnak, hogy egy kabinban 5 hónapot hánykolódjál úgy egy tengeren, mint 3 hónapot, nem engedték kikötni. Valami csúcsot döntött a hajó, valahol áldogált, fél évet, vagy 6 hónapot
1: állt. De kapják el, vagy azért, mert volt rajta
0: Covidos volt rajta, fertőzött volt rajta, talán halott is volt rajta, és mire lemenedzselték, és annyira féltek kiengedni, nem tudom, hány hónapot volt a hajó a vízen. Azért azt képzeld el. És mi van a személyzettel? Tehát akkor a személyzet sem megy az emberek közé, vagy a személyzet, hát akkor kiszolgálja ki az embereket.
1: Érde, ott legalább annyi van, hogy elviszed a kabin ajtóig, leteszed a kis tálcát, és bekopogsz, hogy 23-as kabin megjött.
0: Igen.
2: Őszintén érdekel, hogy amikor többet vagy a hajó, mint amennyire befizettél, akkor azon kívül, hogy az életeddel fizetsz érte, ki kell-e fizetned, tudod?
0: Ne, szerintem nincs ilyen, ez egy viszmajor. Tehát, hogy etetnek, itatnak, gondoskodnak róla, de nem azért csúnya lenne, ki egy hónapot eltöltetsz hajón, és megjön egy 4-szeres számlam. Elnézést, egy hónapot volt a
2: közös költség elmaradásomat.
1: Igen. Egy csak egy hetet fizeted ki.
0: Egy hetet fizet ki. Legyen szíves még 3 hetet befizetni. Nem, ez nincs.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

játszon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Már megint a Premier Outletbe mentek.
6: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
7: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
8: Premier Outlet Budapest.
9: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
12: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
13: Gumicsere, autószerelés vagy műszaki vizsga. Intézzen mindent egy helyen, Kiskörösön és Kecelen. A Diós Guminál hatalmas személy és mezőgazdasági abroncs választékkal, profi szervizzel, valamint teljes körű műszaki és eredetvizsgával várjuk. Spóroljon időt és autózzon biztonságban.
14: Nálunk az ügyfél az első.
13: Részletek diósgumi.hu.
3: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong.
15: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikáció

0: Fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plusmarket. Pont jó árak. Pont a közelemben.
1: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden szombaton 10-től 14 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
2: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
1: Rádió egy gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Május 24. Budapest Park.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
3: Jelentős fejlesztések zajlanak Ágas egyházán, jótékonysági bált rendez egy kecskeméti iskola, folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Látványos beruházások valósulnak meg egy uniós támogatásnak köszönhetően Ágas egyházán, írja a baon.hu. A fejlesztés egy nagyobb, több mint 200 millió forintos projekt része, amely a csapadékvíz kezelését célozza. Ennek keretében több mint 2 kilométer hosszan épül ki csapadékvíz elvezető rendszer. A cél, hogy megvédjék az utakat a belvíztől és csökkentsék a klímaváltozás hatásait. A beruházás emellett a közlekedés biztonságot is javítja, különösen a téli időszakban. Jótékonysági bált szervez a kecskeméti Korvin Mátyás általános iskola, az eseménynek a Bajor étterem ad otthont május 9-én. Az est célja az iskola alapítványának támogatása, miközben tartalmas programokkal is várják a résztvevőket, írja a keol.hu. A bál megnyitó műsorral indul, majd vacsora, zene és tánc követi. Pénzbüntetéssel sújtottak egy kollégium vezetőt, miután egy internetes mém miatt kirúgással fenyegetett meg egy diákot, közölte a kecskeméti törvényszék. Az ügy egy ártalmatlannak tűnő esettel indult, a diák egy fotóból készített mémet osztott meg egy zárt csoportban, amit később törölt, és többször bocsánatot kért. A kollégium vezető azonban feljelentéssel fenyegette meg, majd arra kötelezte, hogy a ballagás után hagyja el az intézményt. Mindezt úgy, hogy hivatalos fegyelmi eljárás nem indult a diák ellen. A kecskeméti járásbíróság döntése szerint a vezető túllépte a hatáskörét, amikor szankcionálta a végzős tanulót. A bíróság ezért 234.000 forintos büntetést szabott ki rá. Az ítélet azonban egyelőre nem jogerős. Kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk.
3: Nem lesz front felettünk, kellemes májusi időre számíthatunk egész hétvégén. Bács-Kiskunvár megyében legtöbb 23-25 fok lehet, és a meteorológusok jelzése szerint már magas lesz az UV-sugárzás, úgyhogy érdemes erre figyelni. Jó részt napos, felhős órák váltakoznak, csapadék pedig hétfőtől jöhet kisebb adagban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a rádió egy összes frekvenciáján él.

0: Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Ugye eljutott hozzánk az a videó, amit ugye sokan streameltek, megvették, és hát különböző hírportálok is lehozták, hogy egy biztosító kötél nélküli emberke fölmászott a MOL kampuszra, bázisugrást hajtott végre a csávó. Uh-huh. Nem szedték le, nem állították meg, fejkamerával, GoPro-val a feje tetején, mászik a MOL toronyra, ami önmagában azért szerintem komolyabb Isten. Kihívás, mint maga az ugrás.
2: Én ezt nem bírom nézni.
1: Mint egy ilyen cserebogár, sárga pólóban megy fölfelé, lépked, hogy a végén egyébként ernyőt bontva
2: ez a biztonság, figyelj, én személyesen ismerem.
1: Ő a legjobb
2: arc. Egyszer már ott voltunk fent egy Duma színházas rendezvényen, ott kint lehetett dohányozni fenn a tetőn, és akkor ott ment a nagy beszélgetés, és itt olyan biztonsági őr van, hogyha rossz kockán állszok oda, azt mondja, ne haragudjatok, de a dohányzó az 3 méterrel arrébb van észak-kelet irányába.
3: Na de akkor itt már föl is teszed a kérdéseket, hogy nem tűnt föl senkinek ez a csávó.
1: Szerintem az van, hogy föltűnik, de mire elkezdesz mászni, már nem tud mit csinálni.
2: A nadrágát külön szeretném kiemelni, hogy mindezt egy comb középigérő sorban tesz.
1: Mindez egy sorban egy nagyon bevágó kis ernyővel ugrik le úgy, hogy ott a biztonságért utána megy, de hogy te már fönn vagy a 42. emeleten, már csak haver, gyere már le onnan, hogy jutsz be? Az a nagy kérdés. Hogy kezdesz el mászni?
3: Igen, tehát ott lent van, emlékezzetek, mi is voltunk ott ugye stábos vacsin egyszer.
1: Igen.
3: Már lent van egy biztonsági szolgálat. Ha be vagy öltözve, tehát hátadon van a kis ejtőernyőd, és a sisak a fejeden van egy GoPro-val, akkor csak megállítanak. Ha ez nincs rajtad, és becsempészed.
2: Azt hitték, hogy futár.
3: Akkor,
2: tuti,
3: igen.
2: Úgy néz ki, hogy simán volt futár. Olyan furán néznek ki, néha volt futárok, simán lehet, hogy az volt. És akkor van egy kis hátizsákja, gondolom az volt az ernyő, de ami engem sokkal jobban megijeszt, hogy ez mikor történt pontosan?
1: Na múlt héten valamikor fölmászott, és ő ezt a saját Insta oldalán adta, egy hete körülbelül.
2: Ilyen időben így alulöltözködni, megfázik a vesség, megfázik.
1: Szépen, igen. Szóval egyébként jó arca csávó, én bírom ezeket, akik kicsit itt szembe menve a törvénnyel felmászkálnak különböző épületekre. Vagy azért, hogy megmásszák, vagy azért, hogy leugraljanak. Ugye hát ez gondolom ilyen bázisugró szubkultúrában azért ez egy bevett dolog, hogy te felmászol, nem tudom, a Kuala Lumpuri toronyra, meg a MOL kampuszra, és ami szép a Dubájba, ahol tudsz, és engedik a biztonsági onnan, de leugrasz, és akkor menő vagy.
2: Te meghívnál ezt a srácot egy házi buliba? A negyedik hát emeletre?
1: Folyosz Béla, mondtam már, hogy gyere már lifte, létsz, és nem állsz már föl, megy 3 emeleten keresztül.
2: Megint egy unikumot, gyere ki az ablakból,
1: gyere ki! Onnan, gyere le onnan. Na mindjárt fölhívunk egy bázisugrót, csak hogy elmondja nekünk ezt a dolgot. Egyáltalán maga ez a bázisugrás is azért egy ilyen tiszteletre méltó dolog. Egy csávó ki egy hidakról, meg tornyokról úgy ugranak le, hogy az egyik kezükben ott az ernyő, amit azonnal kidobnak, vagy ha rutinosabbak, akkor zuhanás után nyúlnak hátra, és oldják ki az ernyőt. De hogy ott azért rosszul hajtogatsz, már pedig magadnak hajtogatsz, én itt ellenék veszve. Szerinted mi lenne velem?
2: Te 12 éves korodban az első, amikor nézel egyet, meghaltál volna.
1: Ezért, gyere már ide, itt a 3-as kötél a 8-asra, vagy a 8-as kötél a 3-asra? Feri, te hogy csinálod?
2: Én most csinálok egy tulipánt, annak visszahajtom a fülét, és akkor kész.
1: Hagyd csak, Feri, összehajtom az erdőnet. Ne, megcsinálom magamnak. Összehajtom az erdődet? Megcsinálom az erdőteket, srácok, mehetünk ugrani? Szerintetek mi lenne?
2: Láttam valahol, láttam. Belecsomagoltam egy szendvicset. Várja, ben van, ben
1: miért nyúltál az ernyőmhöz? Összecserélted az ernyőket? Nem nyúltam hozzá, abszolút mindegyiket. Mindenkinek a saját ernyője van. Ez nem az én ernyőm. Mennyire lennétek nyugodtak velem bázis ugrani? Megcsináltam az ernyődet, Feri, ne törődjél vele, össze van hajtva.
3: Persze, ugorjunk.
1: Szerintem az a lelke. Nem is az ugrás. Nyilván az, hogy ugrasz, milyen szél van, hogy hova landolsz, ezeket azért, hogy nagyjából megnézed. Meg van egy valamilyen rutinod, ami mondjuk ejtőernyőzésből jön, bár a kettő azért nagyon más sport. De hogy ott tényleg az van, hogy kicsit is rosszul hajtogatsz, ott nincs idő nagyon póternyőt, meg hasi ernyőt, meg nem tudom mit nyitni.
3: Szerintem nincs is nekik. Ez a 180 méterről.
1: Semmi.
3: Nincs másik esélyed. Tehát egy esélyed van, ugrasz, pap.
1: Egy sanszod van.
2: Akkor megvajon. Egy sanszod van. Akkor kinézze az a paliat azon a... Ez miért? Ne csináld ezt! Ne csináld ezt! Ne ugorj ki!
1: Igen, nagyon szeretem ezt a videót, hogy mászik és alatta az öltönyös biztonsági őr már csak így széttett kézzel így nézi. Hát Léci, gyere le! Léci, gyere le! Na itt van Mátyás Máté, bázisugró. Hello, Máté, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggelt!
2: Normális vagy, Máté?
1: Nem ő volt.
2: Nagyon veszélyes, amit csináltok.
1: És egyébként is ebben a lengeruhában. Ismered a csávót, vagy ő egy külföldi arc volt?
4: Egy külföldi arc volt. Na én is csak így az Instán ismerem.
1: Aha. Figyelj, egyébként ez a bázisugrásban mennyire elterjedt, hogy illegális mászás után van ugrás? Mert ugye ez effektív azért ehhez nagyon engedély nincsen.
4: Hát vannak olyan rendezvények, ahol ugye kapunk engedélyt, és kimondottan úgy van leszervezve, hogy lehet ugrani, tehát olyan személyzet van, ejtőernyős személyzet, említetted Kuala Lumpurt, például 2023-ban volt egy nagyon jó rendezvény, ketten képviseltük ott Magyarországot, amúgy 130 ugró volt ott, ott rendes katonai ejtőernyősök segítették, figyelték a szelet, figyelték az ugrásokat, hogy mikor lehet ugrani.
1: De az legális, tehát ilyen... ott fölmehettek úgy igen, a toronyra, hogy igen, ezt engedik. Igen.
3: És ez kevéssé érdekel benneteket, hát gondolom.
4: Volt olyan is, hát igen, volt olyan is, hogy egy nagyon őrzött épületről ugrottunk, annyira őrzött volt, hogy ott ki kellett bérelni egy lakást, hogy egyáltalán bejussunk. Onnan már ugye könnyű volt utána kiugrani, de ilyen megoldások azért vannak. Igen.
1: Technikailag ő jól ugrott? Jó helyen mászott, jó helyen jó oldalon ugrott le? Vagy ha mondjuk te ugrasz, te más technikát, vagy más ugrási pozíciót választasz?
4: Hát megmondom őszintén, én is felmentem, megnéztem azt, hogy fel lehet-e vinni ernyőt, tehát én már ezt kipróbáltam, megnéztem.
1: Besétáltál a kampuszba?
4: Besétáltam a kampuszba, felmentem oda a kilátó részbe, és akkor szétnéztem, hogy lehetne egy ilyen ugrást megcsinálni. Volt is nálam felszerelés, fel tudtam vinni, úgyhogy
1: de
4: nem lehetettem meg.
1: De ugrószándékkal mentél, vagy csak letesztelted, hogy följutsz-e?
4: Csak leteszteltem, hogy feljutok-e, igen.
1: És simán feljutottál.
4: És simán feljutottam, igen. De próbáltuk ezt, na tehát visszatérve, hogy jó helyről ugrott, szerintem, tehát én ha ugrottam volna, én nem onnan ugrottam volna, mert az épület teteje egy picit így befelé tart. Tehát ugye emiatt, hogyha az elrugaszkodás nem olyan jól sikerül, akkor ugye elég közel vagy az épülethez, és ugye az irodarész felett, vagy nem is tudom, inkább az a belépő rész, ahol vannak az éttermek, meg egyéb irodák is, ugye a felett nyitott, tehát az ugye csökkentette a magasságát is. Én inkább a másik oldalról ugrottam volna, ott a utca felől, ott mondjuk épületek vannak, de ott ugye nagyobb a magasság is, és ott teljesen egyenes a fal.
3: De amikor följutottál az ernyővel, én még igen? Itt megragadtam. Akkor miért nem ugrottál?
4: Hát azért, mert...
2: Volt egy meeting,
1: szerintem nem tudsz, ott zárva van a kilátó, tehát onnan te már nem ugrasz, kívülről kell menned ugrani.
2: Nem, most küldött, Ancsos Weiberről küldött egy videót. Igen, itt van.
3: Belülről mászott fel.
2: Weiberen nézd meg.
3: Az üvegfal, tehát amikor kimész a legfelső kilátóra, ott van még egy mitén 8 méter magasnyi üvegfal.
4: Hát az vagy 10-15 vagy 10, méter, 15,
3: de az belülről egy acélszerkezet tartja, azon mászott föl a csávó.
1: Azt tudom, de amikor te belülről bemész és a kilátóba kimész, onnan nem tudsz kiugrani.
3: Hát onnan ott még mászni kell.
4: Nem, mászni kell, ott még nézd mászni kell, igen. Tehát ahogy mondtátok, tényleg a mászás volt igazából a veszélyes rész. De valószínűleg azért ugrott onnan, mert ott könnyebb mászni, mint a hátsó részről, ami nekem volt szimpatikus.
1: Jó kérdés, hogy hallgató kérdezi, a sisak az minek? Egyébként ez egy jó kérdés, hogy a sisak
4: ez
1: minek rajtatok?
4: Ez nagyon sokan kérdezik. Ez leginkább ugye a landoláskor véd, vagy mondjuk így, ha visszaesik 3-5 méterről, akkor ugye nem üti meg annyira magát, tehát ez landolásnál segít. Tehát elbotlasz, ott van egy kő, vagy csak simán ugye betonra érkezel, vagy kavicsos részre, tehát ez leginkább akkor. Vagy hogyha ugrás közben kinyílik az ernyő, de rosszul nyílik, amit mondtatok, ami lehet hajtogatás, vagy időjárás miatt, és mondjuk összeütközöl az épülettel, akkor már ugye egy alacsonyabb sebességgel ütközöl, és akkor már ugye nagyon-nagyon sokat véd a sisak.
2: Hát mondjuk lehetett volna
4: kutyakec nem az ellen van, hogy lezuhan.
2: Mert egy ipari telepre repült be, ott ilyen három ilyen nagy kuvaszokot
1: járkálni. De azért megfoghatatlan. Tehát mire fölmászol, ugrasz, lent vagy, összehajtogatsz, kész, nem is vagy a helyszínen. Tehát tulajdonképpen megfoghatatlan vagy.
4: Igen, de szerintem oda a parkolóba szállt le.
1: Igen, megérkezett, leszállt a parkolóba. Igen.
2: De azt mondják, hogy elvitték igen, a rendőrök igen. A végén.
1: Begyűjtötték a rendőrök?
2: Igen, ezt írják.
1: Ilyen,
4: hát nem ott van a végén, tehát ezért nem ugrottam le, mert amúgy tudom, hogy ott vannak a rendőrök is, és én konzuljelölt vagyok, úgyhogy már most nem nagyon csinálhatok ilyeneket.
1: Azt mondjuk nem, az mondjuk nem szerencsés. Kell egy ejtőernyős ugrás ahhoz, hogy te bázisugró legyél? Tehát egyfajta rutin kell, vagy el lehet kezdeni egyből bázisugrással?
4: Sajnos, ugye ez nincs szabályozva, így vannak olyan, ismerek olyanokat, akik úgy kezdték el, hogy nem volt ejtőernyős tapasztalatuk, de én ezt nagyon-nagyon nem támogatom. Tehát kell minimum, tehát itt is vannak képzések, ez nincs úgy szabályozva, mint az ejtőernyőzés, de minimum 2-300 ugrás, én azt mondom, hogy minimum 300-350-400 ejtőernyős ugrás, siklóernyőzni is nagyon jó. Nagyon nagy előny, mert ugye ott a kupolakezelést tanulod meg, vagy van ilyen speed flying. Tehát minél több időt tölts el ilyen repülőeszközökkel, siklóernyő, ejtőernyő, speed gliding, speed flying ernyők, és akkor annál könnyebb lesz ez az út, mert ugye sokszor nagyon kis helyekre kell leszállni, különböző időjárási körülmények között, városba, szűk helyekre, tehát ott jó, hogyha van tapasztalat.
3: Magyarországon, bocsánat, Magyarországon van olyan hely, ahol hivatalosan csinálhatod ezt? Mert ugye mindig azt halljuk csak, hogy belógtak, fölmentek, leugrottak, de van olyan, ahova azt mondják, hogy kedves bázisugró, gyere nyugodtan, innen lehet ugrani.
4: Nincs szerintem igazából. Hát a természeti képződmények, vannak ilyen szikla, falak, ilyesmik, ahova ugye simán fel lehet menni, mint egy túrázó leugrasz. Ugye ezek nagyon-nagyon alacsonyak, tehát ezek 30 méter, 35-40
1: nincs
4: méter.
1: Nincs nagyon idő kinyitni az ernyőt, igen, 30 méteren
4: hát
1: nem mindig.
4: Hát az egy bekötött ugrás. Igen, az egy bekötött ugrás.
2: Milyen gyerek voltál? Hogy indult ez a gyerekség, hogy leugráltál, mint nagyon rossz gyerek voltál, és akkor nem volt más kiút?
4: Igen, hát ez csak tovább fejlődött így idővel.
2: És azt hiszem, hogy a konzuljelöltség és a bázisugrás, hogy ez a követelmény a konzuljelölteknél, hogy tehát tudja gyorsan elhagyni épületeket, ha úgy van?
4: Hát igen, az már ugye inkább előkövetelmény, igen. Nem, de nyilván ugye van ilyenkor ilyen átvilágítás. Van ilyen átvilágítás, úgyhogy most már egy másfél éve megy ez a folyamat így, de nem Magyarországon, hanem kettős állampolgár vagyok, Karib-szigeteken, grenadai konzuljelölt vagyok, és az átvilágítás miatt most már egy másfél éve így óvatosabban csinálom ezeket.
1: Óvatosabban ugrálgatsz.
2: És ugye konzul
4: igen,
2: lesz,
4: hogy elkölcsi bizonyítványt kell beküldeni.
1: Jó, hát ez most egy ugrás, hát,
4: de
1: utána már lehet. Figyelj, mennyivel hát zuhansz?
4: Ugrom csak ezeket az illegális dolgokat, nem?
1: Mennyivel zuhansz, amikor rán nyílik az ernyő? Mekkora a rántás, és mi a zuhanási sebességet körülbelül?
4: Hát ezek az alacsony ugrások, itt maximum egy 2-3 másodpercet, ha nincs fent ez a nyitás késleltető slidernek nevezett dolog, hogyha megnéztek ejtőernyős ugrásokat, akkor egy ilyen anyagdarab csúszik le ugye a zsinórokról a fejedig. Hát akkor mész egy ilyen 80-100 km/h is, vagy akár többen is, de nagyon nagyot tud rántani. Tehát egy 2-3 másodperc szabadesés után, enélkül a nyitás késleltető slider nélkül, nagyon nagyot. Hát nekem volt olyan, hogy csillagokat láttam, mikor kinyílt az ernyő, és nyilván úgy kell leszállni, pár másodpercet van, és akkor leszálltam, még akkor is így támoljaktam, így lépegettem jobbra-ba. Tehát ilyen azért van, igen.
1: Akkor átránt visszafelé. Aha.
4: Igen.
2: Szoktad azt támadni, hogy zuhansz?
4: Szoktam. Amúgy tegnap, mikor hívtatok, akkor pont egy ilyen ugrásból jöttem haza Olaszországból, egy szikláról, azt talán be is küldtem nektek, vagy meg is néztétek, nem tudom, volt-e lehetőségetek. Ott már magas magasságból, tehát ott már 1200 méteres szikláról ugrottunk, egy ilyen 700 méteres zuhanás van, ott 6-700 méteres zuhanás, tehát ott már teljes sebességgel, ott már ilyen 200-220-szal jövünk lefelé.
1: Azért
4: ott
1: az
4: ott van a nyitás késleltető rendszer. Igen.
2: És amikor
4: kedvetek, nézzétek majd meg.
2: És akkor megérkezel, akkor gondolom az adrenalin az így elönti a testedet? Vagy van egy ilyen eufória állapot?
4: Hát sokan ezt mondják, de én amit nagyon-nagyon szeretek ebbe, az az elugrás utáni 2 másodperc. Mert ahogy leugrasz, nincs ugye talaj, nem érzed a gravitációt, nincs még szél se, tehát az egy ilyen nagyon-nagyon kellemes eufórikus érzés, inkább mint adrenalin.
1: De akkor miért nem az ejtőernyő, ahol mondjuk 4000-ről zuhansz mondjuk 40 másodpercet, és átéled ugyanezt?
4: Hát azért, mert ott ugye kiugrasz, egyből van szél. Amúgy azt is csinálom nyilván, de ugye ott egyből van szél, van menetzaj, van a motornak zaja, van a...
1: Ja, hogy ott van egy csend a bázisugrásban. Aha.
4: Abszolút, tehát ott állsz egy sziklán, gondol, de csicseregnek a madarak mögötted, picit talán fújdogál a szél, de teljesen csend van, nézel, leugrasz, és akkor már utána nincs a gravitáció, megszűnik a szél, minden. Tehát én ezt nagyon élvezem benne.
2: De akkor ez egy ilyen függőség, nem? Tehát, hogy mondjuk, hogy egy húzamosabb ideig nem csinálod, akkor azért vágysz rá, meg így keresed ezt az életben.
4: Hát igen, meg keresed ezeket az alkalmakat, mint ez az épület, hogy honnan lehet ugye a következő ugrást megszervezni, megcsinálni. Amúgy felvettük a kapcsolatot már korábban, ahogy ugye elkészült az épület a MOL-lal, egy energiaitalgyártón keresztül is, meg adtam riportot már korábban a tévéknek rajtuk keresztül is, és nem voltak nyitottak arra, hogy egy ilyen rendezvényt megcsináljunk, ez akár egy ilyen éves rendezvény is lehetne, azzal ugye el lehetne kerülni ezeket az illegális ugrásokat, sokkal biztonságosabb lenne.
1: Valószínűleg az illegális ugyanaz, mint a bemászni régi épületekben, lefújni, graffitizni, tegelni, tehát ebben maga az illegalitás a lényeg. Éppen minden ugrásnál eszedbe jut, hogy az utolsó, vagy hogy jól hajtogattad az ernyőt. Van egy ilyen gondolatom, hogy na mi van, ha ez az utolsó? Vagy annyira rutinszerűvé válik, hogy nem ugrik ez be?
4: Hát igen, hogyha már annyira benne vagy, ugye nagyon sokat ugrasz, itt ugye jó, hogyha az ember viszonylag sokat ugrik, tehát ugye akkor benne vagy ebbe a flow-ba, és akkor ugye mindent nem, tehát hogy mindent már rutinszerűen csinálsz, de nagyon odafigyelsz, tudod az ugrást, és nagyon technikás ugrásokat is meg tudsz csinálni, tehát ebben az a jó, hogyha benne vagy a sportban is csinálod folyamatosan, de persze benne van, tehát mindig úgy hajtod be, hogy nem szeretnél, amikor ott állsz a épületen, sziklán, antennán, akárhol, nem szeretnéd azt érezni, hogy hú, vajon ezt jól csináltam, vajon ezt jól tettem el, hanem azt úgy szeretnél odaállni, hogy ez biztosan rendben lesz. De igen, eszedbe jut, és próbálod a kockázatot annyira csökkenteni, amennyire csak lehet.
1: A hajtogatás a lényeg. Úgyhogy ez a sport nem nekem való, azt hiszem.
2: Egy kérdés, hogy lehet-e a tandem...
1: Igen, ez nekünk való.
2: Lehet tandem ugrani bázisugróként? Tehát el tudsz képzelni, hátulra ölelek téged. És akkor...
1: Én nem engedlek.
4: Az ugró előtt vagy, tehát ugyanúgy, mint az ejtőernyős tandem ugrásnál, az ugró előtt vagy, és onnan a szikláról, ahonnan most ugrottam múlt héten egészen tegnapig, ott lehet tandembázis ugrani.
2: Balázs, tudom, hogy kapsz a születésnapodra.
1: Elő a kis csimpackocot, kis fogod a kis lábacskáját, és ugrasz. Jó, de nagyon megnézni.
4: Hát ha van kedvetek, akkor erre mondjuk a Balázs a vendégem, hogyha szeretnél egy
2: ez
4: ilyen
2: tandembázis ugrani. Ez elég kéregesülök, úgy érzem, hogy súlykorlát van ebben a szituációban.
4: Hát, azért mondtam Balázs, nem őszét el tudjuk vinni.
2: Ó, jó, és egy zsiráfként.
3: Na viszont, ha a konzuli cucc megvan, akkor az egyhetes meghívást örömmel fogadjuk.
1: Abszolút.
3: Köszönjük.
1: Annak nagyon örülünk. Egyébként én ugrottam erdőben, az nagyon menő. Tandembe kétszer-háromszor ugrottam ilyen 4000-ről, 40 másodperc szabades, és az nagyon menő. A Esztergomba is ugrottam, meg Budaörsön is ugrottam.
4: Tudom, hogy egy ankettesre ki voltál kötve, tehát ott repültél a repülővel is, de azt nem tudtam, hogy tandemugrást is csináltál.
1: Ankettesnek a szárnyán ültem, igen, kétszer-háromszor ugrottam tandemet. Ja, az menő azért egy 40 másodperc szabades, és az elég erős. De ott nincs választásod, ott kiugranak veled, tehát ott már hiába mondod, hogy idő, állj, nem ugrom, az mi, ott mész. Azért az Eszterrel megnézik egy bázisugrást. Szerintem a 2026-os év kihívása Eszternek el kell menni bázist ugrani.
2: Meg a bázisugró arca, amikor meglátja, hogy engem kell a mellkasára szikszalagozni.
1: Kit viszünk a hölgyet? Dupla fékező ernyő.
2: Kicsit hamarabb fogunk megérkezni, mint gondoltam, de...
4: Azt egyétek rá Balást, és akkor menjünk el, ott van a Gardatónál, amúgy gyönyörű helyen, ott tudunk akkor kirándulni, és akkor megnézzük, hogy Balázs leugrik. Én lekamerázom, tehát én leugrok a sráccal velük együtt, és akkor utána meg kicsit kirándulunk.
2: A két kedvenc tevékenységem, a halálfélelem és a kirándulás. Szerintem meg vagyunk.
1: Igen.
2: Én szabaddá tettem magam jövő hétvégére.
1: Máté, nagyon köszi, hogy beszéltünk, vigyázz magadra, jó ugrás, vigyázz magadra, köszi.
0: És akkor egy

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Nemzetközi elismerést kapott a Kecskeméti Kórház főigazgatója, ma van a táncház napja, folytatódik a jó idő. Köszöntöm, íme a részletek, Ármán Évi vagyok. Nemzetközi elismerést kapott a Kecskeméti Kórház főigazgatója. A Stroke ellátás Oscar-díjaként emlegetett Spirit of Excellence elismerést kapta meg Óvári Csaba, a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház főigazgatója. A rangos nemzetközi díjat a Hollandiában rendezett Stroke kongresszuson adták át, ahová a világ több országából érkeztek szakemberek. Óvári Csaba az első magyar orvos, aki átvehette ezt az elismerést. A méltatás szerint kiemelkedő szerepet vállalt a vármegye stroke ellátásának fejlesztésében és a lakossági edukáció erősítésében is, számolt be róla a híres.hu. A szakember hangsúlyozta, a siker közös munka eredménye, amelyben a mentők, az orvosok, az ápolók és a társ szakmák együttműködése is fontos szerepet játszik. Új református gyülekezeti otthon épül a kecskeméti Széchenyi városban. A Kecskeméti Református Egyházközség csaknem 50 éve tart istentiszteleteket a városrészben, most pedig megvalósulhat a gyülekezet régi terve egy modern közösségi központ létrehozására, írja a keol.hu. Az előkészítés csaknem 10 éve zajlik, a munkálatok még májusban elkezdődnek. A tervek szerint az új gyülekezeti otthon jövő nyárra készülhet el. Ma van a táncház napja, az ünnepet országszerte az első magyarországi táncház évfordulójához kapcsolódva tartják meg. 1972-ben ez indította el a hazai mozgalmat. Szeretnék a különböző tájegységek táncait, a népzenét és a népi kézműveskedést átadni a következő generációknak, mondta rádiónknak Árendás Péter, a Hagyományok Háza népzenei szakcsoportjának vezetője.
2: Fiatalok és idősebbek, ezrei, tízezrei, mondhatom túlzás nélkül, hogy százezrei, a magyar néphagyományt élik, nem csak mint egy tananyag olvasnak róla, hanem ezeket a dalokat éneklik, ezekre a zenékre megtanulták azokat a tánclépéseket, és a saját maguk tudnak kötetlenül táncolni. A már rég elfeledett kézműves mesterségeknek is újra a tudásátadása elindult. A táncház napján mi ezt mutatjuk, hogy ez nem egy múltbéli dolog, hanem az a jelenben is nagyon is élő.
1: Híreink végén pedig néhány szó az időjárásról. Nem lesz front felettünk, kellemes májusi időre számíthatunk egész hétvégén. Bács-Kiskun vármegyében legtöbb 23-25 fok lehet, és a meteorológusok jelzése szerint már magas lesz az UV-sugárzás, úgyhogy érdemes erre figyelni. Jó részt napos, felhős órák váltakoznak, csapadék pedig hétfőtől jöhet kisebb adagban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: most olvastam, hogy lesz, és hát már előre haladott koromra való tekintettel ez érdekelhet engem, lesz okos protézis.
1: Na,
0: én is itt akadtam meg, és én is ezt mondtam, hogy
2: Mit csinál egy okos
0: protézis? Mesterséges intelligencia, számítógép van benne, de mit csinál egy okos protézis?
2: Így van, ez a kérdés.
0: Na.
2: Jaj, nem tudjuk? Azt hiszem, hogy van válaszod rá. Hát ha én okos protézist csinálnék, akkor az lenne, hogy szórná a wifit első körben, tehát amerre járok. Igen, akkor mindig mondanám, hogy csak tartsd, de aztán párosítsuk az eszközeinket.
1: De várj, a protézis az csak fog, vagy itt lehet, hogy láb vagy
0: nem,
1: kar.
0: Nem, ez most kifejezetten fog.
1: Ez fog protézis.
0: A láb protézisot azt értem.
1: Ugye, azok valami, ezt tisztalt.
0: Azt értem, de hogy egy fog protézisben aha, mi lesz
2: de akkor figyelj, lehet fények minimum. Tehát kell, hogy legyen benne leszor.
1: Igen, szkúter leszor körül. Igen. Révizé, nem tudom, 2004-es.
2: Vagy mint a fürdőszobáknál szokták, tudod, ahol találkozik a szekrényeizi, vagy alulra meg legyen világítva a fogsorod. Teljesen más lesz most már a csábító.
1: Wifin megnézi, hogy mennyit ettél, kielemzi a kalóriákat, tudja, hogy mikor nyitod, mikor zárod. Mit mutathat? Tehát miben kell egy protézisnak okosnak lenni?
2: Lehet, hogy van rajta, tudjátok, ilyen gyerekvédelmi funkció például.
0: Hogy ne harap meg.
2: Ha olyan dolog kerül a szádba, akkor azt összeharapod.
0: Ja, de hogy gyerek új van, akkor nem harap.
2: Igen.
0: Aha.
2: Vagy pedig, tudod, hogyha olyan embernek
0: folytassuk, ehhez még korán. Arra is gondoltam, hogy van benne egy kamera, ami igen? nézi, hogy mit eszel,
1: igen?
0: és ha ez egy keményebb étel, tehát ha diót törnél például.
1: Akkor ő szól neked, vagy megrezgeti a fogsorodat, igen, hogy ne megrezd károsz.
2: Nem, vagy berakod a diót a szádba, és akkor azt mondja, hogy egy feldolgozás indul.
1: Oké, okay, és akkor ennek a fognak van egy, írja valaki, van egy Bluetooth kapcsolata, azt kirakod a telefonodra, és látod, tehát elemzi a megevett kalóriát, elemzi az ételt, hogy az neked való-e, tehát olyan nagyon sok jövője az nincs, hogy ez a protézis okos legyen. De valószínűleg van valamilyen internettel összehangolható funkciója. Erre tart az orvostudomány?
0: Igen, hogy internet alapú aha. protézis lesz.
1: Rágási dinamikát néz, pH értéket is mér, és hőmérsékletet figyel. Tehát ha te túl forró reszel valamit, akkor ő szól neked egyébként, illetve a gyógyszeradagolás, az nem rossz. A gyógyszeradagolásnál megrezgeti a fogsorodat, ha elfelejtetted bevenni. Este 8-kor elkezd rezegni a fogad, hogy vedd be a gyógyszert. Azt egyébként adom, az nem hülyeség.
2: Szerintem tudod, mi lesz? Az lesz, hogy fogsz tudni nyomtatni a fogsoroddal, de úgyhogy... Figyelj, ráharapsz, tudom én, egy kígyóborkára, és akkor tudod...
0: Kifaragja. De
2: igen, hát ráfaragja, mint ilyen breírással, tudod. Hát az olyan, mint a betáplálat, hogy a szemfogadba, hogy tudom, írja rá erre a kígyóborkára, ez a Balázsé, és akkor csak a szádba rakod az uborkát, és a végén benne lesz pont az,
1: és benne lesz, hogy beleharap neked egy mesét, igen, hogy azt el tud olvasni.
2: Igen, vagy egy dallamot, aha. vagy bármit.
1: Lehet, hogy összekapcsolható a fogkefével, akár az is lehet valamilyen Bluetooth kapcsolattal.
0: De hogy...
1: Jelzi neked ja, naponta neked háromszor, hogy neked akkor most itt fogmosásod van. Tehát ha belegondolsz, egy csomó funkciót lehet.
2: Vagy lehet, bezárja a szádat addig, amíg nem mosod meg.
0: Nem tudsz beszélni. Ahogy ne jöjjön ki a szag.
2: Igen,
1: az időseknél sokszor probléma a szájszag azért, nem? Hogy van egy ilyen időskori szájszag.
2: Bárcsak az időseknek lenne csak a problémája a szájszag.
0: De nézd rám.
2: I wish. Sajnos nem erről van szó. Ez egy általános probléma.
0: Este
1: na, ugye akkor ki... azt is jelezheti igen. neked, hogy van valamilyen pH-beli értékbeli változásod, jó lenne, ha valamit csinál.
2: És mi van akkor? Előfizetésed lesz a fogsoradra. És ha nem fizeted be a havi díjadat, akkor eddig nem tudsz rágni.
1: Zseniás, vagy szájzárat kapsz. Zár. Mi történt, János bácsi? Megint belőtt a solyveri odába? Nem, megint szájzárat a protézistől. Letiltöd.
0: Este általában ugye az idősek kiveszik és beteszik vízbe. Igen? Hogyha elfelejted kivenni, akkor könnyen megfulladsz. Ezért van egy rezgő funkció este 10-kor.
1: Este 10-kor, hogy vedd ki, le ne nyeld.
2: De GPS... nem ilyen az rezgés, nem csak a kocogás alatt.
1: GPS funkciót nagyon el tudok benne képzelni.
0: Hogy nem ugye? Tudod elhagyni.
1: Sokszor meg elindulnak. Hát látod, nyomkövetőn telefonkeres, hogy merre jár a nagypapa. És a Lehel piacot futja, akkor rendben van. Ha papa való Kőbányán kóborol, akkor gondolod,
2: gondos
1: hogy papa
2: fogsor.
1: Gondos fogsor. Papa megint neves, elindult a Margit szigetre, de Kőbányán bandukol, jó lenne begyűjteni, mert nem ért oda. Tehát GPS jelet küld a mamának, aki várja otthon, hogy a papa hol van.
2: Például, ha veszélybe kerülsz, akkor kifordítja ezeket a szemfogokat,
1: igen?
2: élesre, így
1: izzi. És harapó funkció lesz, igen.
2: És vagy kilövi, vagy pedig harapó funkció. És te legyek fel a másik, és kiszkulod a szemét.
1: Erős orálnál pedig vibrálása vár.
0: Tehát plusz extra.
2: Romantikus üzemmód.
1: Romantikus üzemmód, mami támad üzemmód, romantikus üzemmód. Teljesen jó. Látod, mennyi funkciót lehet beletenni?
0: Itt van, hogy elmondod az SMS-t, és megírja a telefon. Tehát ahogy beszélsz, a fogsor már átküldi a telefonodra,
1: Aha, tehát, hogy van a fogsorod, a telefonod, vagy a fogsorod és a telefonod, ez egy Bluetooth kapcsolat, diktálod, és nem kell fölmondod a telefonban, hanem azonnal megírja az SMS-t. Szenzációs.
2: Azt akartam mondani, hogy a hang azt szerintem erősebb, mint a fogsor, de mindegy.
1: Ha nem fizetsz elő a fogsorra, reklámokat fogsz beszélni. Egyébként ez jó. Ön az ingyenes protézis használja. Ezért mondja most el a következő reklámot. És fogorvosi protézisből reklámokat kell mondanod, mert hogy nem fizettél elő a fogsorra. Vállalhatod ingyen, de óránként 3 reklámot elmondat veled a fogsor.
2: De ezt anyám amúgy is elmondja. Tehát, hogy a kérdésben is megkapod a reklámot.
1: Igen, de zseniális.
0: Jó reggelt, szomszédasszony! Ön is Ariellel most?
1: Ön is az ingyenes fogsort használja? Akkor mondja most el, szomszédasszony, azt az Ariel reklámot.
2: Gluténmentesen boldogan.
1: Igen. Foci meccsen csak beöntöd a szotyit, nyugodtan nézheted a meccset. Ráadásul érzékeli szex közben, hogy mekkora harapást igényel a párod. Tökéletes. Tehát kinyitja a szádat, és automatikusan
2: jó.
1: Harap.
2: Uh-huh. Mi van akkor, hogyha megemelkedik a pulzusod, és azt is érzékeli, és akkor, amikor nagyon gázon, akkor pedig így magától tudod, hogy így kiakad.
1: Papa, úgy látom, megint ki van száradva. Adjatok akkor... a papának 2 deci vizet, papa, ki van száradva.
2: Ha régítál, vagy régettél, akkor így kinyit, és addig nem záródik be, amíg nem öntött a vizet.
1: Tehát elkerülöd a dehidratáltságot, nyitva hát, marad.
0: Kiszáradsz.
1: De tudod, hogy innod kell, mert a fogsor igen. Önálló életre kell. Fia, egyre jobban adom ezt a fogsort. Nagy, zseniális.
2: Szerintem amúgy erre már nagyon régóta igény lenne.
1: Igen. Állítható színvilág. Tökéletesen jól működik. A sárgától egészen a fehérig a papa bőrszínét tudod
2: állítani.
1: Attól függ,
2: milyen környéken sétálsz.
1: Igen. Meghatod, milyen a bőrszín a papának.
2: Ha nagyon rossz a környék, ott nem szabad fehér fogsorra menni. Tudod, nagy az igyék, hogy sok pénzed van.
1: Igen,
2: ott
1: kikapják a szádból. Igen.
2: Ott rögtön az egyik elfeketedik, tudod, az első.
1: Tökéletes. Ha elhagyod a protézisedet, szintén GPS-es nyomkövető, azonnal meg tudod nézni, hogy hol van. Hogy azért ez így ebben a
2: vagy
1: formában nagyon
2: jó. Erdőben, és akkor tudsz nyomokat harapni a fatörzsbe. Hogyha visszatalálj hozzá.
1: Fogyókúrás funkció, idéglenes szájzárat tudsz tenni.
0: Ó, és akkor nem magadra.
2: Este 6 után.
1: Este 6 után kapsz egy szájzárat. Reggel 8-ig nem nyit ki a szád. De tökéletes.
2: Igen.
1: Beszélni tudsz, de hányásnál, nem
2: tudsz tenni. Kiszűri a sűrűjét.
1: Igen.
2: Újrafeldolgozás indul. Fehérre válogat egy.
1: Igen. Répa. Csempéhez állítható színkódot kapsz hozzá. Tökéletes.
2: És mi van akkor, hogyha alkoholista vagy? És betáplálod, hogyha tudod, alkohol kerül a szádba, akkor az kiköpeti veled.
1: Ú, de jó, tökéletes. Black Mirrorban volt hasonló reklám, ha ingyenesen használtál valamit, csak nem írja le Gabi, hogy pontosan mi.
2: Ott az volt, hogy az idegrendszere volt, tehát ott volt egy balesete a hölgynek, vagy betegségben, nem emlékszem, és akkor kapott egy, a felhőből megkapta újra az idegrendszerét, vagy valami ilyesmi volt, és akkor nagyon durván nyomult, tehát minden évben megváltozott az ára ennek a szolgáltatásnak, és az elszegényedtek, és azért a férjének kellett hozni a pénzt, hogy ezt elő tudják fizetni, de pontom, mert nem tudott több pénzt előkeríteni, és akkor elkezdett reklámokat játszani.
1: És reklámokat játszott le?
2: Aha, igen, ült a nappaliban, merett maga elé, és akkor így mondta a reklámokat folyamatosan, a férj meg közben kicsinálta magát.
1: Fú, de durva. Nem, hogy a Black Mirror-ról tulajdonképpen minden ott van. Karbantartás esetén csökkentett üzemmód, csak O és A betűvel tudsz beszélni, egyébként az egy rossz megoldás. Ha epilepszírás rohamod van, akkor ráharap a nyelvedre, és oldalra dob, hogy ne fulladj meg.
0: Zseniális.
1: Na, ez jó lenne. Látod, hogy milyen jövőt tettünk össze? Hogy mennyi mindent lehet csinálni egyébként?
2: Veszel egyet a feleségednek, és igen? A szeretődnek, és hogyha egy négyzetkilométeren belül vannak, akkor mind a kettő lezár.
1: Hogy mit köszönjük, se tudjanak egymásra.
0: Nem tudjanak beszélni.
2: Vagy az is lehet, hogy a gyerek tudja, nem dolgozik rendesen, vagy nem izé, nem tanul, akkor délután négytől kus.
1: Igen, rárakod, és kus van. Teljesen jó. Tehát nagyon nagy jövő van ebben.
0: Horkolás, gátló funkció.
1: Szerintem az alvási funkciókat tudja figyelni, horkolás, gátló funkciót tudsz beletenni, úgyhogy...
2: Find my fogsor.
1: Find my fogsor. Ha box van, akkor visszahúzódik, hogy ne tudják kiverni. Ez is egyébként... Igen, papa, bunyó van, húz vissza a fogsor. Fogsor visszahúzódik, nem tudják kiverni. Tök jó ötletek vannak.
0: Az is jó, hogy önvédelmi fogsor, amikor megtámadnak, kiveszed, rádobod, és ő automatikus haraptálja. Igen,
1: támadó funkció. Ha este italozol, reggel kimutatható az alkoholszint.
0: De nagy, de tényleg, hogy ne ülj kocsiba.
1: Nyáltesz, berakod, lakmuszpapír, valami belekülsz, valami megmondja, hogy kész, kimutatja, hogy neked még nem tudom
2: igen,
1: mennyi a bír alkoholszintet.
2: Ugye magán amikor milyenek a neve, amikor megfújhatják a szondát, szondázáskor, hogy akkor pici ilyen kis ventilátorok indulnak be a fogsorodból, és akkor nem a valódi lehelyezet kapja meg az, hanem csak így belefújsz, tudod, ilyen ventilált levegőt.
0: Oldalról szívja meg.
1: Igen. Tökéletes. Lefordítsa a mondani valót az aktuális idegen nyelvre, amire szükséged van. Mennyire jó ez is.
2: De az nyelv, nem? Inkább, az nyelv, srácok. A fogsor szerintem az olyan...
0: Na jó, de hát van benne egy izé, egy kis hangszóró, tudod? És
2: hogyha beletállítani egy gyors billentyűket, tehát a nyelveddel belülről meg tudod nyomni a fogaidat.
0: Felső hatos, az mit csinál?
2: Igen, felső hatos, az előveszi a BKV bérletedet.
1: Igen, egy mutatás a felső hatos belenyúl a zsebedbe, igen. Jó, ez egyébként nem, de van. Magyaroknak ez csak álomíre Barnabás, igen. Gyulladást figyelő, vérlabort is mér, gyulladást figyel. És az az, hogy beszédmennyiséget lehetne vele szabályozni, sokkal örülnének egyébként. Látod? Mennyi mindent lehet ebbe beletenni?
0: Ott álltam, hogy olvastam ezt a tudományos cikket hülyén, és hogy, köszönöm.
1: És csak behozod, köszönöm. Ide, és nem, hogy megoldjuk a kérdésedet, hanem még tovább tágítunk az univerzum, hogy mennyi mindent lehetne csinálni ezzel. Egyébként nem rossz ötlet. Nem rossz ötlet. Fogyókuránál is szenzációs, úgyhogy tényleg nagyon jó.
2: Állítható tájszólás.
1: Júj.
2: Hát ez az, nem kellene a rendes funkciók, ez kell, hogy megnyomod a B2-eset, ha van olyanod, és akkor egyszer csak, komám, hát mi van már veled?
0: Jó. A négy jön, az mi?
2: Úristen, nem tudok többet, ennyit.
1: Ne szólhozott.
2: Nem
1: kell dúdolni, szól a szádon a YouTube, nagyon jó, előpürésít a gyerekeknek, ha bármit belőnt, ez akkor megrágja és letud mixolja. És
0: beépített vacogás. Ahogy érzi a lehűlést, annál jobban elkezd. Csattog.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg,

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.
0: Délután 5-kor a

0: 10-től After Party 3 helyszínen. Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Psst, figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
4: Gumicsere, autószerelés vagy műszaki vizsga. Intézzen mindent egy helyen. Kiskörösön és Kecelen. A Diós Guminál hatalmas személy és mezőgazdasági abroncsválasztékkal, profi szervizzel, valamint teljes körű műszaki és eredetvizsgával várjuk. Spóroljon időt és autózzon biztonságban.
5: Nálunk az ügyfél az első.
4: Részletek diosgumi.hu.
6: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keres minket személyesen a híres Agora Kulturális és Ifjúsági Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
7: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
2: A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden szombaton 14-től 17 óráig Vizi Zalán hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon. A Rádió 1 gongon.
8: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk, üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
2: Rádió 1 gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Május 24.

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Sziasztok! 10 óra múlt 10 perccel. Kormos Zsolt vagyok, szép szombat délelőttöt kívánok Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak és persze a netes különítménynek. Ma reggel valószínűleg mindenki egy kicsit lassabban kerekedett ki az ágyból. De semmi gond, ez a szombat pont erről szól. A kávé illatáról és a szabadságról. Május 9-e van, szombat. Ma a Gergelyeket köszöntjük névnapjuk alkalmából. Boldog névnapot! A közvélemény szerint ők a társaság motorjai. Ha ismersz egyet, ma ne fukarkodj a jó kívánságokkal. És ha már ünnep, ma fújja el a gyertyákat a szintipop istene, Dave Gehen is a Depeche Mode-ból. Kamaszkoromban ő volt az abszolút idol, a fekete szerelések és a mély tónusok mestere. Boldog szülinapot neki is, és minden mai ünnepeltnek. És hogy mivel töltjük az első órát? Hamarosan érkeznek a netpercek, ahol elárulom, hogyan menthetitek meg a Messenger-t a GIF hiánytól. De a legfontosabb, indítjuk a spanyol hétvégét. Ha meghalljátok a következő zenét. Azonnal pörgessétek a 0629-414-020-as számot. Aki a leggyorsabban küldi el a nyerni szeretnék üzenetet, és Szikla Szilárdan bemondja, hogy rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, azt a La Cabra Tapas bár vendégeli meg 10.000 forint értékben. Keressétek a spanyol zenét, és én már is indítom Dua Lipa igazi mai slágerét. Következik a Training Season. Vamos!

Micsoda ízek, micsoda fűszerek, mindezt kipróbálhatod, ha elég gyors és pontos vagy. Spanyol hétvége a Rádió egy gongon.

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
1: 4:11 múlt 3 perccel a Rádió 1 Gong Netpercei következnek. Azt beszélik a világháló sötétebb és világosabb sarkaiban, hogy ha most körülnéztek az interneten, minden harmadik mondat mögött már nem egy húsvérembert, hanem egy algoritmust kell keresni. A legfrissebb szakmai megfigyelések szerint ugyanis alig 3 év alatt az AI úgy letarolta a weboldalakat, mint a májusi jégeső a veteményest. Mára az újonnan születő tartalmak 35%-át a mesterséges intelligencia jegyzi. A pletykák szerint ennek van egy meglepő mellékhatása. Az internet állítólag pozitívabb hely lett, mert a gépeknek még nincs rossz napjuk, és kevesebb a felesleges sallang a szövegekben. Persze a kétkedők rögtön hozzáteszik, nem biztos, hogy az internet igazabb helyé vált, csak lehet, hogy a mostani algoritmusok még nem elég szofisztikáltak ahhoz, hogy kiszűrjék a mesterséges intelligencia legújabb hazugságait. Vagy, és ez a legdurvább feltételezés, az internet eleve nem az a hely volt, ahol az igazság valaha is többségben lett volna. Tehát, ha legközelebb egy gyanúsan kedves és lényegre törő cikket olvastok, ne lepődjetek meg, lehet, hogy a gépek már elkezdték átírni a történelmet, amíg mi az ebédre várunk. Hogy mi az igazság és mi a gép, azt néha nehéz eldönteni, de nálunk a nyeremény 100%-ig valódi. Ma kezdődött a spanyol hétvége a Rádió 1 Gongon. A szemfülesek már hallották a jelet, a spanyol zenerészletet. Ti se habozzatok a 0629-414-020-as számra, küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet, és jegyezzétek meg a bűvös jelszót is. Rádió 1 Gong, csak igazi mai sláger megy. A La Cabra Tapas Bar 10.000 forintos nyereménye már várja a leggyorsabb igazi embert a vonalban. Addig is jöhet Sam Feld és Rosalind igazi mai slágere. A felvétel címe Heart Like Mine.

Itt a Rádió egy gong. 10:30 lesz 2 perc múlva. Nézzük, mit mutat a meteorológiai kristálygömb. Úgy tűnik, a mai időjárás pont olyan, mint egy jó spanyol tapasz. Mindenből van benne egy kicsi. Ma a napsütést fátyol és komoly felhők zavarhatják, és bár jelentős esőre nem kell számítanunk, egy-egy kósza zápor vagy zivatar bárhol befigyelhet. A szél északiasra fordul, és néha megélénkül. De a 27 fokos maximumok mellett ez inkább jól esik majd. Vasárnap igazi kiránduló idő vár ránk 28 fokos csúcsokkal és sok-sok napsütéssel. Hétfőn viszont fordul a kocka, jönnek a záporok, a szél pedig viharossá fokozódhat a zivatarok környezetében. Ez volt az időjárás, rövidesen megérkeznek a legfrissebb sporthírek is, a folytatásban pedig Martin Garrix és Jax igazi mai slágere indul. Ez a Told You So.

Fél 11 után 7 perccel a Rádió egy Gong legfrissebb sporthírei következnek. Azt beszélik a sportvilágban, hogy a sármhoz néha egy kis vadság is társul, de amit a Real Madrid középpályásai műveltek, az még a sokat látott spanyol ultrákat is meglepte. A madridi öltözőben elszabadultak az indulatok. Valverde és Tchouaméni egy edzés utáni verekedésbe bonyolódott. A balhé vége egy eszméletvesztés és egy traumás agysérülés lett Valverde részéről. Szerencsére 2 héten belül visszatérhet, de a klub nem volt szívbajos. Fejenként 500 000 euró, azaz közel 200 millió forintos bírságot szabott ki rájuk. Ez aztán a drága pofon, pláne a vasárnapi El Clásico előtt. Itthon viszont a kosárlabdáé volt a főszerep. Az NB1-ben jön a sor, mint a sorozatban harmadszor is Falco-Szolnok döntő lesz, miután tegnap mindkét csapat kisöpörte ellenfelét. De ami nekünk a legfontosabb, a Kecskemét elképesztő formát mutatott a Zalaegerszeg ellen. A srácok hazai pályán 94-78-ra nyertek, és kapaszkodjatok meg, az első félidőben 67 pontot szórtak be, ami abszolút szezonrekord. Ezzel a sikerrel a hírösvárosiak óriásit léptek a bennmaradás felé. A 67 pontos félidő után a kecskeméti palánkokon állítólag még ma is rezegnek a gyűrűk. Reméljük a lendület kitart a szezon végéig. Ezek voltak a sporthírek, nem sokára jövök az útinformációkkal, és már indul is Lady Gaga és Bruno Mars balladája, a Die with a Smile.

0: time.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
2: Ez a Rádió egy gong, 11 óra lesz, 11 perc múlva. Kecskemét környékén az M5-ösön továbbra is nagy az üzemi zaj, északnál a 74-es kilométernél csak Budapest felé tudtak felhajtani. A többi ág zárva van. A 86-os és a 93-as kilométer között pedig új terelés vár. Budapest felől nem érhető el a Kecskemét délpihenő és az 54-es út sem. És egy nagyon fontos üzenet a kadafalviaknak. Délután 4-ig a Boróka és a Darázs utca sarkán útkarbantartás van. A Darázs utcába sem tudtok hajtani, inkább tervezzetek kerülőt. Kunszentmártonnál a 44-esen pedig továbbra is jelzőrök irányítják a hétvégi forgalmat. A sofőrök szerint a lezárt utca nem akadály, csak egy lehetőség, hogy felfedezzünk egy új útvonalat, de azért inkább induljatok időben. Vezessetek óvatosan, az utakon vigyázzatok magatokra és egymásra is. Nem sokára kiderítjük, ki nyeri meg az első tapasz meghívást, és már indul is Metszeszari és Ügel közös felvétele az It Feels So Good.

0: egy gong, csak igazi nagy sláger megy.
1: A vonal túlsó végén itt van velünk Ricsi. Szia, Kormos Zsolt vagyok.
0: Igen, hello, szia, Ricsi vagyok.
1: Igazából én ezzel a mondattal szerettem volna zárni a beszélgetésünket, de te lelőtted a poént. Minden esetre köszönöm szépen, megnyerted óra nyereményünket, de azért volna még kérdésem. Te például voltál-e már Spanyolországban?
0: Sajnos még nem jutottam el, de nagy álmom.
1: Hát most egy kicsit közelebb kerülsz hozzá ezzel a remek nyereménnyel, mert hogy ez egy páros menü a La Cabra Tapas Bar jóvoltából 10 000 forint értékben. Melyiket szereted jobban, a hagyományos magyaros ételeket, vagy bevállalod a fűszeres garnélát, meg az olivát, meg az ehhez hasonló kajákat is?
0: Minden szinten bevállalós vagyok, úgyhogy szívesen kipróbálom.
1: Itt a lehetőség, jövő héten 2-től már lehet menni a nyereményedért. Az első órát kipipáltuk, rövid reklám is a hírek után, jövök majd a programajánlatokkal, és persze a következő órában újra felhangzik a spanyol gitár, és újabb 10 000-et dobunk be a La Cabra Tapas Bar jóvoltából. Az órát Félix Jén indítja, jön a Walk With Me.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Spanyol hétvége a Rádió 1 gongon. Ha még nem ismered a spanyol gasztronómia

0: spanyol hétvége a Rádió 1 gongon. A La Cabra Tapas Bar támogatásával. Rádió
1: 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
2: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Utolsó hazai meccsére készül a Kecskeméti TL. A lilafehérek közvetlen riválisukat, a Mezőkövesdet fogadják május 10-én, vasárnap 17 órakor a Széktói Stadionban. Töltsük meg a lelátót, búcsúzzunk közösen egy szép sikerrel az évtől. Jegyek ezúttal kizárólag az Allelátóra, online a jegymesteren, személyesen pedig a mérkőzés előtt a pénztárakban. Vasárnap 17 óra, Széktói Stadion. Hajrá KTE!
6: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Május 11-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
7: A NAV Bács-Kiskun vármegyei adó- és vámigazgatósága felsőfokú végzettségű pénzügyi őrmunkatársakat keres a tompai és a hercegszántói határátkelőkre. A kezdő bruttó fizetés szakirányú diplomával 750 000 forint. A részletekről a 76 512 622-es telefonszámon érdeklődhet, a fényképes önéletrajzokat a bacsavig@nav.gov.hu címre várják.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
8: Elindult a Bringáz a suliba tavaszi kampánya, kerékpárverseny miatt útlezárás Kecskeméten. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Armani Ivi vagyok.

0: számoljanak hosszabb menetidővel. Látványos történelmi programokkal várják az érdeklődőket szombaton Bugacon az Aranymonostornál, a monostorok történelmi napján lovas bemutatók, solymászat és korabeli harci jelenetek idézik meg a középkort, az íjászatot pedig a látogatók is kipróbálhatják, írja a Vármegyei Lap. Mesélek, ha van kinek címmel általános iskolás diákok számára hirdetett rajzpályázatot a Kecskeméti Rajzfilm Stúdió és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A felhívás a Cigánymesék animációs sorozat epizódjaira épül. A legjobbakat május 31-én a gyereknapi program részeként díjazzák. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya, a program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést és játékos élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
1: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola, és lesz további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni. Itt ugye új iskolákat várunk majd.
0: Nem lesz front felettünk, kellemes májusi időre számíthatunk egész hétvégén. Bács-Kiskunvár megyében legtöbb 23-25 fok lehet, és a meteorológusok jelzése szerint már magas lesz az UV-sugárzás, úgyhogy érdemes erre figyelni. Jó részt napos, felhős órák váltakoznak, csapadék pedig hétfőtől jöhet kisebb adagban.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. 10 perccel múlt 11 óra. Kormos Zsolt vagyok, szeretettel köszöntöm Kecskemétet, Nagykőröst, Csongrádot és az internetes hallgatóinkat is a világ bármely pontján. Nagyjából most értük el azt a pontot, amikor a kellene valamit csinálni, átcsap a na most már tényleg induljunk állapotba. Érezni a lüktetést az utakon is, valaki Helvécia felé tart, hogy a traktorok dübörgését és a gazdák erejét figyelje. Mások a planetárium csendjében a csillagok közé vágynak a világnap alkalmából. Nem sokára érkezik a nagy hétvégi programajánló, ahol kivesézzük a Hungarikum Fesztivál legizgalmasabb pontjait és a délutáni könyvtári mesevilágot. De amire ebben az órában is a legtöbben vártok, az bizony a spanyol hétvége folytatása. A La Cabra Tapas Bar konyháján már izzanak a serpenyők, és csak arra várnak, hogy valaki bezsebelje a 10 milliós, akarom mondani, a 10.000 forint értékű vendéglátást. Megmutatom, melyik zenerészletet kell figyelnetek, és ha felcsendül, már küldhetitek is a nyerni szeretnék üzenetet a 0620 9 414 020-as számra, SMS-ben vagy Viberen. Figyelem! Aki ma a leggyorsabb, és hiba nélkül bemondja a szlogenünket is, Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, az ma este már kocinthat is a főtéren. Gyertek és vigyétek a tapasz vacsorát. Teddy Swims-el megyünk tovább, következik a The Door.

korábban ezekért az ízekért legalább Spanyolországig kellett utazni. A Rádió 1 Gong most itt Kecskeméten és környékén kínálja a spanyol konyha ízvilágát. Spanyol hétvége a Rádió 1 Gongon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ez a Rádió egy gong pontosan 12:30 lesz, 10 perc múlva. Ami egészen biztos, hogy aki ma otthon marad, az lemarad a szezon legjobb falatairól és hangulatáról. Lássuk, hova érdemes ma navigálni a családot. A legforróbb pont ma is a Kecskeméti főtér, ahol javában zajlik a helyi termékünnep és Hungarikum Fesztivál. Van ott minden, ami szemszájnak ingere, néptánc, mesterségbemutatók és persze autentikus gasztrokóstolók. Valószínűleg az este lesz a csúcspont, hiszen 7 óra akkor Csík János és a Mezzó zenekar húzza a talpalávalót Szabó Balázssal kiegészülve. Ha a részletekre is kíváncsiak vagytok, az aranyhomok.hu oldalon mindent megtaláltok. De nem csak a főtér vibrál, a Planetáriumok világnapja alkalmából ma egész nap rendkívüli bemutatókkal várják a csillagok szerelmeseit. Aki pedig inkább a földhöz ragadtabb, lóerős kalandokat kedveli, azoknak irány Helvécia. A traktoros napon már mennek az ügyességi versenyek, tehát van mit nézni. Délután 3-kor a kisgyermekeseknek a Katona József könyvtárban a helyük, ahol meseolvasás és kreatív alkotás várja az 5 évesnél idősebb gyerkőcöket. Este pedig katonatelep a célkeresztben, majális és sportnap a pályán, 19 órakor pedig érkezik az örökifjú Delhuza John, hogy megénekeltesse a sportpálya népét. A választék olyan gazdag, mint egy tál vegyes tapasz a La Cabrában. Szerintem már hallottátok a jelet, jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629 414 020-as számra. Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ezért a jelszóért ma is egy 10 000 forintos lakoma jár. Következik Fastboy és a Good Life.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Május 11-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1!

Ez a rádió egy gong 11:30 után 4 perccel, már mindenki a Daily Mixre hangolódik. Előtte viszont lássuk, mit jelez a radar a hétvégére. A nap folyamán egyre inkább felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Tehát a főtéren, a Hungarikum Fesztiválon bátran kint maradhattok. Számottevő csapadék ugyanis nem várható. A szél mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig 23 fok körül alakul, ami pont ideális a sétáláshoz. Holnap még egy lapáttal ráteszünk, sok napsütés vár ránk, és bár este felé délnyugaton megdörrenhet az ég, nálunk marad a strandidő 28 fokos csúcsokkal. Hétfőn fordul a kocka, záporok és zivatarok, sőt néhol felhőszakadás és jég is tarkíthatja a napot, viharos széllel kísérve. Élvezzétek tehát ki a mai napsütést, a folytatásban pedig Lady Gaga igazi mai slágerét indítom. Következik a The Dead Dance.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyá.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Ez a rádió egy gong, 3/4-12 van. Aki ma útnak indul, annak nem árt, ha van egy navigátora, meg egy jó adag türelme, mert a környéken mindenki ünnepel valamit az aszfalton. Kezdjük a legizgalmasabbal. Ócsán tombol a Benzingőz Fesztivál, úgyhogy a Bajcsi-Zsirinszki utcát teljesen lezárták a Zrínyi és a Falu Tamás utca között. Nyársapáton pedig a futóké a terep. Délután 3-ig több szakaszos lezárásra kell készülni. Tehát, ha nem akartok véletlenül benevezni a versenybe az autótokkal, figyeljétek a jelzőőröket. Helvécián traktoros felvonulás borzolja a kedélyeket a Kiskörösi út és a Sport utca környékén. Ott a tempó ma inkább mezőgazdasági lesz. Az M5-ösön pedig továbbra is a Kecskemét északcsomópont a szűk keresztmetszet. Csak Budapest felé tudtok felhajtani. A lehajtók zárva vannak. Vezessetek óvatosan, jó utat kívánok, és ha van útinformációtok, írjátok meg SMS-ben vagy Viberen. Az utóbbi idők egyik legnagyobb slágerét indítom már is. Következik Ed Sheeran és a kamera.

0: Kormos Zsolt vagyok a Rádió egy Gong stúdiójából. A vonal túlsó végén itt van velünk Szilvi. Mi az első gondolat, ami Spanyolországról eszedbe jut?
1: A paradicsom.
0: A paradicsom? És miért pont a paradicsom?
1: Van az a paradicsom dobáló verseny, valamiért ez.
0: Akkor ezek szerint ez nagyon mély nyomot hagyott benned.
1: És sok gondolatom is van. A napfény, a tenger, a jó idő, az ételek. De az első valamiért most a paradicsom.
0: És a tapas. Mert hogy megnyerted óranyereményünket, ez egy 10 000 forint értékű páros menü, amit a La Cabra Tapas bárban fogyaszthatsz, illetve fogyaszthattok el. Te próbáltad-e már ezeket a spanyol
1: ételeket?
0: Igen, ételeket?
1: Igen, voltam már ott.
0: Tényleg? És ízlett?
1: Ízlett, igen.
0: Na,
1: a kétfős menüt megettem egyedül.
0: Az igen. Akkor most is jó étvágyat kívánok hozzá, lehet, hogy most is sikerül megenni majd teljesen egyedül. Oké, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm
0: és hogy
1: szépen.
0: Türelmesen válaszoltál, de még nem engedlek el. Most mondd el a szlogenünket, légy szíves.
1: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy.
0: Köszönöm szépen, további szép napot, szia, szia, szia.
1: Köszönöm, sziasztok.
0: Ezek után jöhetnek a reklámok és a hírek. A következő órában újra felcsendül a spanyol gitár, és egy igazi mai sláger a Daily Mix elején. Ed Sheeran és az Aziza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Spanyol hétvége a Rádió 1 gongon. Ha még nem ismered a spanyol gasztronómia izgalmat,

0: spanyol hétvége a Rádió 1 gongon. A La Cabra Tapas Bar támogatásával. Rádió
1: 1. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
4: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
6: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
7: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
8: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
9: Most már tényleg itt az ideje, hogy akciósan beszerezze a tavaszi újdonságokat. Az Alföld áruházban csütörtöktől szombatig 7000 forinttól 15% engedményt adunk, ha bemutatja a törzsvásárlói kupont, vagy feliratkozik hírlevelünkre. Ne feledje! Szombaton 16 óráig várjuk az Alföld áruházban.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
10: Jelentős fejlesztések zajlanak Ágas egyházán, jótékonysági bált rendez egy kecskeméti iskola. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Látványos beruházások valósulnak meg egy uniós támogatásnak köszönhetően Ágas egyházán, írja a baon.hu. A fejlesztés egy nagyobb, több mint 200 millió forintos projekt része, amely a csapadékvíz kezelését célozza. Ennek keretében több mint 2 kilométer hosszan épül ki csapadékvíz elvezető rendszer. A cél, hogy megvédjék az utakat a belvíztől és csökkentsék a klímaváltozás hatásait. A beruházás emellett a közlekedés biztonságot is javítja, különösen a téli időszakban. Jótékonysági bált szervez a kecskeméti Korvin Mátyás általános iskola. Az eseménynek a Bajor étterem ad otthont május 9-én. Az est célja az iskola alapítványának támogatása, miközben tartalmas programokkal is várják a résztvevőket, írja a keol.hu. A bál megnyitó műsorral indul, majd vacsora, zene és tánc követi. Pénzbüntetéssel sújtottak egy kollégium vezetőt, miután egy internetes mém miatt kirúgással fenyegetett meg egy diákot, közölte a kecskeméti törvényszék. Az ügy egy ártalmatlannak tűnő esettel indult. A diák egy fotóból készített mémet osztott meg egy zárt csoportban, amit később törölt, és többször bocsánatot kért. A kollégium vezető azonban feljelentéssel fenyegette meg, majd arra kötelezte, hogy a ballagás után hagyja el az intézményt. Mindezt úgy, hogy hivatalos fegyelmi eljárás nem indult a diák ellen. A kecskeméti járásbíróság döntése

0: értékesítésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk.
1: Nem lesz front felettünk, kellemes májusi időre számíthatunk egész hétvégén. Bács-Kiskunvár megyében legtöbb 23-25 fok lehet, és a meteorológusok jelzése szerint már magas lesz az UV-sugárzás, úgyhogy érdemes erre figyelni. Jó részt napos, felhős órák váltakoznak, csapadék pedig hétfőtől jöhet kisebb adagban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Itt a Rádió 1 Gong. 12 óra múlt 10 perccel. Indul a Daily Mix Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Sziasztok, Kormos Zsolt vagyok. Azt beszélik, hogy a főtéren már a 100. adag pörköltet merik ki, és a konyhákból szálló illatok elől menekülni sem lehet. De ha ti a hungarikumok mellett egy kis extra izgalomra és mediterrán életérzésre vágynátok, akkor jó hírem van. Mi ma délben is a spanyol ritmusokat és a legfrissebb pletykákat hajszoljuk majd az igazi mai slágerek között. Nem sokára érkezik a gasztrofurcsaságok rovata, ahol elárulom, miért tehetünk nem sokára olyan láthatatlan gombát, ami utána a Zellernek is hamburger íze lesz. De előtte még keressük a következő szerencsés játékosunkat. Keressétek és figyeljétek a spanyol zene részletet. Írjátok meg a 0629-414-020-as SMS és Viber számunkra, hogy nyerni szeretnétek, és nem utolsó sorban jegyezzétek meg a szlogenünket. Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ha ezt a mondatot is tudjátok, már indulhattok is a La Cabra-ba egy 10 000 forintos vacsorára. Következik Lady Gaga és az Abracadabra.

Ez a Daily Mix, a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben, 2 órán keresztül. Csak igazi mai slágerek.

Jó étvágyat kívánok mindenkinek! Ez a Rádió Egy Gong és a Daily Mix gasztró rovata. A technológia már nem csak a telefonunkat, de a tányérunkat is kezdi átvenni. A közvélemény szerint egy új japán találmány mostantól láthatatlanná teszi a bűnözést az étkezésben. Egy speciális porrá őrölt japán gombáról van szó, amit ha ráhelyeznek az ételre, az agyad egyszerűen becsapódik. Azt hiszi, hogy egy szaftos, zsíros burgert teszel, közben pedig lehet, hogy csak egy szelet zellert vagy egy marék salátát rágcsálsz. Ez az umami bomba állítólag úgy veri át az ízlelő bimbókat, hogy a legszigorúbb diéta is andalúz lakomának tűnik. Hogy Kecskeméten a főtéren mikor lesz ilyen, azt nem tudni, de a pletyka szerint a sztárséfek már sorban állnak érte. Addig is maradjunk a valódi telt ízeknél. A gombapor még várat magára, de itt vannak a La Cabra Tapasai. Ezek legalább igaziak. Szerintem már hallottátok a jelet, és ha ti is a valóságra szavaztok, már küldhetitek is a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Következik egy igazi mai sláger. Szia és Kendrick Lamar közös felvétele, a The Greatest.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Május 11-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
2: Rádió
4: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, mi

Ez a Rádió egy gong, fél egy múlt 4 perccel. A Daily Mix pörög, a nap pedig végre magabiztosan süti a főteret. Úgy tűnik, hogy a siestához is meg lesz a tökéletes díszlet. A mai 23 fokos napos idő után vasárnap igazi koranyári hangulat költözik a híres városba. Hajnalban ugyan még csak 6 fok lesz, de napközben 28 fokot mutatnak majd a kijelzők. Csak a délután második felében növekszik meg a felhőzet, de nálunk az esernyőkre holnap sem lesz szükség. Hétfőn viszont készüljetek fel, érkezik az égi áldás, záporok, zivatarok és hirtelen lehűlés várható. A holnapi 28 fok után a hétfői 20 fokos, zivataros idő komoly váltás lesz. Aki holnap nem megy ki a szabadba, az hétfőn a zivatarban már hiába bánkódik. Használjátok ki a holnapi nyarat. Switch Discóval folytatódik a Daily Mix. Következik az I Found You.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpár festékek szakértője, a Paint Brothers.
1: Ez a Daily Mix a Rádió egy gongon 3:41 lesz 1 perc múlva. Még mindig vannak csapdák az utakon, lássuk, hol kell résen lenni a desszert előtt. Az M5-ösön Kecskemét déltérségében a 86-os és a 93-as kilométer között új a felállás. A Budapest felé tartók a külső és a leálló sávra szorultak, Röszke felé pedig sávelhúzás lassít. A legfontosabb hír, hogy a 91-es kilométernél a Kecskemét délpihenő Budapest felől nem elérhető, és az 54-es útra sem tudtok ott lehajtani. Kerüljetek a táblák szerint. Az 5-ös főúton az M44-es csomópontnál még mindig dolgoznak a srácok, a 74-es kilométernél útszűkület és sebességkorlátozás vár. Aki pedig Ócsa vagy Nyársapát felé tartana, ne feledje, ott még mindig a fesztiválozóké és a futóké az utca. Jó utat kívánok, következik The Weeknd és a Save Your

0: Ez a Daily Mix, a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel.
1: Minden délben.
0: Két órán keresztül.
1: Csak igazi mai slágerek.
0: Mi

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy.
1: Szia Rita, Kormos Zsolt vagyok. Szia. A Rádió egy gong stúdiójából.
0: Igen, nagyon vártam már. Reméltem, hogy én nagy léleszek a leggyorsabb.
1: Te voltál a leggyorsabb, és ennek
0: jaj,
1: a...
0: Jaj, de jó.
1: És ennek a jutalma egy páros menü a La Cabra Tapas Bar jó voltából. Nagyon szuper. Szereted ezek szerint a tapaszt, ugye?
0: Persze, igen.
1: Vagy még nem is próbáltad?
0: De ettünk már, itt még Kecskeméten nem.
1: De akkor most itt a lehetőség, és egyébként mit jelent neked a mediterrán életérzés? Lazaság?
0: Hát, napsütés.
1: Így van, szangria és tapasz. Ennyi bőven elég. Oké, akkor Kecskeméten is lesz rá lehetőséged, mert napfény van, tapasz van, és a lazaság sem hiányzik. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon régen játszottunk már.
0: Hát régen, igen, mert született még egy kislányunk, úgyhogy...
1: Jó, gratulálok! Hogy
0: köszönöm
1: hívják?
0: Szépen.
1: Hogy hívják?
0: Alba.
1: Még nem is hallottam ezt a nevet, de nagyon tetszik.
0: Van egy film, ajánlom neked, onnan tetszett meg. Az a címe, hogy Az időutazó felesége.
1: Az időutazó felesége is. Szerintem én láttam, ez nem egy mai darab.
0: Nem, ez egy régi, mi se vagyunk azok.
1: Dehogy nem. Nem mond. Csak régebb óta vagyunk fiatalok. Én mindig ezt szoktam mondani. A Daily Mix reklámokkal és hírekkel folytatódik. A következő órában újabb tapaszlakom a Találgazdára, és már bekészítettünk egy igazi mai slágert az óra elejére. Jön Hertz és Purple Disco Machine közös felvétele, a Wonderful Life.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Spanyol hétvége a Rádió 1 gongon. Ha még nem ismered a spanyol gasztronómiát,

0: spanyol hétvége a Rádió 1 gongon. A La Cabra Tapas Bar támogatásával. Rádió
1: 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
3: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malomközpont.
4: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron.
5: Irány a Sultvadkerti Power Home a Kossuth Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen, vagy böngészen a powerhome.hu webshopban. Power Home. Velünk egyszerűbb a házi munka.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
6: Nemzetközi elismerést kapott a Kecskeméti Kórház főigazgatója, ma van a táncház napja, folytatódik a jó idő. Köszöntöm, íme a részletek, Ármán Évi vagyok. Nemzetközi elismerést kapott a Kecskeméti Kórház főigazgatója. A Stroke ellátás Oscar-díjaként emlegetett Spirit of Excellence elismerést kapta meg Óvári Csaba, a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház főigazgatója. A rangos nemzetközi díjat a Hollandiában rendezett Stroke kongresszuson adták át, ahová a világ több országából érkeztek szakemberek. Óvári Csaba az első magyar orvos, aki átvehette ezt az elismerést. A méltatás szerint kiemelkedő szerepet vállalt a vármegye stroke ellátásának fejlesztésében és a lakossági edukáció erősítésében is. Számolt be róla a híres.hu. A szakember hangsúlyozta, a siker közös munka eredménye, amelyben a mentők, az orvosok, az ápolók és a társ szakmák együttműködése is fontos szerepet játszik. Új református gyülekezeti otthon épül a kecskeméti Széchenyi városban. A kecskeméti református egyházközség csaknem 50 éve tart istentiszteleteket a városrészben, most pedig megvalósulhat a gyülekezet régi terve egy modern közösségi központ létrehozására, írja a keol.hu. Az előkészítés csaknem 10 éve zajlik, a munkálatok még májusban elkezdődnek. A tervek szerint az új gyülekezeti otthon jövő nyárra készülhet el. Ma van a táncház napja, az ünnepet országszerte az első magyarországi táncház évfordulójához kapcsolódva.

0: de kézműves mesterségeknek is újra a tudásátadása elindult. A táncház napján mi ezt mutatjuk, hogy ez nem egy múltbéli dolog, hanem az a jelenben is nagyon is élő.
1: Híreink végén pedig néhány szó az időjárásról. Nem lesz front felettünk, kellemes májusi időre számíthatunk egész hétvégén. Bács-Kiskunvár megyében legtöbb 23-25 fok lehet, és a meteorológusok jelzése szerint már magas lesz az UV-sugárzás, úgyhogy érdemes erre figyelni. Jó részt napos, felhős órák váltakoznak, csapadék pedig hétfőtől jöhet kisebb adagban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Ez a Daily Mix a Rádió 1 gongon. Egy óra múlt 10 perccel, a mikrofonnál Kormos Zsolt. Szép délután kívánok Kecskemétnek, Nagykőrösnek és Csongrádnak. Ilyenkor már a legtöbb helyen beáll a nagy szombati siesta. Az időjárás tökéletes egy kis lazításhoz a teraszon, mi pedig hozzuk hozzá a legjobb ritmusokat. Néhány perc múlva egy olyan találmányról lesz szó, ami örökre megváltoztathatja, hogyan alszunk. De addig se feledjétek, a spanyol gitár bármikor megszólalhat. Amint meghallottátok, már küldhetitek is a nyerni szeretnék üzenetet a 0629-414-020-as számra. Rövid beszélgetés után a szlogenünkért 10.000 forintnyi tapasz jár. Rádió 1 gong, csak igazi mai sláger megy. Ne feledjétek, és ne aludjatok bele a siestába, mert a játék és a tapasz nem vár. Érdemes lesz tehát figyelni, keresétek a jelet az igazi mai slágerek között. Következik Sam Felt és Sophie Loud és a Memories.

volt a jel, hogy jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek. Ez a Rádió egy gong és a Daily Mix pletyka rovata. Azt mondják, hogy elkészült az első olyan okos párna, ami nem csak a horkolást állítja le egy gyengéd rezgéssel, de elemzi az álmaidat is. Állítólag a kütyű érzékeli az agyhullámokat, és ha túl stresszes a napod, lágy tengerzúgást játszik le, hogy kipihentebben ébredj. Sőt, állítólag képes reggel pont akkor ébreszteni, amikor a legkevésbé vagy morcos. Ha ez igaz, akkor a hétfő reggelek hamarosan sokkal, de sokkal kisimultabbak lesznek. Ebben az órában is egy 10.000 forint értékű páros menüt lehet nyerni a La Cabra Tapas Bar jóvoltából. Egy igazi mai slágerrel folytatódik a Daily Mix. Következik Bibi Rexa és Faithless közös felvétele, a New Religion.

Gong és a Daily Mix. Pontosan 13:30 van. Remélem mindenki megtalálta már a legjobb helyet a szombati pihenéshez. Az időjárás ma abszolút partner a lazításhoz. A mai kellemes 23 fokos napsütés után holnap berobban a nyár. 28 fokos csúcsokat mérhetünk, és bár a Dunántúlon megélénkül a szél, Kecskemét, Nagykőrös és Csongrád térségében zavartalan napsütésre számíthatunk a nap nagy részében. Tartsátok azonban észben, hogy hétfőn országszerte, így nálunk is záporok és zivatarok alakulhatnak ki, helyenként felhőszakadással és jéggel. A szél viharossá fokozódhat, a hőmérséklet pedig hirtelen több fokot zuhanhat egy-egy zápor után. A májusi jég ellen csak a jókedv és az igazi ma is lágerek védenek, de amíg tart a hétvégi napsütés, addig csak a napszemüveg legyen nálatok. Mixelünk tovább, következik Justin Bieber és a Stay.

Ez a Daily Mix, a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben. 2 órán keresztül. Csak igazi mai slágerek. Mixben.

Ez a Daily Mix a Rádió egy gongon. 1:43 lesz 2 perc múlva. Ilyenkor a legnehezebb az utakon a navigáció. Valaki még az ebéd utáni kávéját keresi, mások viszont már a helvéciai traktorokat vagy a főtéri fesztivált veszik célba. Lássuk, hol próbálják lassítani a szombati tempót. Helvécián javában tart a traktoros felvonulás, úgyhogy a Kiskörösi út, a Petőfi utca és a Sport utca környékén számítsatok forgalomkorlátozásra. Ócsán a Benzingőz fesztivál miatt továbbra is teljes a zár a Bajcsi-Zsilinszky utcán. Nyársapáton pedig még egy jó órán át a Futóké az utca. Ott is óvatosan a gázpedállal. Az M5-ösön Kecskemét környékén továbbra is labirintus a helyzet, Kadafalván pedig még 2 órátok van hátra, amíg a Darázs utca kereszteződése feloldódik az útkarbantartás alól. Aki ma a sávváltás nélkül átjut Kecskeméten, az megérdemelne egy tál tapaszt, de ha mégis beragadtok, legalább szól a rádió egy gong. A Daily Mix Skygo és One Republic igazi mai slágerével folytatódik. Következik a Chase Imperial.

0: Hello.
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Szia!
0: Szervusz Zsolt!
1: Ha választani kellene, melyiket választanád? A délutáni siestát, vagy az esti fiestát?
0: Az esti siestát.
1: Inkább nem vagy ilyen siestás típus?
0: Nem, nincs arra idő, hogy
1: nem engedheted,
0: az ember.
1: Nem engedheted meg magadnak ezek szerint, ugye?
0: Nem.
1: Sok a meló, gondolom.
0: Hát, az van mindig.
1: Akad bőven. Oké, akkor most mondd el nekem, légy szíves, a szlogenünket, és utána elmondom, hogy mit nyertél.
0: Rádió 1 Gong, csak igazi mai sláger megy.
1: A nyereményed pedig egy 10.000 forint értékű páros menü a La Cabra Tapas Bar jó voltából. Ettél-e már tapaszt?
0: Nagyon jó hangzik.
1: Ettél-e már tapaszt?
0: Nem.
1: Akkor most megtapasztalhatod ezt is. Bocsánat a rossz szó viccért, jó étvágyat kívánok hozzá.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Vízizalám már megérkezett, indulhat a mozaik. Rövid reklám is a hírek után. Egy igazi mai sláger indítja az órát. Én már elbúcsúzom, további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Sziasztok! Nem sokára itt van Kamrád és a Be Mine. Be mine.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Spanyol hétvége a Rádió 1 Gongon. Ha még nem ismered a spanyol gasztronómiát,

0: Spanyol hétvége a Rádió 1 gongon. A La Cabra Tapas Bar támogatásával. Rádió
1: 1. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
3: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
4: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl igazán megéri.
7: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland és te! DejaVuFesztivál.hu.
8: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Május 11-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
9: Utolsó hazai meccsére készül a Kecskeméti TE. A lilafehérek közvetlen riválisukat, a Mezőkövesdet fogadják május 10-én, vasárnap 17 órakor a Széktói Stadionban. Töltsük meg a lelátót, búcsúzzunk közösen egy szép sikerrel az évtől. Jegyek ezúttal kizárólag az A-lelátóra, online a jegymesteren, személyesen pedig a mérkőzés előtt a pénztárakban. Vasárnap 17 óra, Széktói Stadion. Hajrá KTE!
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
10: Elindult a Bringáz a suliba tavaszi kampánya, kerékpárverseny miatt útlezárás Kecskeméten. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Vasárnap rendezik meg Kecskeméten az első híres TT egyéni és páros kerékpáros időfutamot. A versenyzők egy teljesen lezárt 19 kilométeres pályán tekernek majd, ezért több fontos útszakaszt ideiglenesen lezárnak a forgalom elől. Érintett lesz az 54-es főút egyik körforgalma, valamint az 540-es főút egy szakasza is. Írja a híres.hu. A közlekedőket sárga táblák segítik majd a kijelölt terelő utakon, amelyek az 5-ös főút felé irányítják a forgalmat. A szervezők arra kérik az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a változásokról, és számoljanak hosszabb menetidővel. Látványos történelmi programokkal várják az érdeklődőket szombaton Bugacon az Aranymonostornál. A monostorok történelmi napján lovas bemutatók, solymászat és korabeli harci jelenetek idézik meg a középkort, az íjászatot pedig a látogatók is kipróbálhatják, írja a Vármegyei Lap. Mesélek, ha van kinek címmel általános iskolás diákok számára hirdetett rajzpályázatot a Kecskeméti Rajzfilm Stúdió és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A felhívás a cigánymesék animációs sorozat epizódjaira épül. A legjobbakat május 31-én a gyereknapi program részeként díjazzák. Elindult a Bringáz a suliba tavaszi kampánya, a program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést és játékos élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség

0: Nem lesz front felettünk, kellemes májusi időre számíthatunk egész hétvégén. Bács-Kiskun vármegyében legtöbb 23-25 fok lehet, és a meteorológusok jelzése szerint már magas lesz az UV-sugárzás, úgyhogy érdemes erre figyelni. Jó részt napos, felhős órák váltakoznak, csapadék pedig hétfőtől jöhet kisebb adagban.
1: Mozaik. A Rádió egy gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
2: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy, én Vízi Zalán vagyok, és Mozaik című magazin műsorunk veszi kezdetét ebben a pillanatban. 2026. május 9-e van, szombat, 14 óra múlt 3 perccel, és rövidesen kiderül, hogy hogyan lehet az, hogy hibrid autóbuszokat lecseréltek Kecskeméten, jó párat, hogy hány darabot az is kiderül, dízel meghajtású buszokra, mégis jól járt környezeti szempontból a város. Erről a flotta frissítésről a részleteket hamarosan eláruljuk, ahogyan arról is szó lesz, hogy mivel készül ezen a hétvégén a Kecskeméti Planetárium. Nagyon izgalmas és ingyenes programokról lesz szó, tartsatok velünk!

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Itt van már velünk a vonal túlsó végén Szűcs László, a Kecskeméti Planetárium vezetője. Üdvözöllek, szia!
2: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: És arról fogunk beszélgetni itt a következő percekben, hogy május 7-én ünnepeltük a Planetáriumok világnapját, és a Kecskeméti Planetárium születésnapja is nem sokára közeledik, az május 17-e, szóval itt 10 napon belül két nagyon fontos dátum, ami a planetáriumot illeti, és természetesen erre készültetek is. Milyen formában, mit lehet erről tudni? Ez a most hétvégét illeti, ugye most szombaton délután kerülünk adásba, viszont már egész hétvégén érdemes keresni benneteket?
2: Igen, most egész hétvégén érdemes bennünket keresni a kettős ünnep ügyén. Igaz, most úgymond csak 43 évesek leszünk, tehát ez nem igazán kerek ünnep. Nem is tervezünk rá külön rendezvényt, hiszen az egy héttel később lesz. Viszont ugye előző héten lesz ugye a planetáriumok

0: Animok világnapja, mi most már mi évek óta egyébként különféle rendezvényekkel részesünk, és így a kettőt úgymond megközöltük ezzel a hétvégével, gondolván, hogy esetleg a kedves látogatók jobban ráérnek hétvégén, mint hétközben, és nem csak mi leszünk ezen a hétvégén, és nem csak mi készülünk ezen a hétvégén programokkal, hanem Magyarországon gyakorlatilag az összes planetárium, amennyire én tudom, akik nyitva vannak és működnek természetesen, azok különféle rendezvényekkel, programokkal készülnek erre a hétvégére. És hogy az ünnep legyen a kedves látogatóknak is, ráadásul a mi programjaink kivétel nélkül mind ingyenesek lesznek ezen a hétvégén.
1: Így van, minden program itt a Kecskeméti Planetáriumot illetően ingyenes. Na de milyen programok azok, amelyekkel készültetek erre a hétvégére? Ugye most szombat délután hallgatnak bennünket, tehát már akár a mai nap is még el lehet indulni, de főleg a vasárnapot is áruld el nekünk, meg természetesen azt is, hogy most így szombat még mi az, ami a program palettájához tartozik, hogyan néz ki ez a hétvégi programsorozatotok, amely, még egyszer hangsúlyozzuk, ingyenes.
0: Így van. Hát, amit mindenképpen kiemelnék, és ez az egész hétvégének a különlegességét adja, hogy nem csak sima planetáriumi előadások lesznek, ezeket természetesen nem lebecsülve, hanem megpróbáljuk a nyugatot úgymond utolérni, és egy különleges ilyen úgynevezett hibrid planetáriumi vetítéseket tartunk most egész hétvégén. Ez lesz úgymond a fő programunk. Ezek gyakorlatilag egész nap óránként lesznek, erre majd mindjárt mondom részleteket, viszont ezek úgy néznek ki, és attól hibridek, hogy a hibrid vetítésben a mi hagyományos vetítőgépünkkel tudunk szinte teljesen tökéletes csillagos égboltot kivetíteni a kupolára, ugye ezt a normál műsoroknál is élvezheti a kedves közönség. Viszont most kaptunk kölcsönbe egy nagyon szuper digitális vetítőgépet, amivel meg mindenféle más lehet kivetíteni a kupolára. Az viszont egyébként érdekes módon életű csillagos égboltot nem tud vetíteni. Úgyhogy így a két rendszernek az előnyeit, hogy úgy mondjam, összeadva egy ilyen tényleg teljesen 21. századi élményben lehet része a kedves közönségnek. Illetve lesznek még kiegészítő programjaink is, kettő ilyen kiegészítő programunk lesz. Az egyik az a körfolyoson, tartunk egy ilyen kézműves foglalkozást, úgyhogy ha a gyerekek jönnek, akkor rögtön le is rajzolhatják azokat a dolgokat, amiket mert láttak, ez lesz egy füres ceruza, zsírkrét, a papír, ilyesmi, természetesen az elkészült műveket, ha a kis művészek úgy gondolják, haza is lehet vinni. Illetve mini planetáriumot fogunk készíteni, ilyet én már többször csináltam a planetáriumban is, meg külső rendezvényen is, ebben ezt most nem én fogom csinálni, de kézműves foglalkozás keretében WC buligatát teljesen ilyen környezet tudatosan újrafelhasználás egyében WC gurigák, ilyen üres WC gurigák segítségével fognak a gyerekek majd remélhetőleg mini planetáriumot készíteni, mindenki a saját kedvenc csillagképéből csinálhat egy ilyen mini planetáriumot. Tehát ez lesz a körfolyoson, ez a benti előadások közben gyakorlatilag folyamatosan oda lehet ülni, amíg várakozik a közönség, vagy akár a program után. Illetve, ha derült lesz az idő, itt nagyon-nagyon hangsúlyos, hogyha derült az idő, akkor pedig kint a planetárium előtt a napot nézhetik meg az emberek, nem csak úgy, hogy fölnéznek, és megnézik szabad szemmel, hanem különleges társadalmi segítségével. Az egyik tárcsövet kiemelném, ami a napnak egy olyan részét fogja megmutatni, amit egyébként mi a szemünkkel, sőt normál tárcsövel nem is láthatunk, úgyhogy a nap körül ilyen hát hatalmas felhőket lehet látni. Persze a tárcsőben ezek nem látszanak olyan túl hatalmasra, mentségig legyen mondva 150 millió kilométerre odébb vannak, tehát azért onnan még a hatalmas is elég picinek látszik, de azért a tárcsőben is jól fognak látszani a nap körül ezek a felhők, napon is különféle jelenségek, illetve lesz olyan tárcső, ami napszűrő segítségével normál fényben fogja megmutatni a napot, ott pedig napfoltokat lehet majd a napon látni. Itt még egyszer kihangsúlyozom, hogy ez a program, ez csak derült időben lesz megtartva, És akkor kiemelnék egy-két előadást mind a két napról. Hát persze természetesen, akkor kezdjük a szombat délutánnal. Ugye 17 órakor lesz egy olyan című program, hogy túlélés a világűrben, űrhajós kiképző. Ezt már 7 éves kortól ajánljuk ezt a programot. Ennek az elején lesz egy ilyen nagyjából félórás film, egy ilyen úgynevezett full dome film, ez lesz az űrhajós kiképzés, és utána mi a fennmaradó időben pedig egy kis csillagos égbolttal tartunk majd űrhajós kiképzést egy ilyen élő programnak köszönhetően. Aztán lesz még olyan is, hogy ez lesz az aznapi utolsó programunk 18 órától, hogy a Mars a következő mérföldkő az emberiség történetében. Hát ez ugye a Mars utazásról fog szólni ez a program, ez is ilyen 8-10 éves kortól lesz élvezhető ez a programunk. Hát így ez a két program lesz így a késő délután a szombati napon.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket Szűcs Lászlóval, a Kecskeméti Planetárium vezetőjével, ugyanis most csak a szombati programokat hallottátok, de természetesen vasárnap is ingyenes programokkal készül a Kecskeméti Planetárium a kettős ünnep kapcsán, tehát a planetáriumok világnapját és a Kecskeméti Planetárium születésnapját ünnepelve.

0: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Szűcs László, a Kecskeméti Planetárium vezetője. A vonal túlsó végén, hiszen telefonon beszélgetünk méghozzá arról, hogy május 7-én volt a Planetáriumok világnapja, május 17-én lesz a Kecskeméti Planetárium születésnapja, és ezt a kettőt egybe kötve egész hétvégén, most hétvégén ingyenes programsorozattal készül a Planetárium, nagyon izgalmas programokkal. A szombati napot már hallottátok, hogy ma még mivel készül a Planetárium, de holnap, vasárnap mi az, amire felhívnád a figyelmet?
1: 10 órakor fogunk indulni egy igazi gyerekbarát filmmel, az lesz a címe, hogy Stellárok. Ebben lesz egy kis csillagászat, lesznek űrlények, és lesz egy kis környezetvédelem is. Ezt már 5 éves kortól, tehát akár óvodás, nagycsoportos korosztálytól érdekes lehet. Ez mi szintúgy hozzátársalunk egy csillagos ég volt a élő előadásra, úgymond előkészítendő a filmet. Aztán lesz még egy másik ilyen űrhajós kiképzős programunk, ez délután 15 órakor, az lesz a cím, hogy Cosmix, hogyan legyünk űrhajósok. Egyébként nekem van egy ez nagyon-nagyon hasonló élő előadásom, valószínűleg a filmet ezzel fogom majd kiegészíteni a nagyjából, mert hogy a fél óra hosszú a film, tehát másik fél órát fogjuk mi beszélgetni gyakorlatilag a filmről, illetve az űrkutatásról, űrhajózásról a gyerekekkel. Úgyhogy, de vasárnap is 10 órakor kezdődik az első előadás, 11 órakor a második, akkor tartunk egy kis ebédszünetet, tehát dél és 2 óra között nem lesz program, és 14 órakor fog kezdődni a délutáni műsorsáv, és 15 óra, 16 óra lesz az a műsor még, amire még be lehet ülni, tehát 16 órakor kezdődik az utolsó vetítés. Úgyhogy ez lesz a vasárnapi nap. Azt viszont szeretném kiemelni és felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy a programokra érdemes előzetesen regisztrálni, ugyanis aki előzetesen legkésőbb előtte, tehát a programok előtt egy nappal regisztrál, azoknak ugye tudjuk garantálni a kupolába bejutást. Hát akik nem regisztráltak ott, ha teltházon, akkor elvileg előfordulhat, hogy nem mindenki tud arra az adott vetítésre bejönni, tehát végül is, mivel sok vetítés lesz azért, remélhetőleg akkor következőre részt tudnak venni, tehát nincs semmi ok, ha valakinek nincs kedve lehetősége regisztrálni, akkor regisztráció nélkül is látogathatók lesznek a programok.
0: Így áll majd tehát össze a teljesen ingyenes programsorozat a Kecskeméti Planetáriumban ezen a hétvégén. Ugye említetted még az előző blogban, hogy az utazó planetárium csapatának segítségével ilyen hibrid planetáriumi előadásokkal készültök. Ez Magyarországon, hogyha jól tudom, akkor csak a Kecskeméti Planetáriumban lesz megtekinthető.
1: Így van, így van. Már nem először egyébként, tehát mi ezzel minden évben egy vagy két alkalommal próbálkozunk a 40 éves születésnapunk óta gyakorlatilag. Mi nagyon-nagyon bízunk benne, hogy egyszer nem csak időnként egy-egy nap lesz egy ilyen hibrid planetárium vetítés. Ráadásul a gyári hibrid rendszerek azok még tökéletesebbek, hiszen nem kell elkülöníteni a csillagos égboltos részt a vetítéses résztől, hanem ott a kettő összedolgozik, tehát ott még tökéletesebb a látvány. Úgyhogy hát itt a 21. század sajnos most csak két napra, de beköltözik az idei évben is hozzánk, és csak hozzánk, tehát ilyen vetítést Magyarországon más nem tud csinálni, csak mi.
0: Beszéljünk arról is, hogy derült időben, nagyon hangsúlyos, hogy derült időben lesz majd napozás, tehát úgymond a nap megfigyelése speciális távcsővel. Alapesetben ugye nem érdemes belenézni szabad szemmel a napba. Milyen távcső ez, amivel ez alkalmas, illetve mit lehet majd a napon megfigyelni ezzel?
1: Hát kettő távcső lesz felállítva. Az egyik, ami speciális naptárcső, ez annyira speciális, hogy semmi másra nem jó. Tehát amikor lenyugszik a nap, őt el is lehet tenni, mert ő vele semmi más nem lehet látni. Ebbe egy beépített szűrőrendszer gondoskodik arról, hogy a napnak a sok-sok színek közül szoktam is így kérdezni, hogy milyen színű a nap, és akkor gyakorlatilag szinte bárki bármilyen szín mondhat, az mind kijön a napból. Persze aztán volt olyan, aki a barnát mondta át, az meg a szürkét, az nem volt annyira nyerő, de ezek az extrém esetek kivételével tényleg sok, nagyon sokféle szín kijön a napból, de a sokféle színből mi a tárcsőbe csak egyetlen egy színt engedünk be. a csillagászok ilyen bolond neveket adnak a színeknek, hogy például hidrogén alfa, és ezt a hidrogén alfa, egyébként ez a vörösnek egy nagyon pici árnyalata, ezt az hidrogén alfát, ha beengedjük, és csak ezt engedjük be párcsőbe, akkor láthatóvá válik a napnak a külsőbb rétege, amit kromoszférának hívnak, és ebben a külső rétegben úszkálnak ezek a bizonyos felhők, amiket már itt a jója előbb említettem. Ez lesz az egyik tárcsőnk, ez egyébként egy 10 cm-es lunt gyártmányú naptárcső lesz, és lesz egy másik tárcső, amivel viszont a napot nagyjából olyannak fogjuk látni, amilyennek a szemünkkel is láthatnánk, ha bele szabadna nézni. Persze ezelőtt a tárcső előtt is lesz egy nagyon-nagyon erős napszűrő, amivel ugye legyengítjük megfelelő mértékben, és biztonságot tesszük a nap megfigyelés, és ebben pedig napfoltokat, fáklyákat és ilyen ehhez hasonló érdekességeket láthatunk majd a nap felszínén. Ezzel a napnak azt a részét látjuk, amit ugye szabad szemmel is. Hát ez a két tárcső lesz derült időben felállítva, ott kint az épület előtt, ugye teszem az épületben lesz, és oda bárki oda mehet hozzájuk bele, kukucskálhat a tárcsövekbe. Úgyhogy ezt tervezzük a hétvégére.
0: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket Szűcs Lászlóval.
2: Nincs megállás. Itt csak igazi mai slágermegy. Rádió egy gong.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk a vonal túlsó végén Szűcs László, a Kecskeméti Planetárium vezetője, akivel a beszélgetésünket több apropó is adta. Május 7-én, most csütörtökön volt a Planetáriumok világnapja, ezt ünnepelhettük, illetve május 17-én lesz a Kecskeméti Planetárium születésnapja, ahogyan említetted, nemrég volt a 40. évforduló, most 43-nál jártok, és ezt a kettő alkalmat kötitek össze ezzel a hétvégi ingyenes programsorozattal, hogyha valaki esetleg lemaradt volna az annak az apropójáról, a beszélgetésünk elejéről, hogy minek is köszönhető ez a nagy készülődés most hétvégén a Planetáriumban itt Kecskeméten. Az utóbbiról beszélgessünk, tehát hogy május 17-én lesz a Kecskeméti Planetárium születésnapja. Egy-két mérföldkövet, állomáspontot ki tudsz emelni, mert azért jó ideje te vezeted, és a te nevedhez fűződik a Kecskeméti Planetárium vezetése. Mire vagy a legbüszkébb, talán így is kérdezhetném itt az elmúlt 43 évből, vagy ami pár évből, amióta te vagy ennek a feje?
2: Hát a 43 évből arra vagyok a legbüszkébb, hogy itt Kecskeméten létesült Magyarország harmadik, anno harmadik planetáriuma, tehát nem volt ezekből régen sem túl sok. Ma már azért valamivel több van, de mára viszont egyedül mi maradtunk ilyen úgymond hagyományos planetárium, akik rendes életű csillagos égboltot tudnak betíteni a kupolára a fejünk fölé. Amire nagyon büszke vagyok, hogy elődöm, régi néhai főnököm, ő hát azért nagyságrendileg több időt töltött a planetáriumban, úgyhogy én még hozzáképes nagyon-nagyon az elején járok a pályámnak, legalábbis mint igazgató, hiszen én most csak bő 5 éve viselhetem ezt a megtisztelő címet, előtte ő viszont majdnem 30 évig, sőt talán több is, mint 30 évig volt az intézmény vezetője, igazgatója. Amire én nagyon-nagyon büszke vagyok tanítványaként, hogy ő ugye a planetárium működését úgymond a méretéhez igazította, mert amikor elindult a planetárium, a budapesti planetáriumhoz hasonló, hát mi csak így egy picit pejoratíven ilyen konzervműsorokat csináltunk, amik egyébként sok szempontból persze adott esetben jobbak, mint a mi műsoraink, hiszen ezek nagyon megtervezett, nagyon ügyesen megkonstruált, filmszerű, nagyon igényes előadások voltak. Én még nosztalgiával gondolok vissza, hogy anno gyerekkoromban még én is tartottam ezek közül, a műsorok közül egyet, kettőt. Ezeket egyébként Újvárosi Antal, ő volt a planetárium első igazgatója, fejlesztette ki, és tartottuk egyébként hosszú évekig. De aztán Zoli rájött, hogy ez mind kis planetárium, családias intézmény, de hozzá tényleg szó szerint egy-egy osztály félbe egyszerre, és tudunk családiasak lenni, amit mondjuk anno a budapesti planetáriumban azért a 350 fős kupolában nehezebb volt megvalósítani. Itt nálunk ugye maximum 60 fő tud még, igazából inkább olyan 55-56 fő tud hozzánk kényelmesen elférni, és akkor így kifejlesztett az élő előadásokat, és ráadásul olyan témákat is, illetve olyan korosztályoknak is tudtunk előadásokat csinálni, amivel azért előtte nem sokan próbálkoztak, nevezetesen az óvodások. Tehát mi már óvodás, középsős, nagycsoportos gyerekektől kezdve tartottunk és tartunk mind a mai napig ismeretterjesztő előadásokat, és tudomásom szerint kifejezetten ilyen beszélgetős, tehát nem ilyen mesés, hanem még bár a sok előadásunk címében a meseszó azért szerepel, de ezek igaz mesék, tehát nem csak úgy elgügyögünk a gyerekekkel, hanem tényleg komolyan dolgoztatjuk az ő kis agytekervényeiket is, az érdeklődésüket próbáljuk a csillagászat vagy a csillagok világa iránt már akkor fölkelteni. És egyébként a leghálásabb közönség. Szóval ilyen kiskorban is komoly tudományos ismeretterjesztő előadásokat fejlesztettünk ki nekik, és ezeket tartjuk, és erre én nagyon-nagyon büszke vagyok. Hát az én regnálásom idején talán az egyik nagy eredmény, hogy túléltük a Covidot, ugye, ami mehet persze azért az önkormányzat hatható segítsége is kellett, megfelelően takarékos gazdálkodásra, illetve az önkormányzat segítségével sikerült ezt a pár évet meg túlélni, és utána újult erővel nem volt csökkenő érdeklődéssel, hanem még egy növekvő érdeklődéssel újra berobbantani a rakétákat, hogy lehessek ilyen stílszerű. Úgyhogy erre nagyon-nagyon büszke vagyok, és ez már ugye már az én igazgatói kinevezésem után történt. Illetve a másik, amiben próbálunk alakulni, és ez most per pillanat is folyamatban van, elkezdtük a planetárium modernizációját, például a fényeink egyre jobban megújulnak, most már szinte minden téren átálltunk a ledes világításra, ami azon túl, hogy energiatakarékos sokkal nagyobb lehetőségeket biztosít számunkra.
1: Az említett eredményekhez is gratulálunk, illetve hát sok sikert kívánunk itt a hátralévő időszakra, ami a hétvégéből hátra van. Szóval még egyszer az apropó, május 7-én volt a Planetáriumok világnapja, a Kecskeméti Planetárium születésnapját pedig május 17-én ünnepelhetjük, és ennek apropóján ingyenes, és hangsúlyozom, ingyenes programsorozattal készültek a hétvégére. Erről beszélgettünk a Kecskeméti Planetárium vezetőjével, Szűcs Lászlóval. Nagyon szépen köszönöm.
2: Én is köszönöm, és várom minden kedves érdeklődőt, és a rádióban dolgozó munkatársakat is.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: 2028-ig lecserélik Kecskeméten a 2013-2014-ben beszerzett Mercedes Citaro hibrid autóbuszokat. A flotta frissítés pár nappal ezelőtt fontos mérföldkőhöz érkezett, hiszen 6 új Mercedes csuklós buszt helyeztek forgalomba Kecskeméten. Az új buszok dízelmeghajtásúak, környezetvédelmi szempontból mégis megfelelnek az elvárásoknak. Hogy miért? Az hamarosan kiderül, előtte viszont ismerjük meg a flotta frissítés folyamatát és magát a rendszert, amely üzemelteti méghozzá eléggé sikeresen a kecskeméti helyi buszközlekedést. Fejes Miklóst, az Intertanker ZRT vezérigazgatóját halljátok.
2: Ez a 6 darab autóbusz, ami forgalomban áll, az egy jármű megújítási programnak a második fázisa. 17 autóbuszról beszélhetünk ebben a megújítási programban. Ahogy mondtam, ez a második fázis. Tavaly év folyamán került 5 darab autóbusz forgalomba állításra, és bízom benne, hogy a jövő évben meg fog érkezni újabb, azt hiszem, hogy 6 darab maradt, még hogyha jól számolom, autóbusz a rendszerbe. Ezek nagyon modern, csuklós, teljesen klímás, wifi-vel, komoly utas tájékoztató berendezéshez szerelt járművek, és ahogy említettem az interjú során is, hogy környezetbarát és nagyon komoly biztonsági csomagot tartalmazó járművek, térfigyelő rendszerekkel, oldal sávtartó figyelő rendszerekkel, tábra felismerő rendszer van benne, és ami alapvetően nagyon fontos a mai világban, az autóbusz vezetők munkáját segítve az éberség fenntartását hivatott, hogy is mondjam, elősegíteni a kollégák felé, ugye balesetek megelőzése szempontjából ezek kiemelten fontos újított, innovatív technikai jellemző.
3: Ugye Kecskeméten valószínűleg egy utast az érdekli, hogy jöjjön a busz időben, felszállasson rá és elvigye A-ból B-be. Viszont mit kell tudnunk, hogyha kicsit mélyebben akarjuk megismerni a helyi buszközlekedést, az Intertanker ZRT, a Kecskeméti Közlekedési Központ és az önkormányzat együttműködéséről, hogy épül fel ez a közös munka?
2: Az Intertanker ZRT 2020. január 1-jén óta látja el a Kecskeméti Közösségi Közlekedés operatív feladatait, ami azt jelenti, hogy mi szállítjuk az autóbuszokat, mi üzemeltetjük az autóbuszokat, a szervizelés, karbantartási feladatok azokat szintén az Intertanker ZRT végzi, és az autóbuszvezetőknek a foglalkoztatása is a mi feladatunk. Alapvetően ez egy operátori funkció, ami azt jelenti, hogy megkapjuk a menetrendet a megrendelőtől, Kecskeméti Közlekedési Központtól, ami ugye önkormányzati tulajdonban lévő cég, egy közlekedés szervező ebben a rendszerben, tehát gyakorlatilag a megrendelői szerepet a KECO biztosítja felénk, meghatározzák azt, hogy mit kell leközlekedtetnünk, és gyakorlatilag mi azon tervek, illetve azon direktívák mentén lebonyolítjuk a menetrendet. Komoly SLA és komoly KPI, hogy is mondjam, feltételrendszereket támaszt az ITK felé a közszolgáltatási szerződés, menetrendszerűséget, pontosságot, tisztaságot, járműpark egyedi átlag életkorára vonatkozó komoly előírások vannak. Ezeket nyilván az ITK igyekszik, és én azt gondolom, hogy nagyon jó eredményekkel tudjuk is teljesíteni.
3: Ha már említett, hogy például az Intertanker ZRT felel ezeknek a buszoknak mondjuk a szervizeléséért egy ilyen busszal, vannak-e gondok, mennyi gond van vele, mennyire kell ezekre olyan szempontból plusz energiát fordítani, hogy sokszor kell leszervizelni, tehát egy ilyen modern busz ma mit tud?
2: Minden autóbusz, azt szoktam mondani, hogy ha foglalkozunk a járművel, akkor az hosszú távon meghálálja a gazdagnak. Ez nem csak az autóbuszokra, ez általánosságban elmondható minden járműtípusra, legyen az kamion vagy személyautó. Nyilván egy új járművet üzemeltetni sokkal hatékonyabb, sokkal olcsóbb. Itt beszélünk egy garanciális időszakról is ezen járművek tekintetében, tehát ez egy nyilván költséghatékonyság szempontjából egy kedvezőbb megoldás, de nyilván a teljes életciklust, hogyha nézzük, akkor a folyamatos és rendszeres karbantartó megelőző intézkedések a hosszú távon azért meghálálják azt a gondoskodást, amit belefett szólunk egy ilyen befektetünk, vagy belefektetünk egy ilyen járműbe.
3: Hány buszt kell üzemeltetni ma Kecskeméten, tehát hány busz áll rendelkezésére a kecskeméti közlekedőknek?
2: Jelen pillanatban 72 autóbusszal látjuk el a szolgáltatást.
1: Fejes Miklóst, az Intertanker ZRT vezérigazgatóját hallottátok. A folytatásban az is kiderül, hogy hogyan lehet az, hogy hibrid buszokat cseréltek le dízelre, környezeti szempontból viszont mégis jól jár a város. Tartsatok velünk!
0: Igazi mai slágerek! Változatosan! Ez a Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is témánk, hogy flotta frissítés történt Kecskeméten a helyi busz közlekedésben, hiszen lecseréltek 6 darab 12-13-14 éves hibrid csuklós buszt új dízel csuklós autóbuszokra. Környezeti szempontból is jól járt ezzel a város, hogy miért, azt Hári Ernő, a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Ügyvezetője árult el nekünk, és magáról a flotta frissítésről is beszélt.
2: 2013-14-ben nyílt lehetősége a városnak arra, hogy Európai Uniós pályázatokból ugye 25 darab Mercedes Citaro soros hibrid csuklós autóbusz beszerezzen. Sokunknak úgy tűnik, hogy ez ma volt, de közben már 13-14 év azóta eltelt. Óvatatlanul felmerült az, hogy ezt az autóbusz flottát kezelni kell, a megújításáról gondoskodni kell, és ezzel kapcsolatban döntött ezért a közgyűlés még 2023-ban, hogy egy 4 éves időtávban az autóbuszokat, ezt a 25 darab autóbuszt fokozatosan lecseréli. Ebben ugye kértük az Intertankert, a közszolgáltató partnerünknek az együttműködését, és gyakorlatilag ugye tavaly évben megjött az első 5 új dízelcsuklós busz, most pedig a 6, tehát 11-et már lecseréltünk, és 2028-ig még a maradék 14-et is szándék szerint le fogjuk cserélni.
3: Mindegyik csuklós busz lesz, vagy terveznek kisebb buszok bevás, vagy még a jövőről ilyen szempontból még nem lehet tudni?
2: Hát tekintettel arra, hogy a polgármester asszony is említette, hogy milyen nagyfokú és mennyi utasszámot kezelünk évente, így nyilván ez rugalmasan kezelendő. Egyelőre a közgyűlési döntésben ugye van szóló autóbuszokról is szó, hogy azok is beszerzésre kerülnek, de azok ugye 2028-ra vannak ütemezve. Nyilván a tovább bővül az utasforgalom, amire áll Istennek azért komoly esélyünk van, akkor elképzelhető, hogy azzal a szakmai anyaggal megkeressük a közgyűlést, hogy lehet, hogy a szóló autóbuszokból is csuklós autóbuszokat kellene beszerezni. De ez még a jövő, tehát szerintem erről még most kár részleteiből beszélni, mert változhat bármi még addig.
3: Így van, ugye most itt a 25 2013-14-ben beszerzett autóbuszokról van szó, viszont az imént is elhangzott, vagy megtudtam, hogy az Intertanker itt Kecskeméten 72 autóbuszt üzemeltet. A fennmaradók, tehát a különbözet, tehát azok a buszok, azok rendben vannak, tehát hogy azoknak a frissítésére, cserélésére nincs ezek szerint szükség.
2: Hát egyelőre nincs szükség, mert ugye a 2019-es pályázati kiíráskor azt kértük a pályázóktól, hogy 45 darab szóló autóbuszt biztosítaniuk szükséges, és a pályázatban az is előírásra került, hogy új autóbuszokról lehet csak és kizárólag szó. Ebből az következik, hogy 2020-ban az Intertanker ZRT ugye 45 darab szóló autóbuszt megfinanszírozott, megvásárolt, és itt Kecskeméten állított a szolgálatba. Ezek jelenleg 6 évesek. Egy ilyen autóbusznak azért az átlag életkor olyan 12-14 év, tehát ha azt lehet mondani, hogy még élettartamuknál szűk felénél tartanak, de még azt sem érték el. Nyilván néhány év múlva már gondolkodni kell azon is, hogy ezt a 45 darab buszos flottát milyen ütemezésben, hogyan, milyen konstrukcióban, milyen feltételekkel fogjuk majd cserélni. De ez még előttünk áll.
3: És vissza a most átadott 6 új dízel csuklós buszra. Ugye az is elhangzott, hogy talán elsőre furcsán tűnhet, hogy a hibrid buszok lettek lecserélve dízel autóbuszokra, mégis környezeti szempontból talán jobban jár a város?
2: Hát gyakorlatilag a hibrid buszokhoz képest ezeknek az új dízel csuklós buszoknak a környezeti terhelése mindössze 5%, bármilyen furcsán hangzik. Mi következik ebből, hogy az elmúlt 12-13 évben az autóbuszos meghajtás rendszerek is, és még a hagyományos dízel rendszerek is ilyen mértékű fejlődésen mentek keresztül. Tehát minimalizálni lehet a károsanyag kibocsátást. És a másik dolog, ugye egy dolog a károsanyag kibocsátás, más dolog a széndioxid kibocsátás. Ugye ezek az autóbuszoknak a fogyasztása alacsonyabb is lesz, mint a kiváltott Mercedes hibrid csuklósoké, és ezért van az, hogy gyakorlatilag éves szinten egy darab autóbusz 4 tonnával kevesebb széndioxiddal fogja terelni Kecskemét városnak a levegőjét. És ezzel is gyakorlatilag jobbá tesszük a városi életet, próbáljuk jobbá tenni a közérzetet, meg próbáljuk mosolygósabbá tenni az embereket.
3: És ez záró kérdés, említett, hogy az utasforgalom remélhetőleg növekedni fog, mert hogy az elmúlt években növekedett, így akár, hogyha nem tudom, hogy egy éves, öt éves, hány éves távlatot nézzünk meg, de mi most a statisztika ezzel kapcsolatban?
2: Mi 2020-ban indult az új modell, talán mindenki emlékszik rá, hogy rögtön jött a Covid, és gyakorlatilag a másik nagyon fontos esemény volt az elmúlt 6 évben, hogy 2023-ban volt az első lépcső, és 2024-ben a második lépcső, amikor tarifálisan nagyon komoly lépéseket tett a város a csökkentés irányába. Ezért, hogyha a 2023-as utasszámadatokat összehasonlítjuk a 2025-ös utasszámadatokkal, akkor azt lehet elmondani, hogy országosan a vidéki megyeújú városokat nézve mindösszesen 9%-kal nőtt az utasszám, ugyanakkor Kecskeméten pedig 56%-kal nőtt az utasszám. Tehát azt gondolom, hogy az a várospolitikai döntés, hogy vigyük közelebb az emberekhez a szolgáltatást, és ne csak minőségben és mennyiségben, hanem árban is, ez úgy tűnik, hogy ma már elmondhatjuk, hogy egy megfelelő és felelős döntés volt, hiszen nagyon sokan veszik igénybe a szolgáltatást. Ugye 2025-ben 25 millió utazás történt nagyságrendileg a Kecskemét helyi autóbuszos hálózatán. Mekkora számot jelent ez? Gyakorlatilag 2004-2005-ben volt utoljára ennyi utas a kecskeméti helyi autóbuszokon. Azóta egy folyamatos csökkenés volt, egy erózió volt, egy a szolgáltatást otthagyó magatartásforma volt a városban, és mégis ezzel az új modellel, ezzel a rengeteg befektetéssel, meg azzal a rengeteg munkával, amit a KECO, az ITK dolgozói, de akár a városvezetők is végeznek, jól látszik, hogy meg tudtuk fordítani a folyamatot, és felfelé ívelünk. És nyilván, hogyha ez nem lenne, akkor még nagyobb dugók lennének, még több személyautó lenne, és még kényelmetlenebbül éreznék magukat a városban.
1: Hári Ernőt, a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Ügyvezetőjét hallottátok. Ennyi fért bele a mai magazin műsorunkba. A Mozaikkal legközelebb holnap jelentkezem majd ugyanígy 14 és 15 óra között, viszont a folytatásban is maradok egészen 17 óráig. Én Vízi Zalán vagyok, rádiózzunk együtt!
0: Ez volt a Mozaik, a rádió egy gongon. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: baby. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: Jelentős fejlesztések zajlanak Ágas egyházán, jótékonysági bált rendez egy kecskeméti iskola, folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Látványos beruházások valósulnak meg egy uniós támogatásnak köszönhetően Ágas egyházán, írja a baon.hu. A fejlesztés egy nagyobb, több mint 200 millió forintos projekt része, amely a csapadékvíz kezelését célozza. Ennek keretében több mint 2 kilométer hosszan épül ki csapadékvíz elvezető rendszer. A cél, hogy megvédjék az utakat a belvíztől és csökkentsék a klímaváltozás hatásait. A beruházás emellett a közlekedés biztonságot is javítja, különösen a téli időszakban. Jótékonysági bált szervez a kecskeméti Korvin Mátyás általános iskola, az eseménynek a Bajor étterem ad otthont május 9-én. Az est célja az iskola alapítványának támogatása, miközben tartalmas programokkal is várják a résztvevőket, írja a keol.hu. A bál megnyitó műsorral indul, majd vacsora, zene és tánc követi. Pénzbüntetéssel sújtottak egy kollégium vezetőt, miután egy internetes mém miatt kirúgással fenyegetett meg egy diákot, közölte a kecskeméti törvényszék. Az ügy egy ártalmatlannak tűnő esettel indult. A diák egy fotóból készített mémet osztott meg egy zárt csoportban, amit később törölt, és többször bocsánatot kért. A kollégium vezető azonban feljelentéssel fenyegette meg, majd arra kötelezte, hogy a ballagás után hagyja el az intézményt. Mindezt úgy, hogy hivatalos fegyelmi eljárás nem indult a diák ellen. A kecskeméti járásbíróság döntése szerint a vezető túllépte a hatáskörét, amikor szankcionálta a végzős tanulót. A bíróság ezért 234.000 forintos büntetést szabott ki rá. Az ítélet azonban egyelőre nem jogerős. Kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk.
2: Nem lesz front felettünk, kellemes májusi időre számíthatunk egész hétvégén. Bács-Kiskunvár megyében legtöbb 23-25 fok lehet, és a meteorológusok jelzése szerint már magas lesz az UV-sugárzás, úgyhogy érdemes erre figyelni. Jó részt napos, felhős órák váltakoznak, csapadék pedig hétfőtől jöhet kisebb adagban.
0: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy Gong. Indul Magyarország legjobb

Ez a spanyol hétvége a Rádió 1 gongon, sok szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Vízi Zalánt halljátok, és a következő két órát még együtt tölthetjük, és ez egyben azt is jelenti,

hogy folytatódik a spanyol hétvégénk. Miről is van szó? Nos, a La Cabra Tapas Bar két főt vendégül lát egy csodás ebédre vagy vacsorára, igazi spanyol hangulatban és spanyol ízekkel várják majd a nyertest és másodmagát. Ehhez csupán a következő jelet kell figyelnetek, mutatom. Mintha Madrid utcáin ülnénk éppen. Na, ha ezt meghalljátok, akkor írjatok nekem Viberen vagy SMS-ben, hogy nyerni szeretnétek, és a leggyorsabb üzenetküldő, feltéve, hogyha tudja a szlogenünket, már is mehet a La Cabra Tapas Barba játékra felkészülni, a füleket hegyezni. Mostantól kezdünk, hogyha halljátok az imént hallott jelet, azonnal üzenjetek.

Biztosan elküldted az üzenetet. Mostantól kecseknek a nyereményhez vezető másodperc.

Micsoda ízek, micsoda fűszerek, mindezt kipróbálhatod, ha elég gyors és pontos vagy. Spanyol hétvége a Rádió egy gongon.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ahogyan az előző órában a Mozaik című magazin műsorunkban is hallhattátok, a Kecskeméti Planetárium is részt vesz a Planetáriumok világnapja kezdeményezésben. Holnap is egész nap rendkívüli programokkal várják a gyerekeket és felnőtteket egyaránt a planetáriumba, és minden program ingyenes. Majálist és sportnapot tartanak ma Katonatelepen a sportpályán. Nem késő még kilátogatni, ugyanis 17 óra 30 perckor kezdődik Anikó mesekúckója, majd 19 órakor érkezik a nap sztár vendége Delusa John, utána pedig este 10-ig utcabál DJ Gazsóval. Megőrzött pillanatok címmel Török Ferenc kiállítását nyitják meg hétfőn délután 1 órakor a Bács-Kiskun vármegyei oktató kórház Lift galériájában, és hétfőn újra a világjáró klub a Ballószögi faluházban. Az este 6 órakor kezdődő eseményen Zsábenszki Kornél tart előadást Dubajról. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
3: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
4: Utolsó hazai meccsére készül a Kecskeméti TE. A lilafehérek közvetlen riválisukat, a Mezőkövesdet fogadják május 10-én, vasárnap 17 órakor a Széktói Stadionban. Töltsük meg a lelátót, búcsúzzunk közösen egy szép sikerrel az évtől. Jegyek ezúttal kizárólag az A lelátóra, online a jegymesteren, személyesen pedig a mérkőzés előtt a pénztárakban. Vasárnap 17 óra, Széktói Stadion. Hajrá KTE!
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: Autósok, figyelem, több belvárosi parkolót szabadon kell hagyni hétfőn, ugyanis a kecskeméti városüzemeltetés faápolási munkálatokat fog végezni. Ez elsősorban a piac környékét jelenti, hétfő reggel 8 órától elsőként a Budai utcai piac melletti szakasz kerül lezárásra. Várhatóan már a délelőtt folyamán végeznek a szükséges faápolási beavatkozással, és a tervek szerint gyorsan feloldják majd az útzárat. A munkálatokat ezután a Horváth Cyril téren, a Piarista kollégium mögötti szakaszon folytatják, ahol a parkolók és a jobboldali sáv lezárása mellett a Centrum áruház felőli sávon zavartalanul haladhat majd a forgalom. Szóval hétfő reggel a Budai utcai parkolók, illetve a Piarista kollégium mögötti parkolók lesznek lezárva, de a kecskeméti városrendészet a lezárt útszakaszokra vonatkozó parkolóbérleteket a környező utcákban elfogadja.
1: Az Utinform támogatója a TradeLog Kamion Service. www.tradelog.hu.
0: Az Utinfok után vissza az igazi mai slágerekhez, jön Ed Sheeran és a Kamera Cyril remixében itt a rádió.

0: már is hívunk egy szerencsés hallgatót. Sándornál.
1: Szia, Sándor vagyok.
0: Sörög a telefon. Szia, Sándor! Vízi Zalán vagyok a Rádió egy gong stúdiójából.
1: Szervusz.
0: Képzeld el, te voltál a leggyorsabb. Te írtál neked a leggyorsabban, hogy nyerni szeretnél.
1: Örülök neki.
0: Ez már csak egyetlen egy dolgot kell tudnod, méghozzá a szlogenünket.
1: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes volt, gratulálok. Ezzel már is nyertél, méghozzá a La Cabra Tapas bár jó voltából egy páros menüt, másod magaddal elmehetsz oda enni. Mit szólsz hozzá?
1: Örülök neki, nem voltunk még ott.
0: Spanyolországban voltál-e már esetleg, vagy spanyol vidéken?
1: Hát egy 30 éve.
0: 30 éve. Hát na megnézzük majd, hogy vagy majd remélem, hogy beszámolsz, hogy milyenek az ízek 30 évvel ezelőtti történet visszaidéződik-e majd ott, hogyha ezt kínálja a La Cabra Tapas, bár igazi spanyol hangulatot, spanyol ízeket. Úgyhogy ezt nyerted, gratulálok hozzá.
1: Köszönöm szépen.
0: Még egy gyors kérdés, mivel telik a hétvége?
1: Autótakarítással, most, hanem meg színházzal.
0: Wow, mit néztek?
1: Made in Hungária.
0: Kitartást a takarításhoz és jó szórakozást a színházhoz.
1: Köszönjük szépen.
0: Sanyék következő úti célja tehát a színház, az azt követő pedig lehet, hogy a La Cabra Tapas bár lesz, hiszen ezt nyerték. A következő órában is játszunk, úgyhogy figyeljétek a spanyol hétvégét itt a Rádió egy gongon, és ezt a következő órát Loival és a Get Lucky-val indítjuk.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Spanyol hétvége a Rádió egy gongon. Ha még nem ismered a spanyol gasztronómia

0: spanyol hétvége a Rádió 1 gongon. A La Cabra Tapas Bar támogatásával. Rádió
1: 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Május 11-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
4: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron.
5: Irány a Sultvadkerti Power Home a Kossuth Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen, vagy böngészen a powerhome.hu webshopban. Power Home. Velünk egyszerűbb a házi munka.
6: A NAV Bács-Kiskun vármegyei adó- és vámigazgatósága felsőfokú végzettségű pénzügyőrmunkatársakat keres a tompai és a hercegszántói határátkelőkre. A kezdő bruttó fizetés szakirányú diplomával 750 000 forint. A részletekről a 76-512-622-es telefonszámon érdeklődhet, a fényképes önéletrajzokat a bacsavig@nav.gov.hu címre várják.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
7: Nemzetközi elismerést kapott a Kecskeméti Kórház főigazgatója, ma van a táncház napja, folytatódik a jó idő. Köszöntöm, íme a részletek, Ármán Évi vagyok. Nemzetközi elismerést kapott a Kecskeméti Kórház főigazgatója. A Stroke ellátás Oscar-díjaként emlegetett Spirit of Excellence elismerést kapta meg Óvári Csaba, a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház főigazgatója. A rangos nemzetközi díjat a Hollandiában rendezett Stroke kongresszuson adták át, ahová a világ több országából érkeztek szakemberek. Óvári Csaba az első magyar orvos, aki átvehette ezt az elismerést. A méltatás szerint kiemelkedő szerepet vállalt a vármegye stroke ellátásának fejlesztésében és a lakossági edukáció erősítésében is, számolt be róla a híres.hu. A szakember hangsúlyozta, a siker közös munka eredménye, amelyben a mentők, az orvosok, az ápolók és a társszakmák együttműködése is fontos szerepet játszik. Új református gyülekezeti otthon épül a kecskeméti Széchenyi városban. A kecskeméti református egyházközség csak nem 50 éve tart istentiszteleteket a városrészben, most pedig megvalósulhat a gyülekezet régi terve egy modern közösségi központ létrehozására, írja a keol.hu. Az előkészítés csak nem 10 éve zajlik, a munkálatok még májusban elkezdődnek. A tervek szerint az új gyülekezeti otthon jövő nyárra készülhet el. Ma van a táncház napja, az ünnepet országszerte az első magyarországi táncház évfordulójához kapcsolódva tartják meg. 1972-ben ez indította el a hazai mozgalmat. Szeretnék a különböző tájegységek táncait, a népzenét és a népi kézműveskedést átadni a következő generációknak, mondta rádiónknak Árendás Péter, a Hagyományok Háza népzenei szakcsoportjának vezetője.
8: Fiatalok és idősebbek, ezrei, tízezrei, mondhatom túlzás nélkül, hogy százezrei a magyar néphagyományt élik, nem csak mint egy tananyag olvasnak róla, hanem ezeket a dalokat éneklik, ezekre a zenékre megtanulták azokat a tánclépéseket, és a saját maguk tudnak kötetlenül táncolni. A már rég elfeledett kézműves mesterségeknek is újra a tudásátadása elindult. A táncház napján mi ezt mutatjuk, hogy ez nem egy múltbéli dolog, hanem az a jelenben is nagyon is élő.
7: Híreink végén pedig néhány szó az időjárásról. Nem lesz front felettünk, kellemes májusi időre számíthatunk egész hétvégén. Bács-Kiskun vármegyében legtöbb 23-25 fok lehet, és a meteorológusok jelzése szerint már magas lesz az UV-sugárzás, úgyhogy érdemes erre figyelni. Jó részt napos, felhős órák váltakoznak, csapadék pedig hétfőtől jöhet kisebb adagban.
1: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

AI. Mindezt elfelejtheted a rádió egy hung új játékában. A nyeremény esélyéhez csak annyi kell, hogy gyors és pontos légy. Spanyol hétvége a rádió egy gong.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A jól ismert szlogenünk, amit annak a szerencsés hallgatónak is el kell tudnia mondani, akit nem sokára felhívok, és játszani fogok vele. Na de kit fogok hívni? Nos, mutatom, mit kell figyelnetek. Ezt az igazi spanyolos életérzéssel összeköthető dallamot meghalljátok, írjatok nekem SMS-ben vagy Viberen, hogy nyerni szeretnétek, és a leggyorsabb üzenetküldő már is esélyt kap arra, hogy megnyerje a La Cabra

a Tapas Bar két főre szóló meghívását. A játékot most indítom, figyeljétek és keressétek a dallamot, és ha megvan, ne habozzatok írni nekem, hiszen akkor nagyon jó tehettek, méghozzá spanyol ízekből. Hajrá, hajrá! Amivel pedig most tovább megyünk, az nem más, mint Beberexa és Faithless közöse, a New Religion, itt a Rádió 1 gongon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió Egy Gong, ahol csak igazi mai sláger megy, május 9-e van, és képzeljétek, napra és szinte órára pontosan 129 évvel ezelőtt. 1897. május 9-én délután rendezték Magyarország első hivatalos futballmérkőzését. Ezt a budapesti tornaklub játszotta, hát lényegében önmagával, hiszen a klub a sportos tagokból összeállított csapatát ketté osztotta, létrehozva ezzel két csapatot, és ők játszottak egymással. A piros-fehér mezesek 5-0-ra verték a kék-fehér mezeseket. Ezt a bemutató meccset hatalmas hírverés előzte meg, és a foci innentől kezdve nagyon-nagyon gyorsan, mint egy vírus terjedni kezdett hazánkban, és azóta is a legnépszerűbb sportágunk. És ha már magyar foci történelem, pont ezen a napon rendezik meg az idei Magyar Kupa döntőt a Ferencváros és a Zalaegerszeg között 18 órától a Puskás Arénában. A sportos és történelmi kitekintő után pedig vissza az igazi mai slágerekhez. Az előbb Miley Cyrust hallottuk, most pedig Martin Garrix-el, Matisse és Setco, illetve a Barbs közössével megyünk tovább. Ez már a Butterflies, itt a Rádió Egy Gangon.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Holnap a maihoz nagyon hasonló, szép napsütéses, néhol felhős, tavaszias napunk lesz, a szél is gyengébb lesz, mint ma, és Kecskemét környékén várhatóan ez a közel 30 fokos, de bőven 25 fok környéki időjárás lesz majd jellemző. Hétfőn és kedden ismét van esély záporzivatar kialakulására, és leginkább kettől lehet majd kis lehűlés, hiszen beessünk majd 20 fok alá, ami a napi csúcsokat illeti. Most Hörccel és a Purple Disco Machine-nel megyünk tovább, ez már a Wonderful Life, itt a Rádió Egy Gongon, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az

0: Autósok figyelem, hétfőn két fontos belvárosi parkolót is lezárnak Kecskeméten, foápolási munkálatok miatt a piacnál a Budai utcai parkolókat, illetve a Piarista kollégium mögötti parkolókat kell szabadon hagyni. Emellett aktualitás, az utakról se feledkezzünk meg, az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani, onnan sem a pihenőhely, sem az 54-es főút nem érhető el. Az 54-es főút felől viszont fel lehet hajtani az autópályára.
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
0: Minden autósnak küldöm Sam Felt és Rosaline közössét a Heart Like Mine című számot, egy igazi újdonságot itt a Rádió 1 Gongon, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Ez volt Ed Sheerantől a Bad Habits, vagyis rossz szokások. Hát azoknak biztosan nincsenek rossz szokásai a rádiózással kapcsolatban, akik velünk játszanak, és közülük is most az órában hívom a legszerencsésebbet és leggyorsabbat. Gergőnél csörög a telefon, remélem, hogy felveszi.
1: Kovács Gergő.
0: Szia, üdvözöllek! Itt Vizi Zalán a rádió egy gongból.
1: Szia, szia! Akkor én voltam a leggyorsabb, ugye?
0: Képzeld el, te voltál a leggyorsabb. Záporoztak az üzenetek. Tényleg pár tized másodperc alatt rengeteg üzenetet kaptunk, de hát te voltál a leggyorsabb. Nem sokon múlott, úgyhogy nagyon-nagyon résen voltál. Egy dolgot
1: még
0: viszont muszáj...
1: Még a feleségemmel is harcoltunk.
0: Harcoltatok, nagyon helyes. Egy dolgot viszont muszáj megkérdeznem, és kell is, hogy tudd, hogy nyerj. Méghozzá a szlogenünket.
1: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes volt, így már tiéd a meghívás a La Cabra Tapas bárból. Két főre szól ez a meghívás. Kivel fogsz menni, akkor feleségeddel?
1: Hát, én feleségemmel fogok, igen.
0: Ettél már ott?
1: Ettünk, igen, már voltunk ott.
0: És szereted?
1: Nagyon jó volt. Igen.
0: Igazi spanyolos, igaz? Ilyen jó kis hangulatos.
1: Így van. Elhozták hozzánk az ízeket.
0: Hát akkor ezeket az ízeket ismételten megkóstolhatjátok. Örülök, hogy velünk játszottál.
1: Köszönöm szépen.
0: Gergőik tehát mehetnek a La Cabra Tapas bárba, és holnap is lesznek nyerteseink, akik szintén ezt megtehetik majd. Holnap is folytatódik tehát a spanyol hétvége itt a Rádió egy gongon. Most viszont búcsúzom, én legközelebb holnap 14 és 15 óra között jövök a Mozaik című magazin műsorunkkal. Akkor is és a folytatásban is hallgassátok a Rádió egy gongot. Vizi Zalánt hallottátok, sziasztok!

0: dolog a flexe.
1: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Spanyol hétvége a Rádió 1 gongon. Ha még nem ismered a spanyol gasztronómia

0: spanyol hétvége a Rádió 1 gongon. A La Cabra Tapas Bar támogatásával. Rádió
1: 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyecsípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Mocskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
5: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
6: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Május 11-én újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
7: Gumicsere, autószerelés vagy műszaki vizsga? Intézzen mindent egy helyen, Kiskörösön és Kecelen. A Diós Guminál hatalmas személy és mezőgazdasági abroncsválasztékkal, profi szervizzel, valamint teljes körű műszaki és eredetvizsgával várjuk. Spóroljon időt és autózzon biztonságban. Nálunk az ügyfél az első. Részletek diosgumi.hu.
8: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz apok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
9: Utolsó hazai meccsére készül a Kecskeméti TL. A lilafehérek közvetlen riválisukat, a Mezőkövesdet fogadják május 10-én, vasárnap 17 órakor a Széktói Stadionban. Töltsük meg a lelátót, búcsúzzunk közösen egy szép sikerrel az évtől. Jegyek ezúttal kizárólag az Allelátóra, online a jegymesteren, személyesen pedig a mérkőzés előtt a pénztárakban. Vasárnap 17 óra, Széktói Stadion. Hajrá, KTE!
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Na, ez most még nincs kívánság műsor, jó? Ezután, szia Kuki, ez aranyos, Fikásnak üzenem, nagyon várom a honlapi szenvedést, üdv a taricskás. Végül is ez Adam Jatász nekünk, vagy neki. Érkezik egy kis újdonság, ennek fiúk vagyunk, de ki az, aki? Légy szíves, tessék bemutatkozni.

0: tovább kívás a műsor, és nem sokára játszani fogunk, és hamarosan újra zenélünk. Kivel találkozunk, ezt is én mondom, Kamerad, be mine! Be mine.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Évai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: A Kikmea mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citromdíszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
6: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Reklámot hallottak.
7: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, nagyon tessék fülelni, mert bármikor fogtok hallani egy nemzetközi előadó, aki ott lesz velünk május 24-én, még egyszer kuki 24-én, igen, pünkös vasárnap a Budapest Parkban, mert lesz a Rádió 1 szülinépi fesztivál, akkor ne várjatok sokat, azonnal tessék telefonálni. Próbálj meg lenni a 10. telefonálomon meg, kit hallottad, és mi a Rádió 1 szlogent, és a tiéd cserébe egy paros belépőjegy a bulira, jó? Na, van a túlsó végén, most kihez van szerencsém? Halló, halló!
2: Jó estét kívánok, Viktor vagyok, de?
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, kitűnően én érzem magam. Fáradt vagyok egy kicsit, mezőgazdasági munkákat végeztem, úgyhogy jól esik egy kis pihenés.
1: Nagyon jó, és mit szeretnéd hallgatni?
2: Hát már koromnál fogva nem tudom, hogy Gillónak vagy Jennifer Lopeznek kell mondani. De valami új slágert tőle.
1: Figyelj, a legújabb Jennifer López, a legalább megvan a spanyol akcentus, tudod, Jennifer López.
2: Jennifer, megtanulom.
1: És ott van mellette David Guetta, a szám címe Save Me Tonight. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Minden fáradt embernek, hogy pihenésre vágyik. Az éjszakai buli előtt.
1: Jó van, oké. Jó bulizás neked, köszönöm szépen a telefonot, vigyázz magad rá, jó?
2: Köszönöm, sziasztok!
1: Ciao, szia! Na, lennok fiúk, érkezik akkor a legújabb Jennifer López, David Guettával együtt, a szám címe, még egyszer elmondom, Save Me Tonight!
3: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén Gergő, szia Gergő, hogy vagy?
2: Jó vagyok, Kuki. Egy számot kérek magamnak, és Tarocskatának.
1: Oké.
2: Ennyi lenne.
1: Rendben. Ennyi lenne. Köszönöm szépen a telefonat, és én kívánok neked egy szuper kereméses hétvégét, jó?
2: Egy olasz számot.
1: Oké. Lejátszom neked, ti amo, jó, ez jó lesz. Sara Perce, ti amo. Ciao, Gergő, jó legyél. Szia.
2: Jó, szia.
1: Na, lányok, fiúk, nézzünk, SMS kapunk, vagy Viber üzenet, és nem szabad elfelejteni, hogy esetleg fogtok hallani egy nemzetközi sztár, aki ott lesz velünk pünkös vasárnap a Rádió 1 szülépi fesztiválra, akkor azonnal tessék telefonálni, mert paros belépő lehet nyerni, jó? Szia Kuki, a férjemmel az egyéves házassági fordulónkat ünneplünk ezen a hétvégén. Neki szeretnék egy nagyon jó számot kérni, épp autózunk, itt biztosan hallani fogja. Köszi, üdv! Zsófi, nektek sok boldogságot kívánok nektek, jó? Na, ezután tisztelt Rádió 1, egy jó számot szeretnék kérni, Kabara, valami víztározón horgászó Tank Part teljes csapatnak. Üzenem nekik, hogy most nem tudtam részt venni, de következőn ott leszek. Köszönöm szépen, tot is van, azaz Csunu, Rádió 1, csak igazi ma is legjár megy. Bizony, utolsó üzenet, szia Kuki. Éppen az felé tartunk Dudara, helvéciai traktor találkozón voltunk a két kisfiammal és a férjemmel. Mi mindig most is téged hallgatunk. Cuni, Dudaról köszönöm a beolvasod. Elolvastam, és most zene. Érkezik akkor az a fantasztikus Ricsi és Paveri. Sare Paracetiamo! Ez egy DJ Junior Remix.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, a vonatúsa végén most ki ez van szerencsém? Halló?
2: Hello, Húr vagyok, éppen hazafelé tartunk kisfiammal Tatáról.
1: Is? Tatáról, merre mentek?
2: Hazafelé Baranya megyébe.
1: Ja, értem.
2: Bonyhádot.
1: Jó, oké.
2: Épp egy űrkutatási versenyen voltunk kisfiammal.
1: Nagyon jó, nagyon jó. Miért hívtál engem? Mesélj csak.
2: Egy játékra szeretnék jelentkezni.
1: Oké, de valamit kell mondanod, tudod, hogy kit hallottad?
2: Igen.
1: Ki volt? Mi
2: a? Cyriltől hallottam a Still Interview című számot.
1: Ez viszont nem rossz. És matekban jó vagy? 5 plusz 5 ez mennyi?
2: 10.
1: Tudod a Rádió 1 szlogen?
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger
1: megy. Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Na, gratulál! Kivel fogsz menni?
2: Hú, nem tudom, még kitalom.
1: Hát milyen nem mondtad, hogy Kuki, gyere ma velem?
2: Kuki, gyere velem.
1: Jó,
2: na.
1: Van, oké.
2: Te úgyis ott leszel.
1: Hát veled igen. Figyelj, az a kérdésem, hogy tedlen minden kell beszélned a son kívül, felveszünk az adatait, és gratulálok neked, jó? Ne tedlen most, jó?
2: Köszönöm szépen.
1: Nincs mit, ne tedd le. Következő rabán, higgyetek nekem, újra játszani fogunk, most érkezik Joel Corey, a szám címe Stay a Little Longer.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A Morning Show Show végén üséges hallgatónk, Gizmo, szia Gizmo!
2: Halló, Kuri, Gizmo vagyok.
1: Hogy vagy?
2: Jó vagyok, köszönöm szépen, most pihenünk ja. Ezen a hétvégén.
1: Pihenünk. Ja, na ez jól teszitek, jól teszitek. Mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Egy kis ablakadablát.
1: Jó, és kinek szeretnéd küldeni?
2: Franciskának, üzenem neki, hogy nagyon hiányzik. Neked,
1: köszönöm.
2: Családodnak.
1: Oké, rendben uram, köszönöm szépen a telefontál, jó pihit kívánok neked, jó?
2: Köszönöm.
1: Ciao, ciao, még egyszer hangsúlyozom, nagyon tessék fülelni 19 és 20 óra közül, mert úgy tűnik, hogy játszani fogunk. Hallani fogtok egy nemzetközi előadó, aki ott lesz május 24-én a Pünkös Vasárnap a Budapest Parkban, a Rádió 1 szülinepi fesztivállal, igen. Akkor tessék telefonálni a 0620-311-111-re, legyél a 10. telefonálom, mondd meg a szlogent, és cserébe kapsz tőlem egy paros belépőjegy, jó? Hamarosan érkezik Lady Gaga, abrakadabra!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keres minket személyesen a híres Agora Kulturális és Ifjúsági Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
4: Szállj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál, június 10-13, Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info, dejavufesztivál.hu.
2: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát, facebook.com/radio1gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.

0: This is the World Is Mine Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukiball és az igazi mai sláger.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Kívánságműsor, 20 óraig, most kit köszöntsünk. Halló, halló, halló.
2: Halló, Viki vagyok.
1: Szia, Viki, melyik város?
2: Egy Bűzsírkótól szeretnék kérni valami számot.
1: Oké, rendben, csak akartam volna kérdezni, hogy honnan telefonálsz, melyik városból?
2: Alsónémedi.
1: Alsónémedi, jó van. És kinek szeretnél küldeni azt a jó kis muzsikát? Kinek szóljon?
2: Fiamnak, másnak, meg magamnak.
1: Oké, rendben, köszönöm szépen, a telefonáltál, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Köszönöm.
1: Ciao, ciao. Hello, hello, az egyik üzenek itt szól. Sziasztok, barátnőm Babenerne Bulian vagyunk. Már tudjunk, hogy kislánya lesz, esetleg gratuláció kép kérhetnék egy összámot neki. Sandrának hívják a barátnőmet, előre is köszönjük. Ja, Baba Nemet, rosszul írta, ugye? Itt kell mondani Baba Nemet, ugye? Baba Nem. Baba Nem. Baba Neme, ez van nyerva. Jó, oké, akkor nem mondtam semmi. Hát akkor sok-sok boldogságot kívánunk, és gratula, gratula, gratula. Érkezik Switch Disco nálunk a szám címe React. Hallottátok, kit következik most? Mondtam Switch Disco? Uha!

0: Láncsó a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kéz van szerencsém. Szia, hogy hívnak téged? Az te vagy, halló, szia! Halló!
2: Halló, halló!
1: Halló, jó reggelt! Halló! Na, szóval kicsit koncentrál rám, egy szíves, hogy hívnak téged?
2: Szia, Evelyn vagyok.
1: Evelyn, miért hívtál engem? Mesélj csak!
2: Játékra szeretnék jelentkezni.
1: Oké, mit hallottad, kit hallottad?
2: Mit diszkoltól léktet.
1: Oké, rendben. Tudod-e a Rádió 1 szlogent?
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Egy kis mateklecke, 8 plusz 2, ez mennyi?
2: 10.
1: Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Mit szólsz ehhez?
2: Hú, nagyon örülök neki, köszönöm szépen!
1: Hallottam, a sikítottát közben, ugye? Mikor ment a nyereményjáték. Jó van, oké. Az a keresem, majd ne tedd le, megbeszélünk minden adáson kívül, ne tedd le, jó?
2: Jó, nagyon szépen köszönöm.
1: Nincs mit, ne tedd le, holnap is lesz játéklának, fiúk. Most viszont a zenélünk érkezik Ray, és a szám címe Where is my husband? Szerintem a konyhában valamit főz. Csak szólok.

0: Rádió 1-en.
1: A vonal túlsó végén Peti, szia Peti, hogy vagy?
2: Szia, Kuki, minden oké. Petázni vagyunk épp haverokkal, és meg kéne hozni a kapást a halaknak, mert nem akarnak jönni.
1: Hát mert nem szól a Rádió 1.
2: Hát lehet, igen, ezért szeretik majd pörgő számot én tőle, hogy megint a kedv.
1: Ja. Kinek szeretnéd küldeni, parancsolj?
2: Szeretném küldeni a barátomnak, Vörös Viktornak, illetve a páromnak, Szilvinek és a kislányomnak, Zoénak, hogy kitartás nekik, holnap érkezem haza.
1: Oké, rendben, jó pizzázást kívánok nektek, és hát sok sikert, jó?
2: Köszi szépen, köszi, szia, kuki, csalka.
1: Szia, szia. Na, érkezik nálunk az isteni Earth és Purple Disco Machine elégült eszem címe Wonderful Life 25. Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi ma is lager megy.
0: 0620 3

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.
1: A vonal túlsó végén egy kis cukiság. Lili, szia Lili, hogy vagy?
2: Jól vagyok.
1: Na, kértel tőlem Radleton, ami nagyon jó. Kinek szeretnéd küldeni?
2: A családomnak.
1: Mit jelent a családod? Mesélj, apukád, anyukád, testvér van, vagy nincs testvéred?
2: Van testvérem, hát nagyon szeretem őket.
1: Ja, de cuki vagy, nagyon jó, nagyon jó. És mit szeretnél nekik üzenni?
2: Azt, hogy nagyon szeretem őket.
1: Oké, értettem, Lili. Én kívülök neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Rendben, köszönöm.
1: Csau, csau, szia, szia. Minden adásban szokott hívni egy kis cukiság, ma ő volt, így van. Na, nézzünk gyorsan egy üzenet, ami itt szól. Szia Kuki, Szemi vagyok, és szeretnénk kérni egy jó dalt, a lehetséges például Solo, Tu, Salutation Bretagne, magyarul Bretagne-ből írt nekem, Sebas, amit kértel tőlem, sajnos ez nincs meg, de legalább az üzenet elolvastam, és a Bretagne, ez egy gyönyörű helyiség Franciaországban, érezz jól magad, ott jó, érkezik a legújabb Roy Dalton nálunk, a szemcíme Blood Running.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Eljött az az idő, hogy én búcsúzom tőletek, lányok, fiúk, ne menetek sehova. Érkezik a diszkosi csapat 21 óraig, másnap 9 óra érkezik Juhász Geri. Mielőtt közelebb holnap újra találkozunk 17 órától, és nem szabad elfelejteni, hogy holnap újra játék lesz, újra páros belépő jegyet lehet nyerni a Rádió Egy szülinépi fesztiválra, jó, oké? Okay? Allé, Kuki voltam, én kívánok nektek egy szuper kereményes estét. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, sziasztok!
0: Ez a Rádió Egy. Ma is lágermegy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rócsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
5: Kalamb volt olyan gonosz, hogy összetojta a nyugdíjas bácsi kocsiját.
6: Ugye? Fölháborító.
5: Egy átlag kis nyugdíjas mit csinál? Szór neki morzsát. Megmérgezi, hozzávágja a papucsát, ne adj Isten káromkodik, esetleg a csirke farhátból megmaradt
7: nyesedéket. Hogy sorosbérem.
5: Igen, megnyerősítja, hogy sorosbérem, és azt mondja, hogy háború, és hozzávág valamit. Tehát ez a nyugdíjas bácsi, ezt kemény fából faragták, ő megjárt a Dél-Koreát, Észak-Koreát, Vietnámot, nagyon sok mindent.
6: Benne vannak még a régi emlékek.
5: A régi emlékek, így van, azért a Donkanyarból megjárta a második világháború, talán még az első világháború is ott volt. Fogott egy puskát.
7: De mennyire kell zéró toleranciának lennie benned ahhoz, hogy ez megtörténjen? Ő milyen lehet a Lidl-ben, akkor kicsit tovább kell sorban állni?
5: A bácsi elé nem akarsz beállni a sorba, sem
7: látni mögé. Akarom a kommentjét, hogy Facebookra szokott írni, jó? Csak az ideg állapot miatt. Igen.
5: Fogott egy puskát, és lövést adott le a lőfegyver. Ezt a kis galambot nem találtam, és az a lövedék úgy gondolt, hogy becsapódik inkább az alvó gyerekek közé a óvodába.
7: Szeretném kézzelni? Nem
6: hiszem. Jani bátyám, gratulálunk.
5: Jani bátyám, mi az Isten történik magukásról, hogy már Jani bátyám.
7: Óvodában, délutános vagy. Járkász, már végre aludtak a kis taknyos kölykök,
5: tudod? Igen, végre csönd van.
8: Ezsi, Józsika is alszik. Alszik.
5: Minden ember.
8: Ez jó. Köszönjük egy cigit. Jó.
9: Kati, aludjál, Kati! Látlak, Kati!
7: És ez
6: csak... Óvodéni,
5: nőnek! Megérkezik a lövedék. Nem találta senkit a lövedék. Letartóztatását kezdeményezték, az ügyészség nem látta indokoltnak, így elengedték B. János.
6: De kedvesek.
7: Én látom magam, hogy így gurul a fűben. Tudjátok, hogy János egy ilyen légkuskával.
5: Igen, egy cigivel a száján.
7: Igen.
5: János bácsi, ott van meg, János bácsi, előjött.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon!
3: Indulunk!
4: Disco! Disco! Disco! A Rádió egyen DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
11: Hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió egy esti showja, a Diszkósít Radio Show. Egy órán keresztül miénk az éter, és hatalmas köszönet mindenkinek, aki egyébként tegnap este meglátogatott minket mezőtúron. Fergeteges volt a maratoni Diszkósít Legends. Én Bárány Attila vagyok, velem szemben a stúdióban DJ Junior és Hanvai PG.
12: Szevasztok, szép estét, én is köszöntök mindenki. DJ Junior vagyok, támogatom a Bárány, mert ráfér, tegnap hosszú szettet játszott, biztos elfáradt, nagyon két óráig életében nem diszkozott. Diszkósítva meg biztos nem volt ilyen. Ma este meg kiskóhalason várok mindenkit éjféltől nagy-nagy szeretettel, szavaztok.
13: Ladies and gentlemen, my damon, hermelen, messi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG vagyok. Egy biztos, hogy rendesen elfárasztottátok a mezőtúriakat, ennek megfelelően egy pici afróval vettem át, mint Endmi egyébként most a Hajógyári szigeten, és azt is ették, szóval tényleg köszönet mindenkinek, aki ott volt tegnap este.
11: Most pedig tessék bekapcsolni a kamerákat, vagy ki, ahogy tetszik. Ed Sheerannel köszöntjük a Rádió egy hallgatóit. A kamerával indul a Diszkósít, jó szórakozást mindenkinek!

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalinszínűlő diszkos itt a Rádió 1-en. Bárány Attila mixa, itt van Hamvai PJ és én DJ Junior, és 3D-ben vagyunk, kérem szépen 20 éve. Itt akartam mondani, hogy tényleg Mezőtúr extra jó volt, szerintem nagyon jó a helyszín, szuper volt a parti, reméljük még hívnak minket, és hát tele leszünk még mindig májusban bulikkal, legalább 3-4 darab diszkos itt megjelenésünk is lesz, ugye, mert hogy ott leszünk egyrészt ugye 22-én Turkevén, 23-án Bonyaszvashegyen, és 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, plusz ott leszünk egy meet and greet-en itt-el, Pátyol, ahol bemutatkozik majd a diszkosit pizza.
1: És meg lehet kóstolni, ugye bár annyira mutatkozik, de hogy az első 150 oda látogató kap tőlünk ajándékba egy szelet diszkosit pizzát. Jut eszembe, hogy ma este, mivel szombaton én a fővárosban várok mindenkit sok-sok szeretettel, a budapesti rezidenciámon, tetőtől tapig feketében, fehérben, Fatboy-jal és Goldhand-el.
2: Erről a Pátyol mindig valami pálás jut eszembe, vagy bepálott. Na mindegy, megyünk tovább a Brothers in Rhythm-mel, ez a Such a Good Feeling itt a Rádió 1-en a diszkosítben, a 2026-os Beats & Shell Mix-ben.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy, diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között a Gergők, Gergelyek, Beáták, Fehérkék, Karolák, Katerinák és Kristófok, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Horváth Balázs Györből, Osváth Bújtás Ákos és Sklár Georgina. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Csak már ünnepeltekről beszélünk, szombat van, Schulz szülinapjára megyek, 57 lett a csávó, azért ez kemény dolog, mindig előz egy és meg valamennyivel, úgyhogy kocintok egyet az egészségére itt Budán, aztán utána én elindulok le, mert hogy Kiskohalason fogok játszani, ott a Bárány már korábban, a helyi nagy főtéren és városi rendezvényen pörgetek éjfélétől egyig.
0: Én már elmondtam az előzőkben, hogy ma este hol várok mindenkit sok-sok szeretettel, egy biztos, hogy ebben a hónapban a legjobban a diszkosít aktivizációi közül a pizza kóstolást várom, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ki mit szól majd például Attila feltétjéhez, ami a rántott hús, Junior feltétjéhez, ami egy színes ital, és ugye az én szarvas gombámhoz, és ehhez a háromhoz együtt, tehát én nagyon kíváncsi vagyok rá.
1: Most pedig megyünk tovább a Rádió Egyen, az igazi mai slágerek között érkezik egy dal premier. 3 nappal ezelőtt játszottam először, kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki lemaradt róla, illetve hogy tetszik-e neki. Jön Zsú, a vadonatúj dallal, DL, ez a Five Star itt a diszkosítben, az igazi mai slágerek között.

0: Mocskos, itt a Rádió Egyen az igazi mai slágereket, Bárány Attila pörgeti, lesz még dalpremiér, arra lehet készülni, mint ahogy arra is, hogy Kiskunhalason, illetve Debrecenben találkozhattok velem. Halason egyébként én 9-től 10-ig pörgetem a lemezeket, ebből ki lehet találni, hogy egyébként félőben vagyunk, és aztán valamikor éjfél után, szerintem egy óra magasságában Debrecenben állok majd lejátszók mögé, ahol volt egyszer egy egoist partin.
1: Akartam mondani, hogy holnap este vasárnap PMX-elek 8-9-ig itt a Rádiógyen a Diszkocsit Radio Show-ban, és minden DJ Junioros remix az egyrészt megtalálható a YouTube csatornámon, DJ Junior Han, vagy Hun, ahogy tetszik. Kövessétek be, amíg nem tettétek meg, mindenki értse. És kiraktam a Facebook csatornámra is, a DJ Junior Facebook csatornára, onnan is le tudjátok szedni, hallgatni, játszani, ahogy szeretnétek, úgyhogy hajrá.
2: Nagyon-nagyon fontos, hogy ugyebár tegnap maratoni hosszúságú Diszkocsit partink volt, és nem tudom, hogy legközelebb mikor lesz ilyen, de tényleg én a héten szeretnék megcsinálni egy ilyen összevetést, hogy hány dalt ismételtünk. Szóljatok majd emiatt mindenféleképpen, engem nagyon érdekel.
0: Én ezért játszottam Zambó Jimmy-t, abba Gimmi Gimmit, meg ilyenek. Be, diszkó számokat. Azért, hogy ezeket úgy sem. Így van. Szerintem ezt se játszottátok, és ezt meg a rommátolom mostanában mindenhol. Nem Biszensel, és még úgy annyira jó. Tudjátok, mit kimondom, rohadt jó. Tim Sanders és Marshall Jefferson

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú Adrian színnölőt diszkosít a Rádió 1-en. Itt van Bárány Attila, aki mixál, Hamvai PJ és én, DJ Junior is. Akartam mondani, hogy a Michael-t láttátok? A Jackson
1: ne,
0: filmet?
1: Nem, még nem.
2: Én láttam.
0: Nekem tetszett.
2: Hogy tetszett? Nem.
0: Nem. És lesz folytatása.
1: Na, akkor
2: de
1: majd
2: baj.
1: Én eldöntöm.
2: De baj.
0: Nekem tetszett. Egyetlen egy ilyen fenntartás van a filmmel kapcsolatban, hogy ugye Jeremy Jackson fia, tulajdonképpen Jaffer Jackson játsza ugye Michael igen. szerepét, és nekem egy picit olyan vastag. Tehát Michael sokkal vékonyabb volt egyébként.
2: Hát ha neked csak ez a bajod, akkor ne,
0: nem,
2: te elég alacsony elvárásokon a filmet.
1: Ezek nekem után, hogyha a Junior bele tudott kötni a filmbe, azt már nem akarom meghallgatni, hogy Attila miben kötte bele, mert mindenbe így.
0: Nem lenne elég. Nem lenne elég.
2: Megy a kamu, hogy a Michael Jackson számokat írt. Hagyjuk már vieséget. Na, menjünk tovább a Rádió 1-en az igazi mai slágerekkel. Érkezik a folytatásban a legújabb Essential dal. A Music Sense Better With You-ból készítettem egy 2026-os értelmezést, aminek egyébként semmi köze a szöveget leszámítva a Stardust 1999-es dalához. Lehet, hogy az évszámmal most mellé mentem, de a dallal biztos, hogy nem. Először szólít a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között a diszkosítben.

0: egy csak igazi mai sláger, mert diszkus itt a Radio Show DJ Juniorral, Bárnyi Attila és velem Hanvai PG-vel búcsúzunk ma estére. Ameddig a földkerekén szolgálok, zenélek, búcsúzok ma estére. Ma este várok mindenkit sok-sok szeretettel, dupla szóismétléssel itt a fővárosban, a budapesti rezidenciámon, tetőtől talpig feketében, fehérben, fedbolyjal és goldhenddel. Szavaztok!
1: Én most itt leteszem a lantot, aztán kiskuvalosan felállok a színpadra, mert én egy ilyen időutazó vagyok, hogy egyébként nagyon tudom.
2: Mint tegnap én.
1: Ezért mondom, úgyhogy 9-től kiskuvalosan a lejátszóknál Bárány Attila, és aztán valamikor egy óra magasságában Debrecenben a Volt, egyszer egy egoiston is pörgetem a lemezeket. Köszönjük a kitüntető figyelmet, további jó rádiózás, sziasztok!
2: Én pedig DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy éjféltől kiskuvalosan ottól a Bárány most kezd és teleportál, ott én éjféltől időbe le fogok érni, a Schulzhoz még megyek, gyorsan felköszöntöm a szülinapján, és egyébként holnap este én mixelek itt a rádió egyen vasárnap este 8-tól, tehát találkozhatok velem, valamint minden DJ Junioros letölthető a Facebook oldalamról.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Hallgasson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: magába minél több virsit a Mastergood virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rócsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Őrületesen jó lesz velünk ez a következő 4 óra, ez biztosra vehetitek. Innentől jönnek a minőségi dance és house zenék. A Laughing Arms indítja a szombati különkiadásunkat. Hello Andrés!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Így bizony, őrületesen jó még mindig Szigelá egyik legújabb szerzeménye, ami a Riptide. Ezzel nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Laughing Arms-szal.

0: feldolgozásoknál, és ezek közül is érkezik az egyik legújabb, az egyik legnagyobb kedvencük. Játszottuk a múlt héten is, de én azt gondolom, hogy emiatt most senki nem fog reklamálni.
1: Szerintem erről nem lesz titó challenge, hogy már megint lejátszuk, úgyhogy... úgyhogy sőt, egyébként nagyon fogtok örülni, mert ebben a dalban minden benne van, ami úgymond a hétvégének benne kell lennie. Hogy, hogy is akartam ezt mondani? Jól mondtam? Na mindegy.
0: Jó lesz!
1: Jó lesz az, inkább zenéljünk, az jobban megy. Úgyhogy Faithless, Bibi Rexa, New Religion, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is Már Rádió Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show szombat este, holnaphoz két hétre jön az idei Rádió 1 születésnapi fesztivál, de jó ezt kimondani, találkozzunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, és burizunk együtt világsztárokkal, valamint az összes Rádió 1 DJ-vel, mellettem most a Loving Arms a lemezjátszói mögött, és ezt a következő zenét még valamikor a tavasz elején mutattad.
1: Így igaz, ezt nem is tudom, hogyha most vissza akarom emlékezni, talán még március elején játszottam legelőször, emlékszel arra a csodálatos délutánra, amikor lájmixeztünk.
0: Sütött be a nap, így
1: igen,
0: van.
1: Igen. Már arról áradoztunk, hogy nem soká itt van a Rádió 1 születésnapi fesztivál, és most tényleg nem soká itt van, hiszen május van. Brando és a When You Stay, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Cyril és Wiz Khalifa, ez volt a That's Her a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Cyril bizony ilyen zseniális zenéket is tud készíteni. Vele is együtt bulizunk két hét múlva, május 24-én a jövő hét utáni vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. A Budapest Parkban a Loving Arms indította be nálunk a szombat estét. Andris, zseni voltál, nagyon szépen köszönjük, találkozunk egy hét múlva, ugyanitt, ugyanekkor.
1: Jövő héten folytatjuk, Geri, meggyőztél ismét, úgyhogy legyetek szexik ezen a hétvégén. Kellemes májusozást, készüljetek a Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Szavaztok!
0: És maradjatok mindenképpen, rögtön jön New Week.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
6: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
7: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
5: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
7: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
5: Inkább a motorodat.

Játszon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Így van, hello mindenkinek, New Week viszi nálunk tovább a szombat estét. Hello New Week.
1: Hello, szevasztok, Rádió 1-esek, igazán jó zenékkel érkeztem ma is, úgyhogy csavarjátok fel a hangerők, mert tele leszünk jó zenékkel itt a Rádió 1-en.

0: egy vadonatúj Chainsmokers dalt, ez jön most.
1: Igaz, még egy kicsit barátkozni kell az embereknek vele, de szerintem be fog érni egy-két héten belül, úgyhogy hangerét feltekerni itt a Rádió 1-en.
0: Ez tehát a Chainsmokers és az Echo.

0: Gordon Loco Loco, valamint a Fateless és az Insomnia, elég jó együtt ez a két zene. A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show, nyúvik a lemezjátszói mögött, és jön megint az a szörnyen jó dal.
1: Így van, én nagyon imádom tényleg azóta, és most már nem is félek tőle, ugye múltkor arról beszélgettünk, hogy micsoda félelmetes dolog volt a Godzilla hallata, látszata. Tehát azért zenébe ötvözve szerintem elég dögös lett, úgyhogy szerintem ne féltek tőle, ez egy jó zene. Itt a Godzilla a Rádió Egyen.

0: Armin van Buuren és Argy, mennyire zseniálisak együtt, ez volt a Like a Child a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Ne feledjétek, holnaphoz két hétre jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál. Találkozzunk május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban. További infók a www.radio1.hu-n. Mellette most New Week a lemezjátszói mögött. Egy régi dal jön új köntösben.
1: Így van, Shake Down at Night és az ATCG VIP remixében, ami szerintem abszolút hozza 26-os dögös lépegetős feelinget. Úgyhogy én már játszom hetek óta a bulikban, imádja mindenki, mert a szöveg az ugye ismerős, egy igazi klasszikusról beszélünk, úgyhogy a végéig pedig meghúzzuk, gyertek vele!

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a Rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. New Week játszott az elmúlt egy órában. Hová mész innen?
1: Sámán dob. Tudod, hogy hol van?
0: Sámán dob?
1: Fogalmam sincs, nem igaz, Karcag mellett van, és oda fogok most nagyon nagy gázzal indulni, úgyhogy várom mindenkit nagyon nagy szeretettel, illetve egy hét múlva itt a Rádió egyen.
0: Nálunk pedig mindjárt kezd a lemezjátszóknál, Antonio.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió egyen. Radio Show
3: is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: este 10-től after party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
2: Végy egy nagy levegőt.
1: Indulunk! Are you ready? Rail One Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Hello mindenkinek, zseniális lesz itt nálunk a következő egy óra is. Antonio már berendezkedett mellettem a lemezjátszók mögött, és zseniális zenékkel készült. Hello Anti!
1: Sziasztok, rádióegyesek, kellemes szép estét mindenkinek. Hoztam nektek egy Martin Garrix felvételt, amit imádnak itt a Rádió Egyen. Ami szól, és amivel indulunk, az nem más, mint a Butterflies itt a Birdies My Radio Show-ban.

Mind Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antóni

0: Ez DJ's in Hungary. Minden este 9-től. A Rádió Egyen.
1: This is the World is Mine Radio Show.
0: A lemezjátszók mögött Antonio.

0: lesz első hallásra ez a következő zene. Tele van ilyen földön túli hangokkal.
1: Imádjuk Gorgon City-t Gerivel, remélem ti is imádjátok. Ez a dal szerintem zseniális lett, de nem azért, mert Hajnal 5 a zene címe, hanem azért, mert ezek a hangok, amiket ők elővesznek előszeretettel, szerintem zseniálisak. Imádjuk őket. Gorgon City-vel megyünk tovább. Ez a 5 AM itt a Bird Is My Radio Show-ban.

0: Rádiónk indította be a szombat estét, hol fogod folytatni, hová mész innen?
1: Én itt leszek nem messze a rádió egy stúdiójától, és magammal foglak rángatni, Geri, úgyhogy készülj föl, nem mehetsz haza. Itt leszek a budai oldalon, egy szabadtéri szórakozó helyen, bulizhatunk még együtt. Jövő héten találkozunk itt a World is My Radio Show-ban. Sziasztok, Rádió Egyesek, szia Geri!
0: Ciao, Anti, Kesmér jön és a Wild Ride. Éjféltől pedig a Guest Mixben egy fiatal ukrán tehetség, Tim Bliss a lemezjátszók mögött. Várjátok meg őt is, World is My Radio Show, Rádió 1.

0: Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: World is Mine Radio Show starts now.
1: Elmúlt éjfél, bulizunk tovább, hello mindenkinek, jön az e-heti guest mixünk, a lemezjátszók mögött innentől kezdve egy fiatal ukrán szupertehetség, ismerkedjünk meg vele, úgy hívják, hogy Tim Bliss.

Jó bulizást, jó utat, jó itt lenni veletek ilyenkor is. A Rádió Egyet halljátok, itt a World is Mine Radio Show is benne a heti guest mixünk a lemezjátszóknál. Tim Bliss.

0: Ereg az időnk, nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, mindenkinek jó bulizást, és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

0: Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztünk pedig Bibi Rexát hozom a folytatásban, aki először együttesben kezdett zenélni, méghozzá a Fallout Boy basszusgitáros által alapított Black Cardsban, ami aztán olyan nagyot nem ment ebben a formában, és 2012-ben Bibi Rexa is kiszállt belőle, azóta viszont dübörög a szóló karrier. Ez meg a legújabb kedvenc tőle, Bibi Rexa most Faithless-szel. Ez a New Religion itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Igazi mai slágerek.
1: Változatosan. Ez a Rádió 1.
2: Let's get down to business.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ne felejtsük, jövő héten Balázsék roadshow, délutáni roadshow, az állomások hétfőn Győr, aztán Sopron, Szombathely, Dunaujváros és Debrecen. Minden délután 4 és 8 között várunk mindenkit, 4-től 5-ig live mixel, minden nap más DJ-vel, 5-től 8-ig pedig Balázsékkal, élőben, elképesztő ajándékokkal és óriási hangulattal. Szóval jövő héten roadshow, lényegében már holnaptól, addig pedig pörögnek az igazi mai slágerek. Most Lady Gaga, Ariana Grande és a Rain on Me, amit indítok.